0: hírek a Táska Rádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kis termetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. Két sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzatlan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ötköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várta szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Sörre bor, vagy inkább fordítva. Tények és tévhitek az alkoholról. Mi történik a testünkben került alkohollal? Hogyan hat az ital a diétázókra? Mi történik, ha energiaitallal együtt fogyasztjuk? Tényleg igaz, hogy a férfiak jobban bírják a szeszt, mint a nők? A tények megismerésében és a tévhitek eloszlatásában dr. Kadosa Ildikó szakorvos segít.
1: Az alkohol a gyomorból legnagyobb részt a nyombélből szívódik fel. Ha a gyomor üres, akkor gyorsan a nyombélbe jut az alkohol, de ha a gyomorban emésztendő táplálék van, úgy szakaszosan és elhúzódóan. A teljes gyomortartalom mintegy 4 óra alatt ürül ki az alkohollal keveredve.
0: A nyombélből az alkohol a véráramba jut, és rövidesen megjelenik a májban és az agyban. A felszívódott alkoholt a májunk bontja le enzimek segítségével. A véralkohol szint csökkenése a test magasságtól, a máj alkoholbontó képességétől és a test súlytól függ.
1: Nem lehet kiizzadni vagy lemozogni, és a friss levegő, a hideg zuhany vagy a kávé sem segíti az alkohol kiürülését. Ezekkel a trükkökkel nem lehet kijózanodni, csak átmenetileg érezhetjük frissebbnek magunkat tőle.
0: Kis mértékben az alkohol rövid távú hatásai az eufória és a gátlások alóli felszabadulás. Csökkenti a fájdalmat, rontja a hőszabályozást és a hidegérzékelést, illetve hatással van a központi idegrendszerre és az agyra. Így romlanak az érzékeink, nehezebben mozog a nyelvünk, kihagy az emlékezetünk és bizonytalanná válik a járásunk.
1: Ha gyakran iszunk nagy mennyiségű alkoholt, akkor a hosszú távú hatásai a fizikai és szellemi leépülés. Károsodik az idegrendszer, az agy és az idegsejtek, amitől lassan el lehet butulni. Ha azonban a beteg az ivást abba hagyja, a folyamat visszafordítható, és 2 éven belül sokat javulhat.
0: Az emésztőrendszer szervei, a gyomor, a hasnyálmirigy és a máj is megbetegszik, kialakulhat a májzsugor. Legyengül az immunrendszer és megnő a rákos megbetegedések kockázata. Okozhat átmeneti vércukor emelkedést, de akár kómát is. Hosszú távon pedig hasnyálmirigy gyulladás és cukorbetegség alakulhat ki.
1: Sörre bor vagy fordít. Bármit is állítanak a gyakorlott italozók vagy a városi legendák, lényegtelen, hogy mit mivel keverve iszunk, hiszen a máj a szeszes italokban található etanolt bontja le, nem pedig magát, a pálinkát vagy a bort. Az alkoholfajták keverésénél az is kérdés, hogy tartalmaz-e az adott ital szénsavat, mert az a felszívódás nagyban gyorsítja.
0: Férfiak jobban bírják az alkoholt, hiszen nagyobb a testtömegük, ezáltal a testük víztartalma is, illetve nagyobb a testmagasságuk, így magasabb alkoholbontó enzimkészlettel rendelkeznek, mint a nők. Továbbá a vérben lévő hormonok is befolyásolják az alkoholtoleranciát, a hormonszint a nőknél pedig folyamatosan változik, így a nők általában érzékenyebben reagálnak az alkoholra, mint a férfiak.
1: A legtöbb diéta előírja az alkohol mellőzését. Sokan azonban azt gondolják, hogy a szeszes ital csak folyadék, így nem sokat számít, pedig az alkohol rengeteg plusz kalóriát tartalmaz, arról nem is beszélve, hogy étvágygerjesztő hatása van, ami nem igazán járul hozzá a fogyókúra sikerességéhez.
0: Energiaitallal keverve halálos méreg is lehet. Az energiaitalok többsége szénsavas, így gyorsabban szívódnak fel. A fiatalok körében népszerű az energiaitalokat alkohollal keverni, egyrészt mert gyorsabban jelentkezik és hosszabb távon érezhető a feldobottság érzése, másrészt mert az energiaitalok koffein tartalma egy időre elfedi az alkohol hatását.
1: Kevesen tudják, hogy az alkohol depresszáns, a koffein viszont stimuláló szer. Így ellentétes a hatásuk az idegrendszerre. Amíg átmenetileg érvényesül a koffein élénkítő hatása, a fogyasztó jóval nagyobb mennyiségű alkoholt képes meginni, mert egyszerűen nem érzi magát részegnek.
0: A koffein és az alkohol is erős vízzelvonó hatású, a kettő összeadódva pedig drámai is lehet. Ha valaki nem figyel a folyadék visszapótlására víz formájában, az alkohollal kevert energiaital fogyasztása enyhébb esetben kiszáradáshoz, rosszuléthez, akár hirtelen halálhoz is vezethet.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most megtudhatsz pár dolgot Ariana Grande-ról. Ariana Bocaratonban született és nőtt fel. Olasz származású, félig szicíliai, félig abruzzói. Édesapja Edward Butera, édesanyja Joan Grande, szülei egyébként elváltak. Van egy bátyja, Frankie Grande, aki Ariana első turnéján háttértáncos volt. Ariana gyermekkora óta zenei karriert szeretett volna magának, elmondása szerint.
1: A színészkedés jó hobbi, szeretem, de a zene mindig is az első helyen állt az életemben.
0: Öt lemezt is kiadott már az énekesnő. Az elsőt 2013-ban Yours Truly néven, a másodikat 2014-ben pedig My Everything néven publikálta. 2016-ban a Dangerous Women-t adta ki, a negyediket 2018-ban Sweetener néven jelentette meg. Az utolsót pedig tavaly Thank You Next néven adta ki.
1: Színészi karrierjét is folytatta. Főképp sorozatokban szerepelt, mint például Scream Queens, Svindli a négyzeten, Sam és Kat.
0: Az énekesnő magánélete egészen zavaros. Egyik exe, Mac Miller, drog túladagolásban meghalt. Arit ez a hír nagyon megrázta, Instagram oldalára ezt posztolta.
1: Csodáltalak attól a naptól kezdve, hogy 19 éves koromban megismertelek, és ez így is marad örökké. Nem hiszem el, hogy már nem vagy itt. Rettentő dühös vagyok, és nagyon szomorú is, nem tudom, mit tegyek. Te voltál a legkedvesebb barátom oly sokáig, és mindenek felett. Annyira sajnálom, hogy nem tudtam megoldani, vagy elmulasztani a fájdalmad. Remélem, most már jól vagy, nyugodj békében.
0: Mondta Ariana.
1: Ariana Grande és Pete Davidson hírek szerint október 14-én szakítottak pár hónapnyi együtt és jegyben járás után. Ezt először a TMZ írta meg, ahogy azt is, hogy az énekesnő már vissza is adta a röhelyesen nagy eljegyzési gyűrűt a komikusnak. A több mint 3 karátos gyémánttal kirakott platina gyűrű a lap szerint körülbelül 100 ezer dollárt érhet, ami közel 28 millió forint. Végezetül pár érdekesség az énekesnőről.
0: 4 kucsisa van. Ophelia, Coco, Toulouse és Faux.
1: Imádna, ha minden nap Halloween lenne.
0: Nagyon szereti az állatokat, ezért is lett vegetáriánus.
1: A Monopoly soha nem tudja megunni, bármilyen hosszú játékról is legyen szó. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Török Marcell, Széplaki Emma, Durján Boglárka, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Csókás Dávid.
1: Vendégünk Molnár Tamásné Zsazsa, aki az Aska Alapítvány vezetője. Mesélt az állatmentésről és az utcán talált állatok kezeléséről. Elhozta négylábú barátját Fidót is.
2: Fidó egy keresőkutya, aki örömmel szokott gyakorolni gazdájával. Zsazsa arról is beszélt, hogy a legtöbb megmentett kutyát sikeresen örökbe tudják adni. Végül kipróbálhattuk a keresést Fidóval.
3: Mit történik, vagy mit kell csinálni, hogyha találunk az utcán egy kóborállatot?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés. Ne fogd meg, ne kergesd, ez a legfontosabb. És hogy miért ne így meg szokta kiedni, mert ugye nagyon sokan szeretnek állatot védeni, és mindenki azt gondolja, hogy mindenhez is ért. Egyetlen egy fontos tényező van, ezek az állatok, ha kint vannak utcán, akkor meg vannak zavarodva. Nem úgy fognak viselkedni, mint egy normális, megszokott környezetben. Tehát lehet, hogyha te, mondjuk a Fidó elveszne valahol, bár mondjuk ő azért ismeri így a gyerekeket, de lehet, hogyha mondjuk ő elveszne, megijedne egy vihartól, vagy bármi egyéb ilyen történne, annyira megzavarodna, akkor így, ha nyúlnál felé, hogy meg akarod simogatni, akkor elkezdene a kezed után kapkodni. És mivel az utcán levő állatokról nincs ráírva, hogy kapott oltást, nem kapott oltást, hogy van egészségügyileg kezelve, nagyon nem kéne, hogy a te kezedet megharapja, mert akkor te is mész a kórházba kezelésre, a kutya meg utána ül be veszettség megfigyelésre. Tehát a legfontosabb az, hogy szakembert kell hívni. Ez Székesfehérváron van egy telefonszám, amit ilyen esetekben fel kell hívni. 3206-5372, ezen kell bejelenteni, a Fehérváron találsz. Vidéken, ott pedig mindig az illetékes önkormányzatokhoz tartozik a kóborállatok befogatása. Ennek egyetlen egy fontos tényezője van, hogy tulajdonképpen a kutyáknak is van egy nyilvántartása. És az önkormányzatoknál jó esetben már vissza tudják keresni, hogy esetleg kié lehet a kutya, ez az egyik. A másik pedig, hogyha a kutyát valaki kóborolni hagyja, még ha csak így véletlenül is, hogy kiugrott a kerítésemen, vagy megijedt, az igenis az állatvédelmi törvény szerint kimeríti az állatkínzást, mert hagyja kóborolni a kutyáját. Tehát ilyen esetekben, ha egyszer előfordul, azért általában meg szokta úszni a büntit a gazdi, mert mindenkivel megtörténhet, hogy úgy dörrent az ég, és pont kiszaladt a kutya, vagy figyelmetlen volt a család, vagy a szél vágta ki a kaput, tehát egyszer megtörténhet. De a következőnél azt tudja, hogy megkőkemény bírságokat fognak kiszabni a gazdánkra, és ugye ezt sem én meg nem tehetem, mint egy menhelyvezetője, sem egy civil ember nem teheti meg, ez csak és kizárólag a hatóságok tehetik meg, aki jelen esetben az önkormányzatok.
0: Mi történik azokkal a kutyákkal, amelyikben nincsen csip?
4: 2014 óta kötelező a mikrocsip ma Magyarországon. És akkor mondom azt a számot, hogyha mondjuk évente bejön hozzánk 1000 kutya, szerintetek abban hányban van mikrocsip? 10-ből 3. 10-ből 3, tehát egy olyan 300 kutya az, akit ugye első körbe 2 héten belül hazan tudunk navigálni a gazduramnak, hogy elveszejtette a kutyáját, de nem fogjátok elhinni, amikor hívom fel a gazdákat, és mondom, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, itt van Bojdri kutya nálam, ne szórakozzon velem. Jaj, hát ne. És akkor állítja nekem, hogy Bodri kint van a kertben, mondom, könyörgöm, menjen már ki a kertben, nézze meg, hogy Bodri ott van-e, és akkor rohan vissza a telefon, de haragudjon, nincs meg a kutyát, mondom, nem mondtam hülyeséget, itt ül előttem. Valaki számon kéri rajtam, hogy honnan tudja a telefonszámomat? A mikrocsip adatokból. Hogy jutott maga a mikrocsip? Itt van a kutyája, most mondta. De nincs ráírva a kutyára, arra nincs, de a mikrocsip adatokban szerepe. Szóval nem fogjátok elhinni, az emberek a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jelentősége van a mikrocsipnek, mert hogy az a kutyának is jó, meg a gazdának is teljesen jó, hogyha az adatok megvannak, és a kutyát azonnal haza tudjuk juttatni. Anélkül nem mehet ki a telephelyről, tehát veszettségoltás és mikrocsip nélkül nem hagyhatja el a területet a kutya, ez egy kötelező, törvényileg szabályozott előírás. Föl szoktak rajta háborodni a gazdák, nem értem miért, 2014 óta, tehát ha jól számolom, 8 éve kötelező, és 8 éve az emberek nem használják mindezt. Teszem hozzá, nekem volt már akkor is kutyám, mint említettem, én már öreg kutyás vagyok, amikor még a mikrocsip még csak a kiállításra vitt kutyáknak volt a kiváltsága, de én már akkor is belerakottam a kutyámba, ne adjék, bármi történik. a kutyámat megtaláljam. Mert egy mikrocsipnek köszönhetően olyan eseteink is vannak, hogy a kutya 3 év után került elő. Vagy hogy szilveszter éjjel elveszett, és augusztusban megfogjuk a kutyát, és kollektíve jön bőgve az egész család, mert addig nem találták sehol. Mert ugye szintén találtam egy kutyát történetben, hazaviszi kedves aranyos kiskutya, megtartom magamnak, és nem viszem el egy állatorvoshoz, hogy leellenőriztessem, hogy van-e benne mikrocsip, és keresik-e esetleg. Azt, mikor eszembe jut, hogy lehet, hogy kéne egy oltás a kutyának, elmegy vele a dokihoz, vagy éppen tőle is lelép a kutya, akkor derül ki, hogy őt égre földre tudják keresni. Szóval nem, még mindig nem tudják azt, hogy mikrocsipet kell rakni a kutyákba.

97.5 Táskei Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A legtöbb ember minden nap használja, mégiscsak kevesen tudják a fotózás több évszázados történetét. A leggyakrabban fotózott témák például az emberek, tájak, növények, ételek.

0: tesztek rajzolási és csillagászati segédeszközként. A későbbi eszközökkel ellentétben ez még nem tudta rögzíteni a képeket, csak megtekinthettük benne azokat. A szerkezet oldalán elhelyezkedő lyukon szűrődött be a fény, amit a vele ellentétes oldalon tekinthettünk meg fejre fordítva.
1: Ténylegesen a 19. században kezdték el rögzíteni a képeket, mégpedig fényérzékeny anyagokra, mint például az ezüstsó, aminek a fényérzékenységét a 18. században fedezték fel. A fényképészet megszületését viszont 1939. januárjához kötik, amikor is bemutatták a többek által ismert daguerrotípiát, amit a francia állam közkincsén nyilvánított. Már korábban is volt egy módszer, ami a szabadalmi megkötések miatt viszont sajnos nem vált ismerté.
0: Az első színes képek 1861-ben készültek, de ezeket még utólag színezték ki kézzel. 1907-ben a Kodak nevű cég piacra dobta az első színes filmet, de ez még nem adott vissza teljesen élethű képet. Majd az 1935-ben kijött Kodachrome névre keresztelt változat végre élethű képeket adott és hatalmas áttörésnek számított. Az expozíciós idő csökkentésével még mindig nem oldódott meg minden, mert a képeket még elő is kellett hívni egy erre használt elő hívó laborban. Erre azonban csak 1947-ben adódott megoldás, amikor feltalálták azt a filmet, amit az elkészítés után rögtön meg lehet tekinteni.
1: 1973-ban megjelent a világ első digitális kamerája, ami CCD technológiával működött. Viszont ez még jó sok ideig nem terjedt el magas ára miatt. Ezeket már közvetlenül csatlakoztatni lehetett a számítógéphez, és le is lehetett rájuk tölteni a ma is használt JPEG formátumban. Ezek mellett jelentek meg 1995 körül az első videókamerák egy autó áráért.
0: Ezek után a technika rohamosan fejlődött, még elérte a mai szintet, hogy már a telefonunk kamerájával is készíthetünk jobbnál jobb képeket és videókat. Nem is beszélve a hozzájuk rendelt rengeteg filterről és képszerkesztő szoftverről. 97. Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jászmin. Gondolkoztatok már azon, hova mennétek el kirándulni, vagy éppen nyaralni? Itt Európában rengeteg olyan hely van, ami ugyanúgy elkápráztat minket, és még nem is kell sokat utazni hozzá. Most 5 ilyen helyet fogunk bemutatni, ahova érdemes lenne elmenni.
1: Az első ilyen hely a Kotori-öböl. Ez a hely Montenegróban található.

0: tartják, ez Európa egyik legszebb országa. Ennek a helynek a szépsége szavakkal leírhatatlan. A hatalmas hegyek fullasztó közelsége szinte árnyékot vet az öbölre, és a szűk minden beépíthető helyet kihasználó óvárosokra. Kotor és Peraszt városkái festőgyöngyszemek, ahol pálmafák árnyékában meghúzódó, kőből épült házak és templomok hamisíthatatlan, mediterrán hangulatot árasztanak.
1: A második hely a Grúzia Szvaneti régió. A kisország legnagyobb része, sőt szinte teljes egész hegyvidék, a Kaukázus legvadregényesebb vonulatait találjuk itt. Ezek közül is kiemelkedik az ország északi részén fekvő Szvaneti régió. A teljesség kulturálisan is különbözik Grúziától, hiszen a szvánok lakják, akik a grúz nyelv egyik sajátos dialektusát, a szvánt beszélik. A régió központja Mestia, ahonnan kiindulva rengeteg a túra lehetőség a környező hegyekbe, de a legtöbb ide látogatott a vidék legendás híres falva, Usulgi vonza.
0: A harmadik hely a svájci Osinentó. Svájc egészen olyan, mint egy megelevenedett festmény, de az Osinentó már-már szürreálisan szép. A mesébe élő gletszertavat egy kiadós, nagyjából 5 kilométeres túrával tudjuk megközelíteni Kandersteg településétől. De a tó körül számos túraútvonal húzódik a környező csúcsok elérésére is. Ha tehetjük, a nyári csúcs és a téli síszezon között látogassunk ide, hogy tökéletesen el tudjuk mélyenni a természet nyugalmában, és zavartalanul élvezhessük ezt a lehengerlő látványt. A negyedik hely a spanyolországi Finisterre-fok. A középkorban, mikor még úgy vélték, hogy a földlapos, ezt a pontot tartották a világ végének, innen a hely neve. A Galícia tartományban található Finisterre az Atlanti-óceán sziklaszirtekkel szegélyezett drámaian csodás partszakasza. Egyedülálló szépsége mellett spirituális jelentősége is van. Itt található a spanyolországi Szent Jakab út alternatív végpontja, a 0 km kő. A Santiago de Compostela-ba vezető zarándokút vándorai, így még plusz 90 km-t és 3 napot vállalnak be azzal, hogy Galícia ködös erdejein keresztül sétálva eljussanak a világ végére, és megcsodálják az útjuk végpontját megkoronázó naplementét.
1: Az ötödik, egyben utolsó hely, amit ajánlunk, az a portugáliai Praia da Ursa. Portugáliának kevés olyan partszakasza van, amely szépsége miatt ne lenne említésre méltó, azonban Praia da Ursa, magyarul medvepart, még ezek közül is kiemelkedik. Ez a tengerpart meglehetősen közel van Lisszabonhoz, így egy párnapos városlátogatásba is könnyen beütemezhetünk ennek a lenyűgöző helynek a felkeresése. Nyáron természetesen fürdőzése is alkalmas, már amennyiben az ilyenkor jellemző 20-21 fokos Atlanti óceán hőmérséklete nem riaszt vissza bennünket. A strandot viszonylag nehézkes megközelíteni a meredek hegyoldalon leereszkedő ösvény miatt, ezért kényelmes cipővel készüljünk.
2: 97.5.
3: All the time.
2: Táskodás.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Pápa Ivett. Mindenki akkora, amekkora. És? A sztárok testsúlyával még ma is szinte megszállottan foglalkozik a nyilvánosság. Elég csak Adele-re gondolni, akit már akkor is bántottak, amikor volt rajta súlyfelesleg, és most is, hogy már lefogyott. De mi lenne, ha a testünk változása a magánügyünk lenne? Miért nem érdemes megjegyzéseket tenni mások testére, és miért fontos, hogy időről időre megállapítsuk, jóval többek vagyunk, mint a külsőnk? De vajon miért nem tekintjük a másik testét a másik magánügyének? Egyáltalán miért érezzük szükségesnek, hogy kommentáljuk más alakját, súlyvesztését vagy akár súlygyarapodását? Mert hogy folyamatosan ezt tesszük, és az esetek egy részében valószínűleg csak jó szándékból vagy aggódásból. Nagyon sokat fogytál, csinos lettél. Még mindig nem akarod kipróbálni azt a diétát, amit én ajánlottam, ahelyett, hogy ilyen szarokat eszel? Eddig is mindig jól öltöztél, de most, hogy egy kicsit szedtél magadra...
1: Tudom, hogy jót akartok, de nagyon kérlek titeket, hogy ne tegyetek megjegyzéseket a testemre. Legyen ez a komment jó vagy rossz indulatú. Szeretném, ha tudnátok, hogy egy cseppet sem segítetek ezzel, és nem töltenek el jó érzéssel. Ezeket a mondatokat a 38 éves Joan Hill írta ki néhány hónappal azelőtt az Instagram oldalára, miután több olyan fotót is posztolt, amelyen szokásosnál jóval vékonyabb volt. Hill ezzel egy olyan jelenségre világított rá, amellyel gyakorlatilag minden ember találkozott már élete során. Arra, hogy az emberek megjegyzéseket tesznek a testünkre. A témában megszólaló szakértő szerint már csak azért is érdemes lenne tartózkodni ezektől a megjegyzésektől, mert fogalmunk sincs, hogy a másik ember mind megy épp keresztül. Lehet, hogy étkezési zavarral küzdenek, lehet, hogy olyan dolgokon mennek keresztül az életünkben, ami befolyásolja az élettel való kapcsolatukat. Vagy esetleg valamilyen betegségük van. Fogalmazott. Ilyen lehet például a mentális egészségügyi probléma, depresszió vagy fizikai betegség, rák vagy éppen Crohn betegség.
0: A nők már jóval régebb óta szenvednek attól, hogy nem lehetnek eléggé tökéletesek, nem tetszhetnek mindenkinek. Adele például 2 éve a koronavírus járvány kitörése után közölt egy posztot, amitől sokkot kapott a világ. Az énekesnő ugyanis szemmel láthatóan sokkal vékonyabb lett, mint amilyen az előtt volt. A testének mérete a nyilvános beszédtárgya lett, még egyesek dicsérték kitartásáért és elszántságáért, mások úgy érzékelték azzal, hogy lefogyott, cserben hagyta a test pozitív mozgalmat, és úgy általánosságban a túlsúlyos nőket, csak hogy megfeleljen a szépség társadalmi normáinak. Te mit gondolsz erről?
1: Én nem értek ezzel egyet, mert hogyha Adele most így jól érzi magát a testében, ahogy lefogyott, hogyha ezt az egészsége miatt tette, vagy nem, vagy csak azért, hogy jobb legyen a közérzete. Ez az ő döntés, és ezen nem hagyott cserben senkit csak azért, mert ő híresebb. És szerintem ezzel senkinek nem tartozik felelősséggel, csak azért, mert hogy ő most lefogyott, ha jól tudom, 40 kilót. 40 kilót lefogyott, és szerintem ezzel inkább meg kéne dicsérni, hogy gratulálunk. Vagy csak észre kell venni, vagy meg se kell szólalni néha ilyenkor. Csak tudatni vele, hogy nagyon jól nézel ki. És te ezt hogy érzed?
0: Én úgy gondolom, hogy nem jogosan támadták le, mivel ő döntötte el, hogy ő leszeretne fogyni, és fogalmunk sincs arról, hogy akár egy betegség miatt, mert le kellett fognia, vagy esetleg lehet, hogy rosszul érezte magát a saját testében, és nem azért, mert túlsúlyos volt, hanem egyszerűen csak neki könnyebb az élet 40 kiló mínusszal, és ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse, és nem szabad, hogy azt mondogassuk az embereknek, akik túlsúlyosak, hogy igenis le kell fogynod, mert nem kell lefogyniuk ahhoz, hogy szépek legyenek, sem ahhoz, hogy megfeleljenek az ideáloknak, mert mindenkinek más tetszik, és ez így van rendjén. Nem kéne, hogy azt ültessük bele az emberekbe, nőkbe, férfiakba egyaránt, hogy jól kell, hogy izmosnak kell lenniük, vékonynak kell lenniük ahhoz, hogy jól nézzenek ki, mert ez nem igaz. Mindenkiben van valami szép, és senkinek nem szabad, hogy az legyen a gondolata, hogy neki minél vékonyabbnak lennie, vagy minél izmosabbnak ahhoz, hogy jó legyen, vagy hogy jól nézzen ki.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 90 Nyitottáska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedrik Mira. Most megmutatjuk nektek a top 5 legveszélyesebb állatot a világon. 5. helyen a kockamedúza áll. A kockamedúzák hírhettek halálos csípésükről. Az ő mérgük a legerősebb az állatvilágban. A csalánsejtjeikből kilövelő tüske felsebezi az áldozatuk bőrét, és egyúttal belefecskendezi a méreganyagot. Akit kockamedúza csípés ér, valójában igen kevés esélye marad a túlélésre. A fájdalomtól az áldozat sokkot kap, és képtelen mozogni, így könnyen megfullad. 1884 óta legalább 5564 ember halálát okozta, bizonyítottan a kockamedúza csípése. A becslések szerint napjainkban évente 100 ember hal meg medúza csípésben. Természetesen a méreganyag elsődleges funkciója nem az emberölés. A medúzák a ragadozók elleni védelemre és zsákmányszerzésre használják. Észak-Ausztria partjai mentén nyaranta, novembertől áprilisig tömegesen fordulnak elő.
1: Ezen a listán a 4. helyet a skorpiók kapták, bár a világon élő 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 veszélyes az emberre, ezek az ízeltlábúak mégis 800-2000 ember halálát okozzák évente. Ez száma valóságban ennél nagyobb is lehet, hiszen a skorpió támadások többsége a külvilágtól elzárt területeken történik. Az áldozatoknak csupán kis hányada jut orvosi segítséghez. A skorpió általában védekezésként támad az emberre, amikor odacsap egyet méregtövisével, vagy egy levetett cipő mélyéről támad. A legveszélyesebb skorpiófajok a Szaharában, az amerikai Arizonában és Mexikóban élnek. Általánosságban elmondható, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem azok a skorpiófajok a halálosak, amelyek veszélyesnek tűnő, ám de ártalmatlan, hatalmas ollóik vannak, hanem éppenséggel azok, amelyek ollója kicsi. Ezek a fajok ugyanis zsákmányszerzésük közben nem ollóik erejére, hanem az előre nyújtható testvégükön lévő tüskéből lövellő méregre támaszkodnak.
0: 3. helyen a krokodilok állnak. A világon élő krokodilfajok közül az Afrikában élő nélusi krokodil és a Délkelet-Ázsiában honos, sósvízi krokodil a legveszélyesebb. Egyedül a két faj támadásai évente 600-800 ember életet követelnek. A parton is meglepő gyorsasággal képesek prédájukat üldözni. Az Észak-Amerikában honos, amerikai aligátor, kevésbé agresszív, ritkán támad az emberre provokáció nélkül. Az eddigi legvéresebb krokodil támadás sorozat 1945. február 19-én történt a Ramres-szigeteki csatában, a mai Myanmar területén. A japán hadsereg az angolok elől vonult vissza, miközben átkeltek egy sósvízi krokodiltól hemzsegő mocsárom. A 900 katonából 500 élte túl a kalandot. A többiek jó részét széttépték a krokodilok. A szúnyogcsípések után 2001-ben a krokodil támadásban halt meg a legtöbb ember.
1: 2. helyen az indiai kobra áll. Évente több mint 5 millió kígyóharapás éri az embereket, ebből 125 ezer eset végződik halállal. Bár nem a legerősebb mérgű kígyófaj, mégis az indiai kobra okozza a legtöbb tragédiát. Évente 50 ezer ember hal meg a marásaitól. Mint meg annyi állat, a kobrák is csak a legvésső esetben támadnak az emberre. Akkor, ha nem látnak más esélyt a menekülésre. A kígyómarások nagy része a mezőgazdasági munkák végzésekor éri az embert, például India és Ázsia egyéb rizstermelő országainak lakóit. A kobrák mérge neurotoxikus hatású, tehát blokkolja az emberi idegrendszer működését, sok kobra mérge mellett véralvadó gátló hatású is. Az összes kobra támadás tizede végződik halállal, ha az áldozat nem jut idejében orvosi segítséghez, fél órán belül légzési elégtelenségben veszti életét.
0: Az első helyen pedig a maláriai szúnyog áll. A történelem leggyilkosabb állatai kétségkívül a halálos fertőző betegségeket terjesztő gazdaszervezetek. A múltban a pestis kórokozója, a pestis baktérium követelte a legtöbb áldozatot, amelyet leginkább egy patkányon élősködő bolha terjesztett. Hasonló szerep jutott a cecelegyeknek, amely az álomkort okozó egysejtűeket viszi át egyik fertőző állatról és emberről a másikra. Napjaink legveszélyesebb állatok által terjesztett betegség a malária. A malária, avagy váltólász kórokozója. Maguk ártalmatlanok, mégis leggyilkosabb állatfajok közé tartoznak. A Föld mintegy 100 országa fertőző a maláriával, és évente több mint 1 millió, egyes feltételezések szerint akár 2 millió ember hal meg a fertőzéstől, főként Afrikában és Ázsiában. A legvédtelenebbek a kisgyermekek, illetve azok, akiknek gyenge az immunrendszere. A betegséget csak nőstény szúnyogok terjesztik, és az általuk szívott vér közvetítésével jut egyik emberről per állatról a másikra. 9.

0: 97.5 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új Éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 külön díjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az Éhezők viadala, az Aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépottság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a szél megélénkülhet. Csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és László Vivien. Sok olyan paranormális dolog van az életben, melyet az emberek nagy fantáziájának köszönhetünk, így tehát nem teljesen igazak. De az biztos, hogy boszorkányos képességekkel rendelkező emberek mindig is voltak. A 15. századtól kezdődött a boszorkány üldözés, és a 18. századig tartott. Minden olyan nőt, aki gyógyítani tudott, tárgyakat mozgatott az akaratával, pszichokinézis, belelátott az emberek elméjébe, telekinézis, vagy lebegni tudott a föld felett, levitáció, egyértelműen boszorkánynak nyilvánították. Közülük az egyik leghíresebb Eleonora Zugun volt.
1: Az 1900-as évek elején Romániában élt egy 7 éves gyermek különleges paranormális erőkkel. Tárgyak emelkedtek fel körülötte, tálak repültek a házban, majd nagy erővel a falhoz csapódtak. A család tagjai úgy gondolták, hogy a papok segítségével ki tudják űzni belőle a gonoszt. De ez nem sikerült, ezért a lányt elmegyógyintézetbe helyezték el. Ekkor felfigyelt rá egy újságíró, aki megírta Eleonora történetét. Ennek köszönhetően nemzetközi figyelmet kapott a lány, majd egyre több pszichológus, pszichiáter is érdeklődött az eset iránt.
2: Egy osztrák pszichológus, Grunwald, figyelte meg a gyermeket és dokumentált mindent. Egy héten belül legalább 30 paranormális jelenség történt a lány körül. Nem sokkal később Grunwald szívrohamot kapott. Ezután Zoe Vasilko szerecki bécsi grófnő vette szárnyai alá a megrémült lányt. Miután megismerkedtek, több napot együtt töltött vele a kolostorban, ahol Eleonora élt. A számtalan paranormális tapasztalatait részletesen egy könyvben meg is írta.
1: Eleonórán sebb helyek, stigmák jelentek meg, melyek keletkezését senki sem tudta megmagyarázni. Néhány nap múlva a sérülések eltűntek, majd újra láthatóvá váltak. A pszichikai kutatások elnöke Harry Price vizsgálta meg a lányt, és módjában állt meggyőződni arról, hogy ezek a jelenségek valóságosak.
2: Megállapították, hogy a lány valóban képes telekinézist végrehajtani. Az egyik döntő bizonyíték az volt, mikor egy zárt, jól őrzött helyről eltüntetett egy tárgyat. A tudósok ennek megörültek, hogy találtak végre egy hiteles, paranormális képességekkel rendelkező embert.
0: Örömük azonban nem tartott sokáig. Amikor Eleonora betöltötte a 14. életévét, képességei rohamosan romlottak. Majd mikor megjött az első menstruációja, akkor egy csapásra semmivé fosztottak paranormális képességei.
1: Magyarázat erre nagyon nincs, viszont sokan ezt a pubertáns korhoz kötik, és a hányattatott gyerekkor során felgyülemlett pszichikus energiákhoz, amiket a folyamatos frusztráció gerjesztett.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacskavér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkoztattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüssállat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Schneider Zajákos és Szigül Barnabás. Az önvezető kötött pályás járművek. A fejlődés vonatoknál.
1: Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Nem kivétel ez alól a vasúti közlekedés sem. Azonban Magyarországon, míg az autózásban már javában zajlik az önvezető járművek tesztelése, a metróvonalakon pedig mindennapi életünk részévé válik az autonóm, vezető nélküli kocsik használata, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatot fokozottan sújtó szakember hiány enyhítésében is szerepet játszhat. A Parallel Systems moduláris felépítésű önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehetne tenni a rövidtávú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is.
2: Metróknál. Metrók esetében az önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek. Nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok, kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megállóhelyekben megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovagördülni a következő állomásra.
0: És milyen a fejlődés a villamosoknál? Vezetéstámogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abban, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagykörúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között ez tehető. Az STA rövidítési kütyű a járművezetős munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A jelenleg is zajló úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang- és fényjelzés nélkülöző tesztelés az egyik utasforgalomban közlekedő kombinón végzik, elsődleges cél pedig az adat- és tapasztalatgyűjtés, ezek kiértékelése után pedig a rendszer finom hangolása.
2: Összegezve, az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg a kötött pályás járműveknél is, mint például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Tóth Kristóf és Bognár Lilla. 2100-ra eltűnhet a homokos tengerpartok fele a klímaváltozás miatt.
1: Eltűnhet a világ homokos tengerpartjainak fele az évszázad végére, ha változatlan tempóban folytatódik a globális felmelegedés, állítja egy Európai Uniós kutatás. A Nature Climate Change című tudományos folyóiratban publikált tanulmányt jegyző tudósok az elmúlt 30 évben készített műholdfelvételek alapján modellezték a következő évtizedek várható alakulását, illetve hogy hogyan befolyásolhatja a homokos tengerpartok állapotának változását a globális felmelegedés folytatódása.
0: Azt találtuk, hogy az évszázad végére a világ strandjainak fele szenved el 100 méteresnél nagyobb kiterjedésű eróziót, ami azt jelenti, hogy valószínűleg elvesznek számunkra. Állapította meg a Michaelis, az Ispra nevű észak-olaszországi kisvárosban működő Európai Bizottság közös kutatóközpont kutatója. A homokos strandok a világ tengerpartjainak egyharmadát teszik ki, de nem csak a turizmus és a vadvilág, hanem a hullámoktól és viharoktól való védelem szempontjából is jelentősek. A partvidékeket már most is erősen sújtja az emberi tevékenység, például a beépítés vagy a szárazföldi gátak létesítése, amely miatt kevesebb, a strandok regenerálódásához szükséges hordalék kerül az óceánokba, áll a tanulmányban.
1: Az egyes országok és régiók persze nem egyformán érintettek, Nyugat-Afrikában Gámbia és Bissau-Guinea akár több mint 60%-át is elveszítheti homokos tengerpartjainak, de Ausztráliában például 12 000 km partszakaszt veszélyeztet a felmelegedés, ami az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Kínában, Iránban, Argentínában és Chilében is több ezer kilométer homokos partot tüntetett el a JRC kutatása szerint. Egy független témaszakértő, Andres Pályó szerint óvatosan kell fogadni a tanulmány megállapításait, mert számos olyan feltételezést és általánosítást tartalmaz, amely mennyiségileg és minőségileg is befolyásolhatja a kapott eredményeket.
0: Michaelis ugyanakkor hangsúlyozza, hogy csapata még kissé óvatos is volt az eltűnő tengerpart hosszának megbecsülésében, és a valós veszteség a jósoltnál is nagyobb lehet. A kutatócsoport a számításaihoz két forgatókönyvet vett figyelembe. Az egyik szerint 2100-ra 2,4 Celsius fokkal nőhet a hőmérséklet, a másik szerint 4,8 Celsius fokkal.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Töreki Almira. Most a Maroon 5-ról és Adam Levine-ről tudhattok meg többet.
1: A Maroon 5 egy amerikai poprock banda a kaliforniai Los Angelesből. Az együttes tagjai Adam, James, Jess, Michael és Matt, valamint PJ. A zenekar 1995-ben bukkant fel Caress Flowers néven. Az ekkor még ismeretlen banda nem sok sikert aratott, de 2001-ben új nevet választott az együttes, így lett a nevük Maroon 5. A névváltással elkezdtek ismertté válni. A Maroon 5 név alatt megjelenő első albumok a Songs About Jane volt. A lemeznek 2 év kellett, amíg eljutott a nagy közönséghez, de onnan nem volt megállás. Főként a This Love és a She Will Be Love című slágereknek köszönhetően az album arany, majd platina, és végül tripla platina lemezes lett a világ valamennyi országában.
0: A frontember Adam Levine 1979. március 18-án született. Édesapja Fred Levine, aki az M. Frederick kiskereskedelmi lánc megalkotója. Édesanyjával Patsy Levinnel elváltak, ami nagyon megviselte az ifjú Adamet. Emiatt később terápiára is kellett járnia. A Brentwood iskolában ismerte meg később banda tagjait, Jess Carmichaelt és Mickey Madden-t. Zenei érdekeltségeit magával vitte a főiskolába is, ahol elmondása szerint igazi kis lázadó volt,

0: Embernek van egy kis magyar vonatkozása is. Eden volt Király Viktor mentora a The Voice-ban, és nagyon jól kijöttek a tehetségkutató alatt. Többek közt ő szerezte a magyar énekes amerikai hírnevét, és Viktor a mai napig büszke arra, hogy vele dolgozhatott együtt. A 10-es évek elején a Moves Like Jaggerrel léptek újra a köztudatba. Ezt a dalt Christina Aguilera-val közösen alkották, és hát valljuk be, világsiker lett. Az évtizedben több hasonlóan nagy sláger is az ő nevükhöz kötődik, többek közt a Payphone, a Sugar, a Don't Wanna Know és a tavalyi Girls Like You is.
1: Neked melyik a kedvenc dalod tőlük?
0: Nekem a mostani kedvencem talán a Girls Like You, hiszen ez egy 2018-as dal, mégis 2019 nyarán is rengeteg helyen ez szólt, és szinte mindenhol ezt hallhattuk, és az a helyzet, hogy egy idő után én is nagyon megszerettem ezt a dalt, de ha egy régebbit kellene mondanom, biztos vagyok benne, hogy a Moves Like Jaggert mondanám, hiszen mégiscsak már lassan 10 éves lesz ez a dal, de ez egyik kedvencem, és szinte heti rendszerességgel hallgatom ezt is. 97.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Zene nélkül mit érek én? Hangzott el Máté Péter híres számában, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a mondat a mai világban is megállja a helyét. Miért is hallgatunk zenét? A zene jó kedvet csinál, nyugtat és felvidít. Egy rossz napon a kedvenc számod akár képes azonnal jobb kedvre deríteni. Sokaknak ezért szokás a zenét hallgatni zuhanyzás, főzés, takarítás, vezetés és még alvás közben is. A dolgozóknak is jobb kedéllyel megy a munka, ha közben zene szól.
1: Honnan is ered a zene? Elég nehéz belőni, hogy pontosan mióta is létezik zene, ugyanis minden zaj és csend kombinációja, sőt a dallamok szünetekkel is annak számítanak. Ezért nem könnyű meghatározni azt a pontot, amikor az ember egyszer csak szándékosan zenélt. Így hát zenének már a természetben jelenlévő madárfüttyöt is annak nevezhetjük.
0: Manapság már rengeteg féle és stílusú zene létezik. A sok közül a legismertebbek a pop, a rock, a klasszikus, a latin, jazz és hip-hop, illetve vannak még a különféle népzenék, a country, az R&B és a szakrális más néven vallási zenék. Ezeket sokféleképpen hallgathatjuk, például rádión keresztül, a telefonunkról vagy MP3 lejátszókon. Aki viszont a régi módi utat választja, az hallgathatja lemezről vagy kazettáról.

0: Van. Ezt megtehetjük fül, valamint fejhallgatón keresztül is, ha nem akarjuk zavarni a körülöttünk lévőket.
1: Zenehallgatás közben sokszor azon kapjuk magunkat, hogy a lábunkkal a ritmust duboljuk, a dallamot dúdoljuk, vagy éppen a fejünkkel bólogatunk. Sokakat egy-egy szám annyira felvidít, hogy képesek akár táncra is perdülni. Ezért sokan választják a táncot hobbiként, mert zenehallgatás közben még sportolnak is. Tehát, amikor táncolsz, a jó hangulat mellett formában tartod magad, plusz a táncos programokon, a bulikon vagy bálokon is jól jöhet egy kis tánctudás.
0: Akik komolyabban foglalkoznak a zenével, azok nem csak hallgatják, hanem komponálják is. Így születnek a kedvenc énekeseink, együtteseink és zenekarjaink. A gyakran hangszerekkel játszott élő zenéjük és koncertjeik életre szóló élmények és jó programok lehetnek a barátokkal. Jó program a társasággal, a karaoke is, mivel mindenkit jó kedvre derít és megnevettet, a például véletlen énekelt hamis hangok.
1: Azt tudtad, hogy a szívdobogásod automatikusan alkalmazkodik a zene ritmusához? És azt, hogy amikor zenehallgatás közben libabőrös leszel, az azért van, mert az agy boldogsághormonokat szabadít fel. Érdekes az is, hogy a zene az egész agyat igénybe veszi, pedig kevés ilyen tevékenység létezik. Az edzés közbeni zenehallgatás is jelentősen javítja az edzés teljesítményt. A tehenek akár 50%-kal többet tejelnek, a növények pedig gyorsabban nőnek, ha zenét hallgatnak. Sokak hisznek abban is, hogy a klasszikus zene segíthet a hatékonyabb tanulásban. 97.5. All the time.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gárda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Hedrik Mira és Bődi Virág Anna. Vendégünk volt Gadu Anita, musical színésznő, aki többek között mesélt a színházi meghallgatásokról, próbafolyamatokról.
1: És elmesélte élete legnagyobbakját is. Hogy néz ki egy casting?
2: Egy casting, többféle casting létezik. Színházon belül nagyon gyakran van olyan, hogy belsős casting, ami azt jelenti, hogy nem hirdetik meg hivatalosan, tehát nem fogsz belefutni a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy máshol, hanem egy belső körben 100 embert mondjuk behívnak a szakmából, azokat, akikről úgy gondolják, hogy alkalmasak lennének a feladatra, vagy van a másik opció, amikor meghirdetik, és tulajdonképpen bárki elmehet, ez azért ritkábban történik meg, és más okai vannak. Egy belsős casting az általában úgy néz ki, hogy behívnak, elmondják az időpontot, mikorra kell menni, általában van legjobb esetben egy hetet felkészülni, kiküldik neked a dalt, a szöveget, arra te felkészülsz, odamész, rengeteget vársz, sorra kerülsz, megcsinálod, és utána várod a hívást, hogy hát, ha sikerült, és általában nem szoktak amúgy visszajelezni, hogyha véletlenül nem sikerül, ami eléggé idegtépő, de ehhez hozzá kell tudni szokni.
3: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szerepet?
2: Ez általában úgy szokott kinézni, hogy ha bekerülsz egy előadásba, ami most készül, ami tehát nem egy beugrásról beszélünk, akkor általában másfél-két hónap szokott lenni egy próbafolyamat, ebben benne vannak a korrepetíciók, ami a daloknak a betanulását jelenti, a táncpróbák, a rendelkező próbák, amikor a rendező megrendezi a darabot és színpadra állítja. Ez általában egy másfél-két hónap, de vannak olyan esetek is, mint például most nekem, ami jelenleg van, a Six című musical a Madách Színházban, ezt mi elkezdtük próbálni májusban, és csak októberben lesz a bemutatója, és egyik hónapban próbálunk, aztán most pont ebben a hónapban szünet van, júliusban megint próbálunk, és így ez kb. Fél évre tolódik ki, úgyhogy van ilyen is, de általában másfél-két hónap.
4: Miből áll egy próbafolyamat, és mennyi idő?
2: Másfél-két hónap általában egy próbafolyamat, és először általában beszokták tanítani a dalokat, ilyenkor elmész egy korrepetítorhoz, leültök, megkapod a kottát, átnézitek az összes dalt, legyen az közös, legyen az szólódal, bármi. Ezek után általában szokott lenni egy olvasópróba, amikor felolvassák darabnak a szövegét, vagy ti, vagy van olyan is, hogy csak a rendező egyedül felolvassa az egészet, és az összes színész ott ül, és végigolvassák a darabot, és tulajdonképpen utána kezdődik a tánc, ha zenés darabról van szó, és akkor a rendelkező próba, emlékpróba, összpróba, zenés, zenekaros összpróba, főpróbáig, és utána van a premier.
0: Mi volt a legnagyobb bakid?
2: Volt természetesen olyan, hogy szöveget rontottam, belebotlott a nyelvem, az is rettenetesen kellemetlen, de volt olyan egy előadáson, pont az Abigailnél, ami ugye életem első nagy szerepe volt, hogy forgó színpad van, ami azt jelenti, hogy középen van egy hatalmas, nagy kör alakú része a színpadnak, ami forog, és az segíti mozgatni a díszletet. És hátul, a színpad hátulján volt egy füstgép, ami füstöt áraszt magából, és valami nem működött rendesen ezzel a füstgéppel, és valamiért ilyen olajszerű anyagot köpködött magából a gép rá a forgószínpadra, ami ahogy megfordult, a színpad elejére érve csúszóssá vált, eléggé neneves, és van egy olyan jelenetem, ahol egy nagyon nagy sunggal kell átfutnom a színpadon egy partneremhez, és pont ráléptem arra a pontra, megcsúsztam rajta, és akkorát estem, mint életemben soha, színpad közepén 900 ember előtt estem a fenekemre, úgy, hogy azt hittem utána 3 hétig, hogy nem fogok tudni mozogni, úgyhogy talán ez volt az egyik legkínosabb és legkellemetlenebb bakim, hogy majdnem összetörtem a fenekemet 900 ember előtt. Persze, folytattam, muszáj volt, felálltam, mentem tovább, mintha nem történt volna semmi, az összes kollégám a színpadon egyből, és 900 néző a nézőtéren így, hogy úristen, minden rendben, jól vagy, semmi baj, menjünk tovább. Nyilván ezt ilyenkor nem reagálhatod le, nem mondhatsz semmit, mész tovább a szöveggel és csinálod, mintha mi sem történt volna. És utána, amikor vége van az előadásnak, akkor meg mindenki röhög rajtad a takarásban hátul.
0: Miből áll egy napod?
2: Egy napom általában, ha mázlin van, akkor 10-ig alszom. Ha nem, akkor felkelek reggel, általában elmegyek edzeni, 10-kor kezdődik nekem egy próba. Egy színházi próba általában úgy szokott kinézni, hogy 10-től 2-ig, és 6-tól este 10-ig tart. Van, ahol ez máshogy van, van, ahol 10-től 2-ig és 3-tól 7-ig van próba, és utána szabadidő, de amúgy ez a standard, és akkor 2 és 4 között van az a szabadidő, és akkor el tudsz menni barátokkal bárhova, vagy készülsz az esti próbára, és akkor reggel 10-től este 10-ig folyamatosan dolgozol.
5: Van babodát az előadás előtt?
2: Érdekes, nekem nincs. Vannak kollégáim, akiknek van egy ilyen standard kis rutin, amit meg szoktak csinálni előadás előtt. Én, hogyha olyan van, akkor gyorsan átfutom a szöveget, amúgy hál' Isten nekem erre általában nincs szükségem, mert egyből tudom a szöveget, nem kell vele sokat foglalkoznom. Ez nyilván más akkor, ha fél éve nem játszottam egy előadást, akkor gyorsan átnézem, ott vagyok, egy kicsit rákoncentrálok, és aztán én csinálom.
6: 97.5 Táskarádió.
7: Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

0: 95 Ottáska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőröm. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkelysömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel, napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj fel a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutanatba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája. A hideg tejföl, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb leégés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hát jellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg idő járás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés közt pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Állt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UVA sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat, akadnak, akik a pattanásokra, pikkelysömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással elnyert barnaság véd a napfénykáros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye közt? A szoláriumokban csak nem kizárólag UVA fényt sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UVA sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozással elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfénykáros hatásától, sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
2: A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon, és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
0: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnussal többet ne szoláriumozz. A szolárium leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnuson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Storik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kis termetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. 2 sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzottan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ötköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Gyönyörű őszi idő várta szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan ér túl az érettségi évét.
1: Első tippünk, hogy ne parázz rá. Ez valóban egy nagyon stresszes időszak az ember életében, de fontos az, hogy megőrizd a nyugalmadat, mivel hogyha nagyon ráparázol a dolgokra, akkor nehezebben fogsz oda koncentrálni a teendőidre, és ezáltal rosszabbul teljesíthetsz. De nyugodj meg, egyáltalán nem lehetetlen jó eredményekkel leérettségizni, illetve tovább tanulni. Azt tudom tanácsolni, hogy fuss, olvas, meditálj, vagy akármi más csinálj, ami megnyugtat egy kicsit.
0: Második tippünk, hogy oszd be az idődet. Ilyenkor sok program bejön, ami eddig nem volt. Például a szalagavatótánc, a tételek kidolgozása, plusz órák, vagy egyéb teendők, és ilyenkor kevesebb időd marad magadra. Fontos, hogy meghatározd előre, mikor van időd tanulni, és mikor lazíthatsz, mert ezáltal sokkal inkább be fogod osztani az idődet, és akkor nem fogsz elcsúszni. És ez segíthet a tervezésben egy naptár, vagy egy tanári zsebkönyv is.
1: Harmadik tippünk, hogy készülj fel alaposan. Ez alatt azt értjük, hogy nem márciusban kezdj el tanulni az érettségire, hanem kezd el minél előbb. Így több időd marad alaposan mindenre felkészülni, és jobb esélyekkel indulsz neki majd az érettséginek. Az agyadnak rá kell majd állnia erre az érettségi feladat típusra, ezért jó, hogyha minél több feladatlapot kitöltesz, ezeket az interneten megtalálhatod, és csináld meg őket, illetve ellenőrizd is le, hogy mit csináltál jól, és mit rontottál el. Ez alapján majd tudni fogod, hogy élesben mik azok, amikre majd koncentrálnod kell, és mik azok, amik kevésbé fontosak, mivel jobban mennek.
0: Negyedik tippünk, hogy menj el nyílt napra és továbbtanulási expóra. Így összekötheted a kellemest a hasznossal, és gondolsz a jövődre is, miközben lógsz. Minden egyetemre el kell menni, ami egy kicsit is érdekel, mert akkor meglátod, hogy milyen a közösség, hogy éreznéd magadot, beleképzelheted magad az egészbe. Felkészülten kell érkezni, és ezért kérdéseket írj előtte, hogy ne ott kelljen kitalálnod az összes kérdést. De tudnod kell, hogy nincs rossz kérdés, ezért mindegyiket tedd fel bátran.
1: Ötödik tippünk, hogy élj egészségesen. Úgy tűnhet, hogy az egészséges életmód nem igazán van összefüggésben az érettségivel, de sokkal többet számít, mint gondolnád, mivel hogyha megfelelően táplálod a tested, akkor az agyad is jobban fog működni, illetve hogyha többet mozogsz, akkor sokkal könnyebb lesz majd leülni tanulni is.
0: Hatodik tippünk, hogyha kedvet kaptál valamihez, akkor tanuld azt. Mindenből fontos felkészülni, de vedd figyelembe az aktuális hangulatodat is. Például, ha matekozol, de kedvet kapsz nyelvet tanulni, akkor inkább hagyd félbe a matekot, és feküdj rá a nyelvre. Ha belülről motivál valami, könnyebben megy a fejedbe az anyag, mintha nagyon erőltetnéd. Ha fáradt vagy, ne azt próbáld tanulni, ami nagyon nem megy, hanem inkább a könnyebbekkel kezdj, és hogyha később már kipihentebb vagy, akkor könnyebben is fogod tudni megtanulni.
1: Utolsó tippünk pedig az, hogy jöjj rá, hogyan tanulsz könnyebben. Nagyon fontos, hogy te tudd, hogy mi számodra a hatékony tanulási módszer, ezért az a jó, hogyha minél többet kipróbálsz belőle. Például készíts elmetérképet, ismételgesd hangosan a szöveget, esetleg írd le sokszor, stb. Ilyen technikákkal tele van az internet, és eléggé hasznosak tudnak lenni, hogyha valamelyik beválik.
0: És te hogyan készülsz az érettségire? Írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. Kicsi volt, messze is volt, de a miénk volt. Ti hallottatok már a Kínában lévő magyar gyarmatról? Bármennyire is hihetetlen, Magyarországnak volt gyarmata Kínában.
1: Az osztrák-magyar monarchia segédkezett több más nagyhatalommal együtt leverni a kínai boxerlázadásokat.
0: Jutalmul Kína felosztotta Tianjin nevű nagyvárosának a 60%-át és odaadta a lázadás leverésében segédkező nagyhatalmaknak. Angliának, Belgiumnak, Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak, Oroszországnak. Így jutott hozzá 1901. szeptember 7-én az osztrák-magyar monarchia egy 15 négyzetkilométeres területhez. A kis területen 30 ezer ember élt, és ezek a lakosok automatikusan kaptak osztrák-magyar útlevelet.
1: A terület védelme érdekében itt állomásozott 40 tengerészgyalogos, illetve egy kínai nemzetiségű milícia, a Szimbu.
0: A gyarmat teljesen önellátó volt, rendelkezett fürdővel, színházzal, zálogházzal, iskolával, laktanyával, börtönnel és temetővel, illetve kórházzal is. Tianjinben az osztrák-magyar törvények voltak hatályosak.
1: A közigazgatást helyi előkelőségekből válogatták, akiket az osztrák-magyar konzul és a katonai parancsnok felügyelt. Hatalmukat biztosította, hogy az önkormányzatot vezető tanácsban kettejüknek együttesen többségi szavazata volt. Az itt alkalmazott osztrák-magyar büntetőrendszer általában kisebb bűncselekményekkel foglalkozott, és azt az elvet követte, hogy az elkövetés helye alapján alkalmazták a törvényeket. Ezek szerint, ha az elkövető kínai területen követte el a tettét, akkor a kínai törvényszék elé állították. Ha a koncesszió területén, akkor az osztrák-magyar törvénykezési gyakorlatot követték.
0: A területről végül Ausztria 1919. szeptember 10-én a Saint-Germain-i békeszerződés során lemondott, Magyarországtól pedig 1920-ban vették el a trianoni békeszerződés során.
1: A területén még mai napig találhatók magyar emlékművek, illetve épületek.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk.
1: Legalábbis ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik. A Loughborough-i Egyetem és a University College London kutatói először világítottak rá, hogy a magas, azaz 30 fölötti testtömegindexel és magas derékcsípő arányal rendelkező emberek szürke állománya kisebb, mint az egészséges testsúlyú embereké. A szürke állomány az agy idegsejtjeit tartalmazza és magába foglalja az önszabályozásban, az izomszabályozásban és az érzékszervi érzékelésben érintett agyi régiókat.
0: Mark Hammer professzor, az egyik egyetem tudósa elmondta, felfedezésük magyarázhatja, hogy a túlsúlyos emberek miért hajlamosabbak a demenciára és más neurodegeneratív betegségekre. A Neurology folyóiratban megjelent tanulmány szerint az extra kilogrammok és különösen a hasitájon felhalmozódott zsír kapcsolatba hozható az agy térfogatának a csökkenésével. Hammer azonban rámutatott. Egyelőre nem világos, hogy az agyi struktúrában bekövetkezett rendellenességek vezetnek-e elhízáshoz, vagy az elhízás vezet ezekhez az agyi változásokhoz.
1: A kutatásokban több mint 9055 éves vagy annál idősebb személy vett részt, akiknek 19%-a volt elhízott. Minden résztvevőnél MR, azaz mágneses rezonancia vizsgálatot végeztek, hogy felmérjék az agy teljes térfogatát és a specifikus idegi területeket. A kutatásból nem csak az derült ki, hogy az elhízott emberek agya kisebb, hanem az is, hogy ez még inkább igaz a magas derék csípő arányjal rendelkező, tehát hasi tájon is elhízott emberekre. A túlsúlyos és sok hasi zsírral rendelkező résztvevők agyának szürke állománya átlagosan 786 köbcentiméter volt, az elhízott, de nem nagy hasi résztvevőknél viszont átlagosan 793 köbcentiméteres volt a szürke állománya.
0: Rugaszkodjunk el a földtől, nem szkifi a marsi zöldségtermesztés.
1: Csak nem 3 mázsot talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt zöldséget takarítottak be a német űrközpont Antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében. Mindenkit meglepett a bőséges antarktiszi termés.
0: Az első növényeket februárban ültette Paul Zabel kutató, aki az év végéig 115 kg salátát, 67 kg uborkát, 46 kg paradicsomot, 19 kg karalábét, 15 kg zöld fűszert és 8 kg hónapos retket szüretelt. Mint az űrközpont brémai központjában az Antarktiszról hazatérve elmondta, őt magát is meglepte a termés nagysága, bár az eper és paprika termesztéssel nem igazán boldogult. A sarkvidéki növényházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Néhány percenként számítógép által irányított módon tápanyagoldattal permetezték a gyökereket, a levegőt és a vizet pedig újrahasznosítják az EDEN-ISS elnevezési kutatási projektben.
1: Az Alfred Wegener intézethez tartozó Neumayer 3 antarktiszi kutatóállomás közelében lévő konténer nem csak az ott dolgozó legénység étrendjét hivatotta meggazdagítani, hanem fontos ismereteket szolgált arról is, hogy hogyan lehet ellátni friss zöldséggel és gyümölcsel a Holdra és az esetleg Marsra tartó missziók legénységét. A kutatók egyebek közt arra kíváncsiak, javítja a friss zöldségféle a külvilágtól elzárt legénység kedélyállapotát.
0: Zabel azt mondta, hogy neki nagyon ízlettek a helyben termelt zöldségek, de ez természetes azok esetében, akiknek ez jelenti az egyetlen friss élelmiszert. Viszont dicsérték a konténerben előállított növényeket azok a frissen érkezett kutatók is, akik még nem voltak kiéhezve a friss zöldségre.
1: Paul Zabel szerint még 10-20 évig is eltartott, amíg az űrben is működő üvegházat fejlesztenek ki, ezért az antarktiszi német kutatóállomáson folytatják a kísérleteket. Hamarosan egy csapat utazik a Neumayer 3-ra, hogy feljavítsa a melegházat és új növényeket vessen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az étteremválasztás mindig fontos kérdés volt azoknak, akiknek nincs kedvük főzni, vagy éppen a családot és barátaikat akarják elvinni vacsorázni. Ha unod már, hogy mindig ugyanoda mész enni, akkor ezek az éttermek garantálják a szokatlan kiszolgálást és választékot.
1: A pekingi Dark étterem nem véletlenül kapta ezt a nevet. Az étteremben egyáltalán nincs fény, és a pincérek éjjellátó szemüveget viselnek, hogy oda találjanak az asztalokhoz. Ez a fajta étterem nem csak Pekingben található meg, a Magyar Láthatatlan Kiállításhoz tartozik a Láthatatlan Vacsora nevű program, ahol ugyanezt az élményt lehet átélni.
0: A Lapföldi Havas egyik legérdekesebb része a jeges étterem, ahol mindig szívesen várják a látogatókat egy-egy kabáttal. Ezek az éttermek a berendezésekkel együtt teljesen jégből vannak, de aki melegebb étkezőre vágyik, annak ott vannak a hangulatos farönk éttermek.
1: Ma már több országban, köztük Magyarországon is találhatók olyan éttermek, melyek asztalcsoportjai darukra lógatott platformokon vannak. Aki nem tériszonyos, annak kitűnő választás ez az étterem, ha szereti a jó kilátást vacsora közben. Az ötlet egy olyan cégtől jött, amely vidámparkok és daruk telepítésére specializálódott. Ez a cég később egy olyan céggel kötött egyességet, amelyik természetesen éttermekkel foglalkozott.
0: Japánban található egy olyan étterem, ahol pincérek helyett betanított majmok szolgálják ki az ételeket. Az étterem majmai nem csak alkalmazottak, hanem az étterem tulajdonosának kis kedvencei is. A helyi hatóságok jóvá hagyták a helyet, így bárki betérhet az étterembe.
1: Olaszország azon belül voltára börtöne már nem a rabok, hanem az éhes vendégek befogadására van fenntartva. Aki ebbe az étterembe akar menni, annak gyorsnak kell lennie, mert nem túl könnyű asztalt foglalni, hiszen nem csak az asztalok, a cellák is állandóan foglaltak. Az éttermek kamerákkal, őrtornyokkal és reflektorokkal vannak felszerelve a tökéletes hangulat érdekében.
0: A Mars 2112 a Marson, mármint New Yorkban található földön kívüli témájú étterem. A pincérek űrlényeknek vannak öltözve, és még az ételek is földön kívüli témájúak. Ha végeztek az evéssel, a vendégek egy teleportáló készülékkel juthatnak ki az utcára.
1: A Ninja New York étterem nevéhez hűen New Yorkban található, és úgy tervezték, hogy egy igazi kínai falura hasonlítson. Az étteremben természetesen ninják is vannak, akik az árnyékokból előugorva ijesztik meg az embereket. Az ételek felszolgálása mellett egy kis műsort is csinálnak füstbombákkal és egyéb ninja eszközökkel.
0: Ti melyik helyre mennétek szívesen? Írjátok meg Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 95-5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. A vizslák a leggyakrabban használt vadászkutyák. Mindegyikükre vonatkozik, hogy a vadásznak megmutatják az általuk észlelt vadat. Ezt angolul pointingnak nevezik, ilyenkor más néven felveszik a jelzőpózt. Ez a jelzőpóz általában az egyik melső láb felemelését jelenti, a fej és a farok mozdulatlanul a hát vonalával van egy síkban. A testbeszédükkel a vad felé mutatnak.
1: Miután a kutya megmutatja a vadat, a vadász előkészülhet a lövéshez és célba veheti azt. A vizslák speciálisan erre lettek kiképezve. Nekik nem szabad a vadat elejteni. Ez csak a vadász teheti meg. Ez a képesség egy született adottságuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell kiképezni őket. Igen sokoldalúak, jól dolgoznak vízi vadászatokon is. Középtermetűek, arányosan szikárak, nagy lelógó fülük van. Élénkek mégis kiegyensúlyozottak, szaglásuk kiváló, intelligensek és tanulékonyak. Számtalan fajtájukat tenyésztik. Magyarországon a 10 legkedveltebb kutyafajta között van a kavizslák.
0: A weimari vizsla, melyet a 19. század óta tenyésztenek, az 1950-es évek elején robbant be Britanniába, s az azóta is igen népszerű családi kedvenc, kiállítási ebb és engedelmességi versenyző. Az Egyesült Államokban is kedvelik, a legjobb tenyésztő törzsek e két országban kaphatók. Ám a weimari vizsla valójában nem új jövevény, hiszen Németországban a weimari udvarban a 18. század vége felé kifejezetten vadászkutyáknak tenyésztették. Állítólag vérebek, pointerek és régi Szent Hubertus kopók segédkeztek külleme kialakításában.
1: Szikárborostyán vagy ritkábban vízkék színszeműek, ezüstös őz vagy egérszürke szőrű, gyakran sötétebb hátcsíkkal bíró fajta. Többnyire rövid szőrű változatát tenyésztik, de hosszú, sőt, sört és szőr változatban is előfordul. Rámenőssége miatt a hivatásos vadászok szolgálati kutyáját szerzett hírnevet. Az USA-ban igen felkapott fajta, gyakoribb ott, mint eredeti hazájában Németországban.
0: A rövidszőrű magyar vizsla világszerte az egyik legismertebb magyar vadászkutya. Legközelebbi rokona a drótszőrű magyar vizsla, ezekre a fajtákra jellemző az elegáns megjelenés, a könnyed felépítés és a harmonikos mozgás. A vizslakölyköknek a szeme általában kék, de később barnára vált. Testalkat a szikár, a szépség és az erő harmóniáját tükrözi.
1: A rövidszőrű vizsla zsemle színű szőrzete alig kíván gondozást. A lakásban tartott példányok szőre egész évben hullik, ezért rendszeres kefélést igényel. Középnagy, körülbelül 52-61 cm marmagasságú, 19-24 kg súlyú. Egyes megtermett példányok akár a 35 kg-ot is elérik, rendkívül elegáns, megjelenésű és mozgású, kedves, engedelmes természetű, még a vizslák közül is kitűnik intelligenciájával.
0: A rövidszőrű német vizsla jelenleg az egész világon az egyik legismertebb vadászkutya. Különösen az Egyesült Államokban népszerű. A német vizsláknak az évek folyamán négy változata alakult ki, a rövidszőrű, a drótszőrű, a hosszúszőrű és a szalkásszőrű.
1: Összbenyomásában a német rövidszőrű vizsla erőteljes, intelligens vadászkutya, élénk, de nem ideges vérmérséklettel. Közepes nagyságú, elegáns, térről elő mozgású, végtagjai izmosak jól kötöttek. A kanok marmagassága körülbelül 62-66 cm, erős szikár, a szukák valamivel alacsonyabbak 58-63 cm. A testsúly 22-30 kg.
0: A fajta kifejlesztése az 1860-tól 1880-ig terjedő időszakban kezdődött. A nehézkes, durva és lassú ónémet vizslákból nemesítették ki. Az itt-ott előforduló porosz vizsláknak is nevezett feketés vagy tiszta fekete visszaütés a fajta kitenyésztéséhez sorozatosan visszavezetető felhasznált pointer elődökre. A németek egy mindenes vadászkutyát akartak kialakítani. A rövidszőrű német vizsla eredetéről igen sok elképzelés alakult ki. Egyesek az olasz vizslát tartják ősének, mások a ma már kiterjesztett belga vadászkutyát. Legvalószínűbb azonban, hogy a régi spanyol vizsla az őse, mint annyi más vadászkutyának. A 16.-18. század német vadászkutyája nagyon eltért a mai típustól. Nyugodt, nehézkes, tipikusan hidegvérű állat volt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány, Bedzebici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka, Petrószki Gergely és Virág Hamililla.
1: Most Horváth Balázsral beszélgetünk, aki sokak számára a Ninja Warriorból lehet ismerős. Napjainkban egy női kosárlabda csapat edzője és mellette influencer is.
2: Miért indultál el a Ninja Warriorban?
3: Igazából megkerestek anno. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelentkezni, aki szeretne. De erre a műsorra most nem volt ilyen, hanem ilyen belsőkörös válogatás volt, és akkor megkerestek. És volt egy ilyen három kör körülbelül, mert volt egy rendes interjú, volt egy fizikai felmérő, és akkor utána még két interjú. Az egyik az ott helyben, a másik pedig egy telefonos, és akkor kiveséztek rólam mindent. Honnan jövök, ki vagyok, családi háttér, blablabla, bla, bla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba, röviden és tömören.
4: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
3: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyéniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy be se rakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
4: És hogyan készültél fel a versenyre?
3: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorba, és itt a magyart tudta megnyerni. De hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
2: Egyből élesbe kell menni?
3: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsóvák, emberek, taps, stressz, ne ronsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejből, hogy meg tudom csinálni.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészőt által a munkai túlterheltséggel hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefon görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonok mögött.
1: Kürti Boróka
0: és Mészáros Kira. Témánk 5 rémes írásstílus.
1: Az első a túlzottan már-már erőltetetten elvont, érthetetlen, kacifántos mondatokat használ, erőltetetten művészies hasonlatokat tartalmaz, az íróhoz nem illő, különös varást akar teremteni, az olyan egyszerű szituációkat is megcsavarva írja le, mint például ma elmentem a boltba, a karakterekhez, a helyzethez nem passzolva beszélnek rébuszokban, minden túlságosan irritálóan teatrális.
0: Szerintem nem mondok újdonságot, hogy valószínűleg mindketten olvastunk már ilyen művet. Tehát ami tényleg annyira idegesítően művészies akar lenni, nem bír a realitások talaján maradni, mindent gyönyörűen akar megfogalmazni, hogy az személy szerint nálam kivágja a biztosítékot.
1: Nagyon erőltetett, és főleg, hogy sokszor ilyenkor, hogyha valaki nagyon így akarja írni, akkor el is csúszik.
0: Hát igen.
1: Főleg időben szoktak elcsúszni, hogy múlt időben kezdi, de jelenbe folytatja, igen, két igen. mondaton belül, és nagyon zavaró.
0: Igen, ezeket én személy szerint gyűlölöm. A második írásstílus, Szercsi Lávcsi meg a tömény romantika. Itt szürreálisan mutatja be az író a szerelmi kapcsolatokat, minden túl makulátlan. A karakterek olyanok, minthogyha egy unikorn is hányta volna le őket. Idegesítően sok az álmodozás a tökéről, mintha az ember élete nem lehetne jó kapcsolat nélkül. Valótlanul romantikusak és indokolatlanok, egyben helyzethez egyáltalán nem illőek az irodalmi hasonlatok. Ez az utolsó kicsit hasonlít az előbbi elvontsághoz, bár itt személy szerint utálom, hogyha úgy írják. Úgy írnak le egy szerelmi történetet, hogy ott minden tökéletes.
1: Igen.
0: Nincs konfliktus, nincsenek problémák az emberek között, mindenki úgy szereti a másikat, ahogy van.
1: Igen, főleg amikor ugye itt van a macsó, az egyik, mindenképp a macsó, a másik pedig a cuki átlagos ember, lány vagy fiú, tök mindegy. Igen, és akkor az egyik beleomlik a másik karjába.
0: Jaj.
1: És ez annyira klisé.
0: Jaj, én azt utálom meg, amikor valaki, tehát egy lány meg egy fiú úgy kezdenek el járni, hogy előtte két szót se váltottak. Tehát
1: igen.
0: A lány azért jár a fiú meg cool, meg menő, a srác meg azért jár a csajra, mert cuki és jól néz ki.
1: Igen.
0: Tehát én ettől hányok.
1: A harmadik a felszínes depresszió, rémes köntösben. Infantilis érzelmek felnagyítása és depressziónak csúfolása. Ha az író nem ismeri a depressziót és az azzal járó pszichomatikus tünetek kezelését, gyógyítását, fokozatait, akkor az alkotása sértő lesz a valódi depressziósokkal küzdők helyzetére, és nevetségessé fogja tenni a saját történetét.
0: Hát szerintem ezt nem is nagyon kell tovább ragozni.
1: Igen,
0: szóval...
1: és ez szerintem nem csak a depressziónál, hanem tegyük fel, hogyha egy autista ember erről írsz, akkor annak jól utána kell nézni.
0: Hát meg úgy nagyjából ismerni kell a helyzetet, mert például egy nő, vagy egy olyan nő, vagy egy olyan férfi nem tud depressziós regényt írni, akinek tiszta vatta cukor az élete.
1: Igen.
0: Semmi problémája nincsen, mert akkor ezzel csak az olyan apróságokat nagyítja fel, mint mondjuk egy diák esetében, jaj, kettest kaptam, hogy tep is vagyok, felvágom az ereimet, mert szerintem ez rendkívül sértő a valódi gondokkal,
1: igen,
0: és pszichoszomatikus problémákkal küzdő emberekre nézve.
1: Pontosan.
0: A negyedik az a rosszul összejött flegmaság. Prosztó, idegesítő karakterek, helyzethez nem illő káromkodások. A menő, a cool és hihetetlenül dögös flegmaság is olyasmi, mint a depresszió. Nem lehet tanulni, és minimális tapasztalat nélkül írni sem lehet róla jól. Nem attól lesz valaki menő, hogy sokat káromkodik, nem tanul, és prosztóban viselkedik, mint a szomszéd kamionos, hanem attól, hogy rendelkezik annyi intelligenciával, hogy képes legyen mindent és mindenkit úgy figyelmen kívül hagyni, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.
1: Az ötödik pedig az átlagos, azaz totálisan semmilyen. Semmi érdekesség, nuku karakterfejlődés, nulla történet, semmi stílus vagy egyediség az írásban. Mikor ilyen történeteket olvasok, ha ilyesmire vetemedek, akkor úgy érzem magam, mintha egy néma emberrel beszélgetnék, aki embóliában szenved.
0: Hát, szerintem ehhez sem kell túl sok mindent hozzáfűznünk, tehát ami tényleg teljesen semmilyen, nincsen benne semmi érdekes.
1: Amit nem tudsz elolvasni se, mert a végéig nem jutsz el, mert kinyomod.
0: Így van. Hogyha egyetértettetek velünk, vagy van még olyan írásstílus, amit ti nem szerettek, azt írjátok meg nekünk a Facebook oldalunkon.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: Hello Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhatnak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 külön díjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az éhezők viadala, az aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépotság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengicis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma a szél megélénkülhet. Csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5

0: 97. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Lívia Gerta, Makréka Panni, Hedrik Mira, Bődi Virág Anna, Bakó Tünde és Baher Andrea.
1: Ellátogatunk a Géza Fejedelem téri ásatásra, ahol dr. Reik Szabina, az ásatás vezetője elmondta, hogy hogyan lehet valakiből régész és pontosan mivel foglalkozik. Megtudtuk azt is, hogy mi volt a legértekesebb dolog, amit eddig találtak.
2: Hogy lesz valakiből régész?
3: Hát sokszor meg szokták kérdezni, hogy ez már gyerekkori álom, de nem, nekem a középiskolában döntöttem el, hogy régész leszek. Egyrészt nagyon szerettem mindig is a történelmet, viszont a régészetben az a jó, hogy nem csak történelem van, hanem nagyon sok tudományág, rajz, kémia, biológia, matematika, és így ez is szabad kezet ad, hogy az ember mihez is kezd, vagy mivel szeretne foglalkozni.
4: Mivel foglalkozik egy régész?
3: Hát a régésznek a legfontosabb feladata, hogy a régmúltunknak megismerjük az anyagi kultúráját, hogy az anno a különböző korszakokban élő emberek mivel foglalkoztak, mit ettek, mit ittak, milyen házakban laktak. Tehát igazából egy kicsit visszarepüljünk az időben, és nem csak a régészek dolgoznak egy-egy ásatáson, hanem éppen azért, mert sírok is előkerülnek, a csontvázakból is nagyon sok információt megtudunk, ezért például antropológusok is segítik a munkánkat, vagy nagyon fontos, hogy ugye mi sok mindent el is pusztítunk, mondjuk úgy, hiszen ahhoz, hogy új információkat nyerjünk, sok esetben el kell bontanunk. Ez viszont nagyon pontos adminisztrációra és felmérésekre van szükség. Ezért például geodéta is dolgozik egy-egy ásatáson, hogy pontosan minden feljegyzése kerüljön koordinátákkal ellátva.
0: Mik a feltárás folyamatai?
3: Na hát előtte egy régésznek mindig kutatni kell, azzal kell kezdenie, megnézni, hogy az adott területről bármilyen információja van, írott forrás, vagy esetleg egy képi ábrázolás, vagy pedig egy korábbi elődök is végeztek már ez az adott területen bármiféle kutatást. Ha megvan ez az előzetes kutatás, akkor bizony természettudományos vizsgálatokat, illetve geofizikát is használunk. Az azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy mi van a Föld alatt, de oly módon, hogy még először nem ásunk semmit se. Ha megvan erről az információ, ezzel a geofizikai felméréssel, hogy mit kell keresnünk a talajban, akkor jelölheti ki az ásatás vezető az úgynevezett szelvényeket vagy kutatóárkokat, és kezdődhet meg maga az ásásnak a folyamata. Ha megindul az ásás, akkor nagyon óvatosan rétegenként kell haladni, hogy, mert az a fontos, hogy minden egyes rétegből a megfelelő leleteket összegyűjtsük.
4: Mióta régészkedsz?
3: Hát én 2014 óta dolgozom a Szent István Király Múzeumban, de én 2011-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, és egy 3 éven keresztül szabadúszó voltam, tehát az ország különböző pontjait jártam feltárásokon, és most 14-től kezdve pedig lehetőségem van most már állandóan a városban, tehát Székesfehérvár belvárosában, illetve Fejér megyében végezni feltárásokat.
4: Mennyi volt a legtöbb idő, amit feltárással töltöttek?
3: Hát most nekem most ez már 2022. novembere óta zajlik, tehát több mint fél éve. Általában ezek ugye tervásatások, ezek elhúzódhatnak ennyi ideig, tehát azt mondom, hogy 6-7 hónap legalább.
2: Mi volt a legnagyobb és legérdekesebb dolog, amit eddig feltártál?
3: Hát itt a püspöki székesegyházon belül is sikerült feltárást végezni, és az egykori középkori templomnak a szentélyéből előkerült egy nagyon szép limózsi korpusz. A limózsi az egy francia ötvös műhely, és a korpusz pedig a Krisztus teste. Tehát ez egy kereszten helyezkedett el ez a kis bronz szobrocska, amely aranyozva volt, és rekeszománcokkal díszítették, és ez a 13. század elejéről származik. De kiemelhetném, hogy a két toronyban is találtunk falfestés nyomait, és egy komplett családi kriptát a sírkőlapjukkal együtt.
5: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvegyi Glória Bella.
1: Veled is előfordult már, hogy reggel úgy érezted fáradtabb vagy, mint amikor lefeküdtél? Az úgynevezett tavaszi fáradtság több embert érint, mint gondolnád. Reggel kimerülten ébredsz, kevesebb munka után is fáradtnak, túlterheltnek érzed magad. Egy szóval, nem vagy a legjobb formádban. Mutatjuk, mit tehetsz ellene.
0: Kétféle tavaszi fáradtság létezik. Van fizikai eredetű, ennek megnyilvánulása, hogy a test erőtlen, kimerült. És van idegi eredetű, megnyilvánulása, hogy a szellemi aktivitás, gondolkodás, koncentráció, figyelem, reakcióidő csökken.
1: Mi is a tavaszi fáradtság oka? A szakemberek azt szokták mondani, hogy ez nem egy betegség, hanem hiányállapot, télvégi kimerültség. Az előző nyáron felhalmozott tartalékokat feléjük, és napi táplálékból nem jut elegendő vitaminhoz, ásványi anyaghoz, nyomelemhez a szervezet.
0: Nézzük meg, mit tehetünk a leküzdése érdekében.
1: Aludj eleget.
0: Végezz relaxációs gyakorlatokat.
1: Figyelj oda a megfelelő összetételű táplálkozásra.
0: Emellett a napi ajánlott fél liter tejről és a fél kilogramm gyümölcsről se feledkezz meg. A zöldségek terén elegendő naponta egy adag salátát vagy egy adag főzeléket megenni. Sőt, az sem mindegy, hogy mennyi folyadékot fogyasztasz.
1: Mozog minden nap. Télen amúgy is hajlamosak vagyunk kevesebbet mozogni, ami rontja az immunrendszerünk teljesítményét. Kezd a napot pár perces reggeli tornával, sétálj jó nagyokat a friss levegőn, ha kisütött a nap.
0: Igyál sok folyadékot, bár az izzadás miatt nyáron jut leginkább eszünkbe pár pohár ásványvizet felhajtani, szervezetünknek ilyenkor is sok folyadékra van szüksége a helyes működéshez. Napi 2 litert igyál, lehetőleg ásványvíz, gyógytea, frissen facsart gyümölcs vagy zöldséglé formájában.
1: Járj rendszeresen úszodába, ha teheted. Ha már ott vagyunk, szaunázzunk is. Ez ugyanis hatékony salaktalanító és immunerősítő hatású. Az izzadás során a szervezetből természetes úton távoznak a méreganyagok, a szaunázás ezt a természetes folyamatot fokozza.
0: És te milyen tippeket ismersz? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 95 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőröm. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkelysömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj fel a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutadankba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföl, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hát jellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg idő, időjárás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés köz pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt, finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Árt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UV-a sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat, akadnak, akik a pattanásokra, pikkelysömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással elnyert barnaság véd a napfénykáros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye között? A szoláriumokban csak nem kizárólag UVA fényt sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UVA sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozásra elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfénykáros hatásától. Sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
2: A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
0: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szoláriumozás leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnoson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk érdekes madárfajok világszerte. Az állatvilágban számtalan érdekes élőlénnyel találkozhatunk nap mint nap, és ez nincs másképp a madarakkal kapcsolatban sem.
1: Könnyű nem észrevenni a világ legkisebb madarát, a méhkolibrit. Nevét arról az állatról kapta, melynek méretével össze lehet hasonlítani. Ez a madár kevesebb, mint 2,2 grammot nyom. Szájfesz távolsága csupán 5 cm. A BirdLife International szerint ez az aprócska Kubában honos madár a mezőgazdaság miért fokozatosan veszti el az élőhelyét, ezért a mérsékelten fenyegetett kategóriába került.
0: Az Amazonas medence mocsaraiban és a mangrove erdőiben gyakran megtalálható furcsa, fácánszerű madara nem csak barna címertollairól, kék arcáról és vörös szeméről, hanem kellemetlen szagáról is felismerhetik. A hoadzin csak az előbélben erjedő növényből táplálkozik, ami a madár büdös szagát hozza létre. A hoadzin csibék hátborzogató karmokkal rendelkeznek a szárnyukon, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan másszanak a fákra.
1: A vándor albatrosz fiókák átlagosan 280 nappal kikelés után válnak röpképessé. Ez több, mint 9 hónap, ami jelentős idő ahhoz képest, hogy a legtöbb madárnál ez csupán néhány hetet vesz igénybe. Minden bizonyal ennek a tulajdonságnak köszönhető, hogy a vándor albatroszok csak 2 évente egyszer költenek. Viszont ha egyszer szájra kapnak, vissza sem néznek. Képesek akár 5 évet is úgy eltölteni, hogy nem térnek vissza a szárazföldre, pihenniük kell, az a tengeren teszik. A szárazföldre csak a költés miatt térnek vissza. A vándor albatrosz egy másik rekordra is büszkélkedhet, hiszen ennek a fajnak van a legnagyobb szárnyfesz távolsága, ami akár 3,6 méter is lehet.
0: Ha nem akarsz halláskárosodást szenvedni, biztos, hogy ne tartózkodj egy malukói kakadu társaságában. Ennek az Indonéziában honos madárnak a rikácsolásakor 135 decibel is lehet, melyet mérésekkel bizonyítottak. Hogy legyen mihez viszonyítani, egy rockkoncert általában 125 decibelnél nem hangosabb, egy légkalapács pedig 130 decibellel dübörög. Egyes szakértők szerint, ha valaki hosszabb távon ki van téve 80 decibel feletti hangerőnek, akár visszafordíthatatlan halál károsodást is szenvedhet.
1: A legmagasabb madár az észak-afrikai struc. A hímek akár közel 3 méter magasak és 140 kg súlyúak is lehetnek. Persze az elefánt madár, egy röpképtelen élőlény, majd még a 17. században pusztult ki, még mindig élne, a struc nem jelentene számára versenytársat. A hatalmas madárral úgy tartják, hogy a magassága meghaladta a 3 métert, tömege pedig elérhette a 400 kg-ot.

ha nekem jó, jó neked. Ha üres a fejed lesz, mivel megtöltened. Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped, a lényeg a szereted. Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, is lehetsz itt még valaki. Ha újnak látszik, ami maradé, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami. Élvezd, és ugyan mindenki téveszt. Tapaszt

0: kész érzelkez fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teó Baltimi és Varga Villő. Ideig óráig felkapott tini bálványok, vagy korunk legnagyobb zenészei. A Valmar zenei pályafutása.
2: Valkusz Milán és Marics Peti Kispestről származnak, és gyerekkorok óta szoros barátságot ápolnak. A Valmar 2018-ban alakult, és már-már meghódította egész Magyarországot.
1: Az első nagyobb áttörést Bruno and Spack és Manuellel közös daluk a Vissza vérem című dal jelentette. 2022-ben Manuellel közös számuk, az Éget a nap pedig elnyerte az év hangfelvétele díjat.
2: 2022-ben az Ázsia Expressben volt a zenészváros. 2023-ban pedig a Starmaster-ban voltak, míg Peti a zsűripultban ült, addig Milán versenyzőként szerepelt ebben a műsorban.
1: Pályafutásuk során olyan zenészekkel volt közreműködésük, mint Nem az a lány, Sophie, Jauri, Abosi Barna, Ábrahám, Pixa, Fluor Tomi vagy a Velhello.
2: 2022. áprilisában mutatták be karrierjük eddigi legnagyobb slágerét, melyet Szikora Róberttel közösen készítettek, az Úristen. Közel egy év alatt több mint 34 millióan hallgatták meg, és szinte már nincs olyan ember ebben az országban, aki nem tudná kívülről a refrént.
3: 95.5

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis rifentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy mafrás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a mafrás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hack jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van. Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a gyabugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunszt pedig azt, hogy nem nagy dolog. You're ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. A mai adásban egy igazán kultikus horrorfilmről lesz szó. Amikor kitör egy vírus, amitől az emberek élőhalottá változnak, mindenki menekülni kezd, hiszen tudják, hogy csak önmagukban bízhatnak. Négy főhősünk különböző irányokba próbál eljutni az apokalipszis közben. Hogy ne kötődjenek annyira egymáshoz, mindenkit az úti céljának a nevén szólítanak. Tallahassee, Woody Harrelson szereplésében egy megrögzött zombi vadász, akit nem érdekel más, csak hogy megöljön minél több zombit. Mint később kiderül, ennek személyes okai vannak. És persze fő célaként azt tűzte ki, hogy megtalálja az utolsó kókuszos Twinkit az egész világon. Másik főszereplőn Columbus, akit nem más, mint Jesse Eisenberg alakít, aki hihetetlen paranoiája miatt sikeresen életben marad. Ők ketten bár nagyon különböznek és meglehetősen tagadják, nagyon megkedvelik egymást. Másik két főszereplőnk egy testvérpárt alkot, az idősebb testvér, Wichita, akit nem más, mint a zseniális Emma Stone alakít, illetve Little Rock, Abigail Breslin által alakítva, már jóval a zombi vírus előtt is a férfiak kisemmizéséből éltek. Az út során többször is kijátszák Tallahassee-t és Columbus-t, de a végén mégis megmenti őket a két férfi, hiszen az út során mégis megszeretik egymást.
1: Mindenki más úton próbál életben maradni, míg Columbus egy egész szabályrendszert hoz magának létre a biztonsága érdekében, addig Tallahassee-nek csak egy fegyver kell, és az, hogy zombikat gyilkolhasson. Wichita és Little Rock pedig úgy marad életben, hogy lépésről lépésre kijátszák két férfi főhősünket.
0: Bár a komikus jelenetek túlnyomó többséget képeznek a filmben, azért nem maradnak el a horrorfilmeknél jól megszokott jumpscare-ek sem. Bár a film nem nevezhető hardcore horrorfilmnek, azért elég szép számmal vannak a filmben horrorisztikus jelenetek is. Az autóban hirtelen felugró zombiktól, egészen a baltás zombi bohócig minden van. A hangulatot az olyan komikus jelenetek oldják, mint ahol egy bevásárlóközpontban egy csapat túlsúlyos zombival bánnak el.
1: Ez a film azért bír óriási jelentősége, hiszen bebizonyítja, hogy igenis lehet a horror és a vígjáték műfaját úgy keverni, hogy az zseniális legyen. Mivel ezt az akadályt is gördülékenyen veszi, és nagy százalékban tetszik a közönségnek, bebizonyítja azt is, hogy még bőven nem áldoztak le a zombis filmeknek, hiszen még mindig lehet valami újat mutatni.
0: A film érdekességei közé sorolható az is, hogy a rendező Ruben Fleischer és a forgatókönyvírók Paul Wernick és Rhett Reese első filmje. Hogyan lett egy első filmes produkcióból ekkora siker? Ez azt hiszem még a mai napig is rejtély mindenkinek, de egy biztos, mind a producer, mind a forgatókönyvírók tudták, hogy milyen egy kassza sikerfilm.
1: Bár elsöprő sikert aratott a film, a folytatása, Zombieland a második lövés, csak az eredeti film 10. évfordulóján jelent meg. Mindenki szerencsére az eredeti szereplő brigád, illetve a rendező és forgatókönyvírók is visszatértek a zombis komédia második részére.
0: A filmet olyan elmés kis szösszenetek tökéletesítették, mint Bill Murray cameója, aki a megszokott pár másodperces képernyőidő helyett perceken át szórakoztatta túlélőnk csapatát. Ez a pár jelenet ténylegesen egy egészé formálta a filmet, hiszen komikus jelenetek után egy balszerencsés horrorisztikusnak mondható vége szakad. Te láttad már a filmet?
1: Hát az első rész nem teljesen, de a második rész már teljes egészében meg tudtam nézni.
0: És tetszett?
1: Igen, jó volt, kifejezetten vicces.
0: Ha neked is volt kedvenc jeleneted, írd meg nekünk. 97. Táskarádió. Play the music.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk nektek Stephen Kinget. Stephen Edwick King 1947. szeptember 21-én született May Portland városában. Miután édesapja elhagyta, így édesanyjának kellett eltartani a Stephent és testvérét. Anyukája alkalmi munkával próbálta azt megoldani, de minden igyekezete ellenére sokat nélkülöztek és költöztek akkoriban.
1: Stephen King már 7 éves korában is írt történeteket. Nagy hatással voltak rá a gyerekkorában látott sci-fi és fantasy filmek, innen származik a rajongás a horror iránt. 13 éves volt, amikor rátalált egy dobozra tele édesapja befejezetlen írásaival, amik főként horror és fantasy alkotások voltak. Későbbi elmondása szerint ez egy meghatározó élmény volt az életében. Első történeteik 19 éves korában jelentek meg a Comics Review magazinban. Legelső novellája, a The Glass Four 1967-ben jelent meg. 3 évvel később elkezdett dolgozni életének legjelentősebb regény folyamán, a Sötét Torony sorozaton, amelynek első kötet 1982-ben jelent meg. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg Tabitha Spurs-szel, aki szintén író és később feleségül is vette. 3 gyermekük született, Naomi Rachel, Joseph Hillstrom és Owen Philip. 2 fiúból később író lett.
0: Tanulmányai befejezése után később angoltanár lett. De mivel nem tudta eltartani ebből a családját, plusz munkát vállalt el egy mosdóban. Bár kevés ideje maradt az írásra, pár novellát azért meg tudott jelentetni. Ekkor azonban még nagyon messze járt attól, hogy csak az írásból meg tudjanak élni. Első sikerei előtt is már írt regényeket, de azokat később Richard Bachman álnéven jelentette meg. Kingről köztudott, hogy fontosnak tartja műveiben az apró részletek kidolgozását, a folytonosságot és a visszatérő elemeket szereplőket műveiben. A könyvei nagyrészt Maine államban játszódnak. Művei között rengeteg ponton találkozások, kapcsolatok és átfedések vannak. Ennek köszönhetően életműve számtalan spekulációra, találgatásra ad lehetőséget, és így mindig újabb érdekességekkel szolgál. Köteteiben rengeteg utalás van az amerikai történelemre és kultúrára. Visszatérő elemek például a vietnámi háború, rasszizmus és a természetfeletti jelenségek. Stephen regény előtt pár évvel 1980-ban leleplezték egy sorozatgyilkos bohócot. A bohócot Pogó néven ismerték, a polgári néven John Wayne Gacy, aki 33 kisfiút végzett ki, mire a rendőrök végre elkapták. Az író soha nem erősítette meg azt, hogy a gyilkos bohóc iklette volna.
1: Az IT, más néven azaz, 1986-ban jelent meg, magyarul először az Európa könyvkiadónál. A történet 7 gyerekről szól, akik szembe kerülnek egy gonosz alakváltóval, vagyis azzal, mely legbenső félelmeik alakjában tűnik fel. A történetben legtöbbször bohócként, krajcárosként jelenik meg. A 7 főhőst 2 idősíkon mutatja be, az elsőt megtörténéskor, a másikat 25 évvel később. A műben megtalálhatóak a klasszikus King elemek, mint például a régi emlékek nyomasztósága, gyermekkori traumák és a kisvárosi bágyadság mögött ott rejtőző gonosz. Az IT 2017-ben jelent meg a mozivászon. Nagyon jónak bizonyult a film, mert óriási sikert aratott és nagyon jó kritikákat is kapott. Az idén érkező folytatásnak, azaz második fejezetének az első részhez hasonlóan hatalmas bevételt jósolnak, de az első reakciók alapján nem sikerült felérni az elvárásokhoz.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskora.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Janka és Szigetvári Máté. A Halloween eredete ősikelt a hagyományokon nyugszik. Pontosan egy Savigny nevezetű ünnepre lehet visszavezetni, amikor is a hiedelmek szerint a holtak lelkei visszatértek a földre. Ezen az ünnepen az emberek tüzeket gyújtottak és jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a szellemeket. A történelem során ez a kelta ünnep különböző népek szokásaival keveredett, például a rómaiakéval, míg elnyerte a ma ismert formáját. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, de ma már szinte az összes országban ünneplik. Elhoztunk nektek pár tradicionális halloweeni szokást.
1: Jelmezbeöltözés. Az emberek maszkokat vesznek és jelmezbeöltöznek. A tradicionális halloween jelmezek természetfeletti figurák, például vámpírok, szörnyek, szellemek, csontvázak, boszorkányok és ördögök alapján készülnek, de manapság népszerűek a szuperhős és hercegnő jelmezek is.
2: Tök lámpafaragás. A házakat feldíszítik halloweeni dekorációval, aminek fontos kelléke a jack-o'-lantern, azaz a faragott töklámpás. A töklámpás érdekessége, hogy az ír bevándorlók általában karolrépából készítettek faragott lámpát. Amikor ez a szokás megérkezett az USA-ba, ahol a tök őshonos, a karórépát felváltotta a tök, mivel a tökből sokkal könnyebben lehetett látványosabb lámpákat faragni. A farmerek már direkt olyan fajtákat nemesítenek, amik a legideálisabbak a tökfaragáshoz.
0: Édességgyűjtés, csokit vagy csalunk. A csokit vagy csalunk a tévének köszönhetően talán az egyik legismertebb Halloween szokás. Ez elsősorban a gyerekek programja, mikor jelmezbeöltözőbe kopogtatnak a házakba, csokit vagy csalunk felkiáltással és csokit gyűjtenek.
1: Halloween party. A Halloween partik a 20. század elején kezdtek elterjedni, mikor a Halloween sokkal inkább egy közösségi ünnepé vált, mint vallásivá. Felnőtteknek és gyerekeknek is rendeznek partikat különböző játékokkal, halloweeni ételekkel és jelmezekkel.
2: Halloween babonák. Halloween kapcsán több babona és hiedelem ismert a világ számos táján. Íme néhány híres halloweeni babona fajta. Babonák a szellemekről, babonák a denevérekről, babonák a fekete macskákról.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kis termetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. Két sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzatlan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ötköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Gyönyörű őszi idő várta szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Te kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Indul! Ébredj ezzel!

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Bekker. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mikrofonoknál Bali Villő, Sarf Janka és Kovács Jászmin. A következő fél órában hallhatjátok majd, hogy több mint félmillió dolláros rablás történt, valamint, hogy a méz az egyetlen olyan étel, ami sosem romlik meg. Azonban előtte hallgassuk meg Cat Eye-tól az Animal-t.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A méz az egyetlen olyan étel, ami sosem romlik meg. Alacsony víztartalma és magas savassága miatt a mézben a baktériumok nem tudnak elszaporodni. Az egyiptomi piramisok feltárásakor a régiszek több mint 3000 éves mézre bukkantak, ami még mindig tökéletesen ehető állapotban volt. Amúgy nekünk is van otthon egy csomó méz. Jó, de mi nagyon gyorsan megesszük mondjuk, mert ilyenkor télen például mi rengeteg teát főzünk, szóval én teát iszok teával, és abban mi mézet használunk, nem cukrot. Meg amúgy sokkal jobb is, mert természetesebb.
1: Én éppen ami van. Egyébként én is jobban szeretek mézzel inni teát, meg úgy mézet használni cukor helyett, de nincs mindig ott. Vagy hát de egyébként szerintem mindig van otthon méz, csak így elfeledkezem róla, mert így le van rakva valahova, oda a többi üveg közé, és így ó, tényleg mézünk is van. És én mikor mézzel, mikor cukorra, mikor
0: hagyom. Nálunk is, de nem minden mézzel finom amúgy. Mert van ugye akácméz, hársfa méz, szóval...
1: Hát nálatok ilyen kollekció van.
0: Igen, mert anyáék rendesen egy ilyen méhésztől rendelnek mézet, és akkor úgy van, hogy egy évben, így januárban megrendelik, és akkor egy egész évre van mézünk. Mert van, amikor ugye így ősszel vagy télen ilyen mézes sütit sütünk, és akkor hát abban méz kell, nem cukor. Meg amúgy sokkal jobb is, mert tényleg azért tudod, hogy mi van a mézben. Uh-huh. Nem úgy, mint a cukor. Annyira nem is hízlal.
1: Hogy mi honnan szerezzük a mézet, arról nekem fogalma nincs, nekünk nincs ilyen nagy izébeszerzésünk, mi annyi mézet nem fogyasztunk. De finom méz van otthon, meg most van otthon, amit ajándékba kaptunk, levendulás méz.
0: Oh.
1: És nagyon finom. Az nagyon, nagyon finom. Azzal ittam ma reggel teát.
0: Amikor vannak ezek az ilyen kis fesztiválok, vagy ilyen falunapok, és akkor kitelepednek ilyen mézesek, helyi mézesek. És mi vettünk egyszer ilyen csokis, meg puncsos mézet.
1: Igen, na ilyet még nem láttam. Láttam ilyen mézes standokat, és ahhoz például soha nem mentem oda.
0: Nem fehér csokis volt, szerintem akácméz volt, meg csokis, meg puncsos, és valami eszméletlen finom volt.
1: Na, ó,
0: és azt én egy jó kis vajas kiflivel, úristen, a legjobb dolog a világon. Már reggel meg is éheztem. Ez lesz a reggeli. Majd holnap megkérem anyát, hogy csináljon mézes kenyeret.
2: A nagyszüleimnek, hát méhészek, szóval mi ilyen kapjuk a mézet tulajdonképpen.
1: Na jó, van itt mézluxus van.
0: Igen.
2: Hát igen.
0: Meg amúgy nem, ja nem, Kleopátra tejben fürdött. Most hirtelen nem tudom, miért asszociáltam arra, hogy mézben fürdött.
1: A mézbe lehet belefulladt volna.
0: Ennek meg utána ragadt is volna, fúj.
1: Ez igen, hát azért valamennyire tejtől is talán.
0: Jó, jogos. De mondjuk ki tudja régen, milyen dolgok voltak.
1: Igaz.
0: Minden esetre folytassuk és hallgassuk meg Don Toliver-től a Lose My Mind-ot.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Több mint 500 000 dolláros rablás történt, kizárólag műanyag kacsákból. Egy hollandiai raktárból ismeretlen tettesek elloptak 50 000 darab sárga gumikacsát. A rendőrség értetlenül állt az eset előtt, mivel a szállítmány meglehetősen feltűnő volt, és a helyi lakosok napokig azzal viccelődtek, hogy a rablók valószínűleg a világ legnagyobb habfürdőjére készülnek.
1: Most komolyan, mire használnak ez 50 000 gumikacsát?
0: Ezen nagyon sokat gondolkodtam már, mint hogy
1: miért
0: rabolsz
1: minek?
0: El 50 000 gumikacsát?
1: Ha megvan az a ilyen hozzáértő képességed, hogy elrabolj valami nagyot úgy, hogy senki nem veszi észre, akkor rabolj egy bankot, akkor ne gumikacsát rabolj el.
0: Amúgy nagyot mennek ezek a gumikacsák.
1: Mert eladjuk az eBay-en, vagy?
0: A kocsikba rakják, és fel lehet díszíteni ezeket a kacsákat. Van külön ilyen gumikacsa bolt külföldön, nem tudom pontosan, hogy
1: külön hol. Gumikacsa bolt.
0: És ahol csak ilyen gumikacsákat, ilyen egzotikus, hogy például nagy-britanniai sapka van rajtuk, igen, vagy valami de ilyen láncfuchs.
2: Tehát ilyen olyan gumikacsa is van, amit így gyűjtenek, hogy ilyen különböző karakterek, meg
0: igen,
2: ilyen figura,
0: igen.
2: Meg ilyesmi.
0: És ilyen bolt van.
2: Igen, tehát, hogy igen, és azok egyébként elég azért tudnak
0: amúgy
2: sokat. Tehát, hogy ilyen megvan nektek ez a Funko Pop?
0: Igen.
2: Ilyen figura.
0: Ugye az is tök sokat ér, hogyha
1: dobozik.
2: Tehát azért úgy
0: igen,
2: van,
0: ez a giga agyú izék.
2: Amiknek ilyen nagy a feje. Azok is nem tudom, egy darab az ilyen, hát attól függően, hogy milyen, de hogy ilyen 5000 forinttól 10-ig legalább van az árba.
0: 20-ig
2: de még a fülött is akár,
0: ja.
2: Igen. De ilyen, tehát mondjuk ilyen 5-nél kezdődik, tehát 5-nél már lehet találni ilyen figurákat. És ezek a gumikacsek ugyanígy, mint egy figurát.
1: És emlékeztek, amikor... Új trend a gumikacsa.
0: Igen, de emlékeztek, amikor ezeknek a figuráknak így elkezdett az a trend lenni, hogy szétvágják a fejüket, mert hogy van benne valami. És mindenki szétvágta otthon az ilyen 10 000-20 000 forintos fankópopját.
2: Igen, azt láttam, de szerintem az annyira gáz. Azt
0: meg amúgy full fake.
2: Meg hát amúgy annyira egyértelmű, nyilván nincs semmi a fejében. Ott kezdődik, hogy megrázod, és nem zörög.
0: Hát ez az.
2: És akkor így szóval, a fejfesre említett. Ez egyébként elég nagy.
0: De amúgy én a gumikacsákra így visszatérve, én láttam olyat is, hogy gumikacsa versenyek. Például...
2: Olyat én is láttam szerintem.
1: Most döntél rá össze egy gumikacsára, nem, vagy beledobod a gumikacsát a tengerbe.
2: Bedobod a gumikacsát, és úgy folyik le, nem?
0: Igen, hogy megszámolzzák, megvásárolhatsz egy számozott gumikacsát, nem tudom milyen 5000 forint, vagy 1000 forintért, 1000 forintért. Ez itt volt Magyarországon nemrég. És ez a pénz később egy beteg kisfiúnak a gyógyítására ajánlották fel,
2: ja,
0: igazából.
2: Ilyen
0: igen,
2: gyűjtés.
0: Igen, igen.
2: Ó, az kedves.
0: És igazából beszámozzák ezeket a gumikacsákat, direkt, hogy tudják, és beikér le a, szerintem a Tiszánál volt ez, és hogy
2: melyikér le a leghamarabb?
0: Igen, hogy sodás által melyikér le a leghamarabb.
1: De jó, hogyha valamelyik ott felakad egy ágon, akkor az így ott marad örökre?
2: Hát
1: ott
2: nem, nyilván kiszedik.
0: Meg azért... úgy van, hogy direkt kiépítenek ezeknek egy pályát. Szóval nem úgy van, hogy egy hajó alá be tud menni, ami így feldarabolja a kacsákat.
1: Jó, oké.
0: Minden esetre írjátok meg nekünk, hogy nektek van-e ilyen különleges kacsátok, most pedig menjünk tovább Tate McRae-től a Tit for Tat-tel.

0: rég több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 különdíjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese, nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az éhezők viadala, az aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépottság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet. Csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen, napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.7 Táskarádiót te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Sarfianka és Kovács Jászmin. A következő fél órában szó lesz arról, hogy egy floridai férfit megharapott egy aligátor, mert csúnyán nézett rá. Valamint a svéd rendőrök egy kitömött tigrishez hívtak erősítést. Azonban előtte hallgassuk meg Teddy Swims-től a Loose Control-t.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A svéd rendőrök egy kitömött tigrishez hívtak erősítést. Egy megrémült járókelő riasztotta a hatóságokat, miután látta, hogy egy hatalmas tigris fekszik egy parkos területen a bokrok között. A kiérkező rendőrök óvatosan körbevették a helyszínt, majd a hosszas megfigyelés után rájöttek, hogy a fenevad valójában egy életnagyságú, nagyon jó minőségű plusz állat, amit valaki elhagyott. Hogy hagynak el egy ekkora plüssállatot? Nekem ez lenne az első kérdésem.
1: Lehet, hogy direkt rakták oda. Mert hogy nagyon jó minőség és nagyon élethű, szóval lehet, hogy szándékos volt azért, hogy kihívják rá a rendőrséget, vagy valakit megijesztenek, hogy jaj, tigris, meg lesz a kéve. Aztán nem ette meg senkit, nem evett meg senkit.
2: Nos, nem hiányzik senkinek egy plüssállat?
1: Hát nekem biztos hiányozna. De
0: nekem is főleg egy ekkora. Igen.
1: Hát de ezt mondom, hogy lehet, hogy, tehát, hogy szándékos hagyták ott, hogy azért vették azt a plüss tigrist, hogy valakit riogassanak.
0: De azért az ilyen nagy plüssök, azok amúgy rohadt drágák.
1: Szóval hát már élethű nagyon, igen. Tehát akkor valószínűleg ilyen minőségi túsz, szóval akkor esés, hogy még drágább.
0: Meg ki tudja, lehet úgy gyártatták amúgy meg.
1: Hát igen, épp ez az.
0: Jó, mondjuk, személyre szabott.
1: Jó, tehát hogy azért, hogy valakit szívassak és riogassam, azért ennyi, hát én ennyi pénzt nem adnék ki.
0: Vagy lehet jó szívűak akartak lenni, és berakták a bokorba, hogy hát, ha majd valaki elviszi.
1: Ah, persze. Ott van a buzódban, ki lesz egy tigris, tehát nagyon életű, tehát ott néz rád egy tigris, és jaj, de jó, hazaviszem. Biztos plüssből van, hazaviszem.
0: Hát a kislányé nem, az még a tigrist is hazavitte volna.
2: Hát az biztos.
1: Hát Jászmi hercegnő, a tigris.
0: Hát ez az. De amúgy én amúgy is nagyon ilyen állat kedvelő voltam, szóval anyáinknak volt állatkereskedésük, és én simogattam az ilyen patkányokat, meg ilyeneket. Mert ilyeneket árultak anyáik. Ilyen patkányok, egerek, jó, nyilván más állatokat is, csak ezekről meséltek, hogy ezeket simogattam.
3: Én a hüllőket szerettem, amúgy mindig jártunk ilyen kigyó simogatás, meg tudod, amikor mászik a kezeden.
0: Oh,
3: én ezt nagyon szerettem amúgy.
2: Én nem bírnám ki.
1: Én ezt sose csináltam. Én mindig néztem embereket, de mindig olyan kellemetlenül állnak az emberekkel, így, tehát, hogy akit látok, hogy ilyet csinál, mindig úgy szoktak elni, hogy így áll, és így lát az arca, hogy ilyen kellemetlenül néz, de kell a jó fotó, hogy rajtam van egy kígyó, és ezért fotózkodik vele, és hogy mindig olyan kellemetlenül néznek. De hogyha valaki tényleg szereti, akkor gondolom neki, ez így kellemes, meg nem úgy néz ki, mint aki attól fél, hogy mindjárt megeszik. De hogy így...
0: Azóta félek azért a patkányoktól. Szóval, hogy elfutnálottam azért kicsit akkor... ijesztő. Amikor még voltak tyúkjaink, akkor volt egy csomó egér kint az ilyen csirkeor részen, mert a szalmába megbújtak, és akkor csak annyit láttam, mentem kietetni a tyúkokat, így télen este, és csak így elfutott előttem egy ilyen gigászi patkány.
1: Biztos,
0: és
1: hogy nem.
0: Fú, nagyon rosszul lettem.
1: Mennék onnan el azonnal. Egyébként én is ilyen állatos vagyok, tehát mondjuk, hogyha kutyára kell vigyázni, vagy valakinél vagyunk, és van kutya, macska, amit tudom én, akkor mindig megsimizem, meg mindig így spanolok vele, de ilyen alkalmai nem nagyon akadtak, hogy patkányt meg kigyócsimagassak. De lehet ki kéne próbálni.
3: Hát igen, a patkányt azt nem hiszem, hogy alapból annyi fertőzés hordoz, hogy...
1: Nem úgy gondoltam, hogy így az utcán látok, jé, patkány,
0: az
1: akkor oda vagyok.
0: Nézd, anya, mit hoztam?
1: Igen, tehát nem úgy értettem, hogy lemászom a csatornába, aztán összeszedek egy patkányt, tehát nem úgy értettem.
3: Hiszem, akarod kipróbálni?
1: Nem, az annyira nem, az annyira nem szimpatikus.
2: Kell van a kitalálva, de...
3: Ilyen házi patkány, az amúgy jó. Mi az ez a patkány?
0: És akkor senki nem menne át hozzá.
3: Igen, amúgy igen, ez jó.
1: És akkor egy idő után elkezded azt mondani, hogy kisegér, és akkor átmennek hozzád, és találkoznak egy ekkora állattal, ilyen
0: kisegér. Az egyik ismerősünk házi állataként egy skorpiót tart.
1: Na, én ismerek olyat, aki kígyókat,
0: skorpiók?
1: De én ismerek olyat, aki kígyókat, meg olyat is, aki pókokat gyűjt. Ilyen, tudod, ilyen tarantulákat.
3: Nekem is olyan tarantulás.
0: De azt nem tudod normálisan megsimogatni, ez bármikor megcsíp.
2: Hát
1: igen, tehát
3: igen, az a teráriumban van.
1: Tehát inkább ilyen gyűjtő. Szóval ott van a teráriumban is, izé.
0: És hát ez igazából ezért az embereket.
3: Gyűjtemény, hogy te életbe tartos, a többi, de például nekem
1: tehát
3: volt...
1: kb. Ilyen saját tropikáriumod van.
3: De nekem volt barátnő, akinek kígyójai voltak, és szabadon voltak otthon. És én ezért nem mentem át hozzá soha, mert ő úgy telefonozott délután, hogy a fején mászott a kígyó, és mondtam, hogy én így köztem. És random mondta, hogy mindenhol mászkálnak a lakásban.
1: Jó, azt...
0: Ez
1: azt
0: mondjuk azért elég ijesztő. Álmodba megfolyt. Ez milyen jó már.
2: Hát csak nem. Este visszakja a teráriumba, az akváriumába.
3: Este igen, lehet, szerintem vagy... igen, éjszaka, amikor alszanak, biztos.
2: Hát nem úgy fekszik a kígyóval, azért... hogy szia, jó éjszakát, holnap reggel találkozunk, igen, és meg hát simogatja.
1: Azért, Igen, igen, meg hát azért gondolom, amilyen kígyót, meg ilyen pókot, meg ilyesmit házi állatként tartanak, az, tehát valamennyire lehet, hogy más, nem tudom, hogy úgy tenyésztik, vagy nevelik őket, vagy
3: hát mit tudom. Hát azt mondom, hogy ezek barátságos kígyók.
1: Píszik, ilyen kis kedvesek.
4: Írjátok meg nekünk, hogy nektek milyen különleges állataitok vannak, most pedig hallgassuk meg Miley Cyrus-től a Best Persuaded-et.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A floridai férfi, aki megharapott egy aligátort, mert az csúnyán nézett rá. Floridában a rendőrségnek kellett közbelépnie, amikor egy férfi beleugrott egy sekkítóba, és megpróbált megküzdeni egy kisebb aligátorral. A férfi a letartóztatása után azzal védekezett, hogy a hüllő tiszteletlenül méregette őt, ezért kénytelen volt a saját fegyverével visszavágni, és ő is beleharapott az állatba.
1: De amikor először olvastad, akkor a...
0: Akkor azt hittem, hogy a...
1: Az aligátor harapta meg az embert.
0: És amúgy ez tök logikus lett volna. Igen. De így azért
1: de
0: ez
1: nem, az ember ment be megharapni az aligátort, és megküzdeni vele, mert az aligátor csúnya nézett rá.
2: Ott tudsz megharapni egy aligátort. De eleve nagyok a fogai, feléd néz, és te megharapod.
1: Inkább az, hogy megharapni még könnyen meg tudod, csak sokat nem ártasz neki, aztán, hogyha ő megharap téged, akkor meg már megszívtad.
0: De lehet igen, hátulról közelítette meg, és beleharapott mondjuk a farkába.
3: De amúgy azt értem, hogy a bőrét, hogy tudja, az aligátornak az elég.
2: Épp
1: ez a tovább is az, hogy bele tud harapni a kemény bőrébe, csak nem fog történni semmi, az aligátor nem fog meg sem érezni.
3: Lehet, többet sérül a foga.
1: Igen, épp ez az. Tehát, hogy sok értelme nincsen inkább ez.
0: Meg ott a körülötte állók azért mit gondolhatnak, akik, meg a rendőrök is?
1: Hát szerintem a körülötte állók azok infarktust kaptak, hogy így most, mert ő így fogta magad, aztán beugrott a tóba.
3: Azt gondolták, hogy igen, valószínűleg meghal a férfi.
1: Hát meg gondolom, hogy beesett, de azt a
0: de meg kinek
1: beugrott.
0: Van ennyi esze, hogy neki áll megküzdeni egy aligátorral?
1: Hát ennek a férfinek.
2: És beleugrasz egy sekétóba, lehet, hogy a sekétós beleugrasz, hogy megharap egy aligátort.
0: Amúgy olyan, mint a velencei tó. Sekély.
3: Hát abba se ugranék bele.
1: Hát abba én se. Az már...
0: Hát ebbe úgy beleugrasz, hogy besétálsz. És
3: hát ugye egy ilyen nyaktöréssel.
2: Mint ez a Velencétóban nincs egy aligátor, akkor könnyűben belemersz menni.
0: Nem, csak döglött halak amúgy.
1: Igen. De egyébként meg, tehát hogy igen, tehát hogy sekély tó, szóval gondolom, tehát a sekély, akkor gondolom, biztos úgy ugrott bele, hogy így tudjátok, hogy így talpal előre, tehát hogy szerintem számított rá, hogy sekély lesz.
3: És akkor ugrott egy talpasak az aligátorra.
1: Mint a filmekben ilyen oldalas, hogy így könyökkel.
0: Ja, és közben meg beleharapott.
2: Igen.
0: Hát ez egy igazi filmjelenet, viszont most hallgassuk meg Jan Cooktól a Standing Next to You-t.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. Két sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzottan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ütköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly-Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várt a szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogramban is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Salfjanka és Bali Villő. Megszületett Lady Gaga első gyermeke, valamint Izlandon elhalasztottak egy útépítést, nehogy megzavarják a manók nyugalmát. Mindjárt hozok a részleteket, de előtte érkezen Artemastól az I Like The Way You Kiss Me itt a 97.5-ön.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Izlandon elhalasztottak egy útépítést, nehogy megzavarják a manók nyugalmát. Amikor egy építőipari cég új utat szeretett volna vágni egy sziklás területen, a munkagépek folyamatosan meghibásodtak. A helyi közösség és a manó szakértők, tényleg létezik ilyen hivatalos hivatás az országban, meggyőzték a vezetőséget, hogy a szikla a helyi rejtett nép, a manók otthona. A hatóságok végül módosították az út nyomvonalát, hogy elkerüljék a szellemlények haragját.
1: Nagyon vicces. Úristen, manó szakértők? Én akarok lenni manó szakértő. Én akarok lenni sellő szakértő, és akkor egész nap nem kéne semmit csinálnom, csak mondjuk úsztálom.
0: És akkor mondod, hogy amúgy láttál sellőket?
1: Amúgy láttam sellőket, csak hát én sellő szakértő vagyok, csak én láthatom őket, bocsánat.
0: Igen, te már összevergottál velük.
1: Igen, én vagyok a hivatalos küldött oda, szóval csak velem beszélnek. De azért milyen lehet, hogy mennek, és folyamatosan elromlanak a gépek. Amúgy ez itt tényleg mindenki biztosan azt mondta, hogy az UFO-k meg, nem tudom.
0: Igen, nekem kicsit gyanúsodtan a helyi közösség, hogy milyen ilyen egyhangon azt mondták, hogy ezek a manók voltak.
1: Amúgy ez biztos, hogy a manók miért voltak. Nem mondták, hogy ilyen sellők, vagy sárkányok, vagy UFO-k? És mindenki a manókat mondta, akkor biztos valami.
0: Kicsit nekem gyanús, itt bűzlik valami, kicsit gyanús az a helyi közösség.
1: És a hatóságok utána tényleg azt mondták, hogy jó, akkor kerüljük el azt a sziklát, és legyen inkább az út ilyen kis kanyargós.
0: Igen, tehát, hogy ott a városon keresztül ment volna az út, hát valami csoda folytán ott tanítem, most már manók élnek, tehát, hogy így...
1: Ja, biztos kiraknak majd a sziklára egy ilyen táblát, hogy hát mindenkitől elnézést kérünk, akinek kanyarognia kell, mert itt élnek a manók, ezért nem vághatunk át.
0: Igen, manó veszély, ilyen...
1: Aki meghalott esetleg, mert neki megy a sziklának,
0: Természetvédelmi terület.
1: Manóvédelmi terület. Ez egy külön cím szerintem. Egyébként belegondoltatok abba, hogy mi történt volna, hogyha tovább mentek volna a gépek? Lehet, hogy valamilyen bizonytalan módon felrobbantak volna, vagy megtámadták volna őket a manók, és akkor lehet, hogy mindenki látta volna a manókat.
0: Manó háború lett volna belőle.
1: Amúgy ez láttam egy filmet, hogy az volt a lényeg, hogy a manók meg a tündék háborúztak, és közben ilyen mellékszálon egy ilyen random ember ott járkált. És így a manók ilyen kis picikék voltak.
0: Lehet, hogy ugyanarra a filmre gondolunk, de nem biztos. De én is láttam, van egy ilyen animációs mása, és úgy van, hogy...
1: Az élőszereplős, ilyen írfilm.
0: Igen?
1: Nagyon vicces. A legrandomabb film, amit mondani tudnék.
0: Én egy animációs mesét láttam egyébként ilyet, ami abból van, hogy háborúznak a ilyen manók, meg ilyen nem tudom, rovar szörnyek, ilyen, hát igazából kb. A rohadás. És így
1: háborúznak a manók és a rohadás.
0: Kb. Igen, mert a manók, ők ilyen madarakon lovagolnak, meg levél cuccuk van, meg minden ilyesmi.
1: És a rohadás, ember, meg ilyen rohadás.
0: Szó szerint a rothadás, de a lényeg az, hogy van egy ember, aki őket így észrevett, és így kutat utánuk meg minden, de élő manót még egyet sem tudott így elkapni, vagy megtalálni, és nem hisz neki senki, és a lánya azt hiszi, hogy bolond, viszont oda megy a lánya így nála lakni kicsit, vagy nem tudom, és valahogy valamitől összezsugorodik a kis csaj, és akkor a manókkal fog
1: harcolni a rohadás ellen.
0: Igen, és így akkor megtudja, hogy hát igaza volt az apjának, és úgy van, próbálják fölhívni az apjának piciként az apjának a figyelmét arra, hogy egyik az, hogy segítsen őt visszanagyítani, másik az, hogy segítsen a manóknak a rohadás ellen.
1: Vibe, nem?
0: Egyébként ilyesmi, igen, olyasmi, mint aki nem ismeri, az It Takes Two, az egy ilyen páros
1: játék.
0: Igen, úgyhogy egyébként olyasmi, az egy tök jó film. Most pedig érkezzen egy tök jó szám, Ariana Grande-től a Hate That I Made You Love Me.

friss lendület, sztárok, pletykák és a te zenéd. Újra vettek el.

0: 97 utáska rádiót te is beleférsz. Megszületett Lady Gaga első gyermeke, ám a nemét még nem árulták el. A Joker 2 sztárja Stephen Colbert esti műsorában már korábban egyértelmű utalást tett arra, hogy készen áll a családalapításra. A rajongók világszerte kitörő örömmel fogadták a hírt, hiszen az énekesnő éveken át tartó küzdelmek, mentális megpróbáltatások és kemény munka után érkezett el a magánéleti boldogság csúcsára.
1: De egyébként hány éves? Nem tudom, valamiért én mindig úgy képzelem el Lady Gagát, hogy tök, amint hogy már idős. Amint, hogy már én 40-es, 50-es.
0: Az is. Egyébként szerintem igen. Az is tehát jön. Lady Gaga 40-es éveibe járhat. Én úgy tudom.
1: És most ez az első gyermeke? Az biztonságos egyáltalán? Még nem úgy van, hogy 40 persze. után már senki
2: nem,
1: se szüljön?
2: Nem, ez még normális szerintem.
0: Hát nem, tehát nincs ilyen korlát, hogy 40 éves kora után már senki se szüljön, csak fiatalabban ideálisabb.
2: Jelenleg
1: vagy ideálisabb, azt mondja. Mennyi idős?
2: 40.
1: Ah, akkor hogy eltaláltam?
0: Hát...
1: Pont azt mondtam.
0: 40-50.
1: Nem, azt mondtam.
0: Hát a 40-50 az inkább
1: nem,
0: a 40-es
1: éveiben van. Nem, nem, de az volt az első szó, hogy 40, szóval technikailag 40-et mondtam.
0: Jó,
1: szóval
0: jó,
1: kimondtam,
0: elfogadjuk.
1: Kimondtam a ki, reális
0: kimondtad
1: korát.
0: Az életkorát. Jó,
1: igen.
0: Jó.
1: És most lesz az első gyereke. Amúgy remélem, hogy lánya lesz, nem tudom. Ezt mondom képzelni lánya, kisjúval, kicsit nehezebben.
0: Hát én mindkettővel láttam képzelni, nem tudom.
1: Akkor jó, a képzelő előtt.
0: Miért nem tudod elképzelni egy kisfiúval?
1: Hát, tudom, amúgy Lady Gagát nagyon nehéz elképzelni ilyen kisgyerekkel. Mármint annyira ilyen színpadon élek, és mindenkit megverek vibe van.
0: Mindenkit megverek?
1: Nem tudom, kicsit ilyen ijesztő vibe van. Esküszöm, ilyen nagyon ilyen, nem tudom, furának tűnik.
0: Nem tudom, nekem nem. Én el tudom képzelni a gyerekes. Mondjuk lehet azért, mert nekem bedobott a telóm egy ilyen hír, tehát hogy bedobott, hogy ott sétál Lady Gaga a paliával, meg a babájával, tehát hogy lehet,
1: de
0: hogy
1: meg nekem... se született?
0: Vagy nagyhassal, nem tudom. Tehát, hogy így valahogy a jövő gyerekkel, szóval...
1: Hát így könnyű elképzelni, hogyha ma a telefonon megadta neked a választ.
0: Igen, tehát hogy így lehet, hogy nekem azért egyszerűbb elképzelni, hogy ott van a kezébe egy ilyen vagy olyan gyerek, mert én már láttam képet erről.
1: Egyébként én nem csak Lady Gagáról, de magamról sem tudom elképzelni, hogy legyen gyerekem. Nektek? Ti mit gondoltak erről?
2: Én nem tudom amúgy, még nem döntöttem el.
1: Hát jó, mondjuk hány éves is vagy? 15.
0: Igen, szóval. Jó, egyébként még nem is kell. Igen, talán még kicsit fiatal vagyunk ahhoz, hogy így meg tudjuk ítélni, hogy mi
1: az életünk
0: lesz,
1: nagy de... döntését, persze, szóval.
0: Igen, az életünk nagy döntéseit, de én egyébként szeretnék, én úgy állok hozzá, hogy szeretnék.
1: Hát mert a repkedő tollakból szerintem csodálatos anya leszel. A repkedő tollakból ítélve.
0: Én egy halló, te dobtál nekem tollat, én nem dobtam neked tollat.
1: És én nem is akarok a nyugalenni, szóval. Nekem szabad.
0: Ez milyen logika, hogy ha szeretnél gyereket, nem dobálsz tollat, ha nem szeretnél gyereket, dobálsz tollat. És mi van, ha azt kell megverni, akkor a gyerekemet bántja, hopp. Na hát akkor már dobálhatok tollat, nem?
2: Nem.
1: Megmondták a fiatalok.
0: Jó, egyébként meg Viola, te elmondod, hogy akarsz a gyereket?
2: Amúgy belegondolok, én úgy vagyok ezzel, hogy erre még bőven ráérsz. Tehát, hogy ilyen 24-25 éves koromban dönteném ezt el így biztosra, de hogyha most
1: persze, kéne... Ráérsz.
2: Persze, igen, hát, nyilván ráérök, hát nyilván nem tudom.
1: De ha most kéne így mondanod, gyerünk.
2: Ha most kéne mondanom, akkor azt mondom, hogy biztos, hogy nem, mert nagyon drága egy gyerek. Tehát, ha belegondolsz abba, hogy csúszik-mászik, eltöri a lábát, eltöri a kezét. Hát igen, mert az nem olyan, mint egy macska, mint egy kutya, hogy megkötöd és el van egy helyben, hanem...
0: Szerintem inkább háziállatot nem nagyon.
2: Háziállatom az van, de gyerekem mi is.
0: Ne bántsuk az állatokat, jó? De nem tudom ki adta Violának az állatot, de megy el tőle gyorsan. Tehát állatvédőknek szóljunk, léci.
2: Nem, de most gondolod, hogy a szomszédok feljelentenének azért, mert meg van kötve a gyerek.
1: Teljes okkal jelentenének fel, ahogy.
0: De csak viccelődünk egyébként, nyilván egyikünk se köt neki gyereket, vagy bántana bármilyen élőit, ugye?
1: Persze. Nem.
0: Igen, tehát ez egyértelmű. És azt hiszem, elég fiatalok vagyunk ahhoz, hogy ezt a gyerek kérdést is még odébb toljuk egy kicsivel. Most inkább érkezzen Milky Chance-tal a Camouflage.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 különdíjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az éhezők viadala, az aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépotság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A Premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet. Csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen, napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.

95.5 Task Radio, te is beleférsz. Kutatók vetettek véget az ősi vitának. Kiderült, melyik nem a feledékenyebb. A kutatók szerint a férfiak a feledékenyebbek. Egy tanulmány szerint az enyhe kognitív károsodás, amely jellemzően enyhe memóriavesztésként jellemzik, másfél

0: gyakoribb férfiaknál, mint nőknél. Egy a Minnesotai megyében végzett tanulmányban 20, 50, 70 és 89 év közötti embereket követtek nyomon, és a vizsgában résztvevők nők 14%-a mutatott enyhe kognitív zavart, míg a férfiak közel 20%-a.
1: Ki szeretnék állni a férfiakért, mert azért szerintem vannak olyan férfiak, akik tudnak emlékezni dolgokra, és emlékeznek.
2: Hát jó, azért, tehát hogy nyilván, tehát ez egy ilyen tanulmány, azért, szóval az ilyen KB dolgot mond, nyilván mindkét ember biztos vannak kivételek. Mi is ismerünk olyan lányt, aki semmit nem tud megérni, mindenre lefázik, úgyhogy...
0: De amúgy szerinted annyira nem nagy a különbség. 14% a nőknél, 20 a férfiaknál nem is annyira nagy a különbség, tehát nem ilyen
2: hát
0: nagyon...
2: Igen.
0: Micsoda?
2: Hát egyébként igen, csak azt mondom.
0: Ja, igen, de szerintem se nem függő egyáltalán, mert hogyha most úgy, tehát ezt szokták mondani, hogy a férfiak feledékenyebbek, igen, tényleg szokták mondani, hogy a férfiak feledékenyebbek, de szerintem mindenki emlékszik arra, ami fontos, meg amire szeretne emlékezni, tehát hogy ez ilyen, oké, ha nem betegségről beszélünk.
2: Igen, meg őszintén szólva, nekem ez soha fel nem merült a fejembe ez a kérdés, hogy a férfiak vagy a nők feledékenyebbek? Én feledékenyebb vagy feledékenyebb vagyok, mint mondjuk a fiú iskolatársaim, ja. vagy nem tudom, jobb a memóriám. Nekem ez soha nem jutott eszembe.
3: Igen, ez annyira tehát emberfüggő, szóval...
0: Igen.
2: Igen, tehát ez soha...
3: Ez tipikusan olyan tulajdonság.
1: Ez egy olyan kérdés, hogy mi volt előbb, a csirke vagy a tojás?
3: Hát, konkrétan.
2: Igen.
3: Jó, azért nem feltétlen, de hogy ilyen emberfüggő.
2: Tehát, hogy igen, tehát, tehát egyébként ez egyértelműen egy emberfüggő szitu.
3: De mondjuk nekem a memóriám, az így pont a kettő között van, szóval...
2: Neked hogy, ilyen ideális, nem?
3: Igen, tehát mert rövid távra amúgy tök jó a memóriám, de hosszú távra meg csak olyan dolgokat jegyzek meg, amik számomra fontosak, szóval így barátoknak
0: pont ezt mondtam, hogy
3: szülinapját.
0: Azt fogod megjegyezni, mi fontos, igen.
3: Mert olyat amúgy sem jegyzek meg, ami nem kell. Mint például matek.
2: Én nekem a memóriám az kicsit össze-vissza működik, tehát hogy részben olyan, mint a szivacs.
3: Nekem nagyon fura amúgy.
2: Igen, mert van olyan, hogy tehát például a dolgozatokra, most megtudjátok a titkomat, úgy szoktam tanulni, hogy előtte elolvasom egyszer, és akkor megírom a dolgozatot. És én így szoktam, és így szoktam tanulni, és készülni.
3: Hibátlan dolgozatokat ír.
0: Én is mindig ezt csináltam.
2: Hát jó, olyan tantárgyakból, amikre így tanulok, azokból nem írok hibátlan dolgozatokat, de nagy részt ötös lesz. Viszont vannak olyan dolgok, amiket meg így tehát ilyen két percenként elfelejtem. Tehát, hogy elfelejtem, és azt eszembe jut, hogy ó, várjunk, ez lesz ma. Aztán megint elfeledkezem róla. Tehát, hogy így...
1: Igen, az attól, hogy reggel van-e, vagy délután, vagy napközben,
2: hát,
1: vagy...
2: Ja, meg mondjuk lehet, hogy tehát, hogy azért mondjuk alvásmennyiség az fontos, hogy ne legyen annyira fáradt az ember, de hogy nekem kicsit ilyen össze-vissza működik az agyam, hogy van olyan is, hogy fontos dolog, és elfeledkezem róla, aztán meg egy hétig csak azon jár a fejem, tehát hogy ilyen kicsit össze-vissza.
0: Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek mennyire emberfüggő ez a téma, mi pedig megyünk tovább Benzon Boone-tól a Mystical Magical-on. There's nothing.

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz. Már nem divat a fehér tornacipő. Egy meglepő színű darab váltja, mégis mindenhez passzol. A klasszikus fehér edzőcipők hosszú évekig egyeduralkodónak számítottak a ruháinkban, ám most tromfosztás történt. Ugyanis a legújabb őrület a ragyogó fémszínű modellek lesznek.
1: Én amúgy eddig se hordtam fehér cipőt, te sem.
2: Nem, én se.
1: Mármint, ja, hogy alapból én mindig fehéret hordok.
3: Ez a tornacipő megnevezés, tehát ez nem a tesi órára vonatkozik, hanem azért sticker, meg ilyenek. Tehát
2: amúgy
1: én csak fehéret, de úgy, hogy nem teljesen fehér, hanem hogy egy kicsit
3: igen, nem teljesen. Tehát, hogy valami legyen. Meg hogy valami legyen.
1: Például a mostani cipőmben is van egy ilyen kis fémrész pont a sarkán.
2: Ide fehér, ez könnyen összekosszolódik, az azért se jó.
3: Nekem mindig fekete cipőim van, én is ugye
1: nem tudom, valahogy ez nem igaz.
3: De egyébként nekem is állandó. Egyébként neked tényleg a fehér cipő jobban áll, ez igaz. Nekem is szinte csak fekete cipőim vannak amúgy.
0: Hát nekem is olyan van, mint neked.
3: Olyan, mint neked. Mármint milyen cipő? Most nem tudom, milyen cipőre gondolsz.
1: Nem a Converse?
0: De én is azt hordtam évekig, fekete Converse-t.
3: Ja, tényleg? Ez így nem volt meg, vagy nem.
0: De azóta is fekete cipőt, most meg egy szürke van rajtam, ami fehér is, ilyen változatos.
3: Egy szürke cipőm nekem is van, hasonló egyébként a tiédhez, de én azt, az is ilyen, hogy szürke, és van benne egy pici fehér, de én azt úgy ritkán szoktam hordani, nem tudom, annyira nem illik a dolgokhoz. Leginkább fekete cipőm van, tehát a magasarkom is fekete, a Converse-em, ez már a második fekete Converse-em, már az elsőt, tehát az úgy, hogy annyit használtam, igen, hogy már szétment, és
0: de nekem is a magasarkú,
3: ami most rajtam van cipő, ilyen kis topánka, az is fekete.
0: Nekem is a magasarkú, az is csak fekete, és a topánkám is
1: jó,
0: fekete.
1: A magasarkú, az nekem is fekete.
3: Szalagavató miatt lesz fehér.
0: De én először megvettem a fehér, első fehér magasarkomat, de szerintem sokkal jobban illik a fekete mindenhez, mint a fehér.
3: Igen, viszont van egy-kettő olyan is, tehát én is van egy-két olyan ruhám, amihez nem igazán illik a fekete, és sose tudom, hogy milyen, mivel, és azért akartam volna egy ilyen bézs vagy fehér színű cipőt, mert hogy az mondjuk illene hozzá. Úgyhogy most örülök neki, hogy így lesz.
0: De amúgy mi a véleményetek erre az ezüst, fémszínű?
3: Én ilyet még nem láttam, senki lábám.
1: Én a igen. New Balance, igen. Én is
0: nekem,
1: láttam.
0: De ilyen fényeset?
2: Van.
0: Igen, ilyen fényes.
2: Fényszínű. És a rácsadom, hogy egy csillog? Hogy...
0: Igen, olyan, mint egy ilyen konzervnek a széle, a matrica nélkül.
3: Tehát ilyen konzervbe hordanak a
0: igen, lábukon. Mondom, nekem barátnőmnek ilyen van, és amúgy nekem ez nem tetszik egyáltalán, de ez amúgy tényleg divatos. Tehát ezt így szoktam látni voltakból, és egyre többször látom. Jézus.
1: Én akkor, hogyha én nem láttam
3: ilyen tükörcipőt.
1: Ilyen, hanem például csak
0: van benne másik szín egy pici igen. is, ja, de lényegében ilyen fém hatása van. Igen.
3: Tehát, hogyha a fém a... Tehát te úgy érted, mi, hogyha igen, tehát, hogyha a fém a dekor. Mert mondjuk gondolj, ha az egész cipőfém, és azon van valamilyen színű dekor, az meg konkrétul néz ki, mint egy konzerdoboz.
0: Én erről beszéltem, hogy az egész cipőfém, és egy pici igen. szín van benne.
2: Mert hogyha úgy állják, hogy te megfesteted magadnak, de hát, hogy adnak egy fém cipőt, amit te tudsz megfesteni.
0: Egyébként olyanok is vannak amúgy ilyen customized.
3: Meg ez, igen, meg leginkább azt az eddig a fehér cipőkkel csinálták nagyon, hogy jaj, de menő, hogy arra ráfestenek ilyen-olyan
0: virágokat.
3: Persze.
0: Igen, mindenféle, meg ilyen hímzés is volt, meg mindenféle.
3: A hímzést nagyon szeretem. Én egy olyan Converse-t is nagyon szeretnék, amin van hímzés.
1: Én most láttam, hogy az Adidasnak van egy olyan cipője, hogy csipkés. És ez nekem annyira tetszik.
3: Egyébként ez tökre illene hozzád. Arra, azt viszont majd mutam meg, arra kíváncsi vagyok.
1: Jó.
0: Hát írjátok már nekünk, hogy ti mit gondoltok erről az új divatról, és hogy nektek van-e esetleg már ilyen cipőtök, mi pedig megyünk tovább Dave és Nemstől a Raidance-el. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kis termetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. 2 sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzottan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ütköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly-Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várt a szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogramban is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: Jön szenített Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. Tokió városa egyike a világ legnagyobbjainak. Sokszor az is megesik, hogy a helyiek sem igazodnak el kellőképpen a 23 egymástól teljesen eltérő kerületben. Ha Japán fővárosába szándékozol utazni, akkor biztosan hasznodra válik ez a 6 tipp.
1: Első, a Narita repülőtér. A Narita repülőtér helyett válassza a Hanedát. Narita nagyobb és egyben sokkal híresebb repülőtere, igen forgalmas, és a legtöbb légitársaság elsősorban oda szervezi a japán utakat, azonban érdemes inkább a Haneda repülőteren landolni. Még a Narita reptér Tokió keleti peremén fekszik, addig a Haneda a városban.
2: Második, szerez be egy pasmót. A pasmó egy újratölthető, érintés nélküli, intelligens kártyás elektronikus pénzrendszer. Bármelyik vasútállomáson beszerezheted ezt a kártyát, amelyet fel kell töltened jennel, és a helyiekhez hasonlóan könnyedén utazhatsz a helyi közlekedési eszközökön, ugyanis a jegyárát a rendszer vonja majd le a kártyáról.
0: Harmadik, készpénzes ország. Bár Japánt egy igen futurisztikus országnak képzeljük el, ahol számos technológiai innovációval találkozik az ember, bizonyos területeken jobban szeretik a kézzel fogható dolgokat. A helyiek inkább készpénzt hordanak maguknál, mint sem, hogy bankkártyát használjanak.
1: Negyedik, minden kicsi. Az első kicsi méretű dolog, ami feltűnhet japán hotelekben, az az ágy és a fürdőszoba. Ezért ajánlatos ellenőrizni az ágy nagyságát, amikor lefoglaljuk a szállodát. A legtöbb hotelben a queen size a legnagyobb méret, csak kevés helyen van king size. Az éttermek is kisebbek, mint amikhez hazánkban hozzászoktunk. Ha csak nem egy családi vendéglátóhelyre érkezünk, általában kihívás 4 főnél nagyobb csoport számára asztalt foglalni.
2: 5. Délelőtt 11-kor nyitnak a helyek. A helyiek mindennapi rutinjának ritkán része a kiadós reggeli, mert az igazi lakoma csak ebédidőben kezdődik. A legtöbb vendéglátóhely és étterem délelőtt 11 óráig ki sem nyit, ha csak nem olyan nemzetközi helyről van szó, amelyek étlapján egyértelműen szerepel a reggeli.
0: 6. Ritka a nyilvános szemetes. Egy 1995-ös belföldi terrortámadás arra készítette a kormányt, hogy a jövőbeli támadások megelőzése érdekében távolítsa el a nyilvános szemeteseket, mivel azokban könnyen elhelyezhetőek a veszélyes anyagok. Ettől függetlenül még előfordulnak néhány helyen a közparkokban, egyes vasútállomásokon, nyilvános mosdókban és kisboltok előtt. Táskolád.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk. De közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait. Csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogyha sebezhetősége mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A hangszondong, vagyis a világ legnagyobb barlangja.
1: A hangszondong, vagyis a hegyi folyó barlang Vietnámban található, a Phong Nha-ke Bang Nemzeti Park területén, az ország középső részén, a vietnámi hegységben. Nevét a benne található gyors folyású föld alatti folyóról kapta. A barlangot felülről egy keskeny résen átvilágítja meg a nap, és különlegessége, hogy saját folyója és dzsungele van, és néhol még vékony felhők is kialakulnak benne. A barlang méretei óriásiak, egy 40 emeletes felhőkarcoló is elférne benne, így könnyen lehet, hogy ez a világ legnagyobb barlangja.
0: A Hangsondong ötször nagyobb, mint a Phong Nha barlang, amelyet korábban Vietnám legnagyobb barlangjának tartottak. A legtágabb helyeken az üreg 200 méter magas és 150 méter széles, de átlagosan 80 méter magas és ugyanilyen széles. Van olyan terme is, ahol több mint 70 méter magas szalagmitok találhatók. Bár a barlangot már a vietnámi háborúban is használták a helyiek óvóhelyeként, a bejárat a feledésbe merült. Újra felfedezése 2009-ben került sor, amikor egy amerikai kutatóházaspár ereszkedett le a barlangba, de kevés út megtétele után egy mészfalba ütköztek. A kutatók 2010 végénért tértek vissza, hogy teljesen feltárják a barlangot, ami egy 150 barlangból álló, részben még feltáratlan hálózat része. A kutatók a 2010-es felfedező úton 4,5 kilométernyire tudtak behatolni a barlangba. Az expedíció csapata 38,5 millió köbméter térfogattal a világ legnagyobb természetes barlangjának nyilvánította.
1: Sokan összetévesztik ezt a barlangot a világ leghosszabb barlangjával, a Mammoth Cave-vel, de az egyik hosszú, a másik nagy, így ne keverd össze. A Sondong barlang teljes hossza közel 9 km, térfogata pedig eléri a 38,5 millió köbmétert, így ez a barlang a legnagyobb természetes barlang a bolygón. Ami azonban Sondongot különlegessé és a világ által elismertté teszi, az a barlangban található egyedülálló rejtett föld alatti világ. Számos összetett és óriási cseppkő, több mint 80 méter magas, a barlang belsejében növő őskori őserdők, saját ökoszisztéma, időjárás és egy titokzatos föld alatti folyó található, melyet még egyetlen felfedező sem fedezett fel a végéig. Sok látogató bevallotta, hogy a Hangsondong barlang olyan, mint egy másik világ, és hasonlít az Avatar díszletére. Már csak az a kérdés, hogy az emberek a barlangért mennek oda, vagy azért, hogy 2 méteres kék embereket találjanak.
2: 97. Táskarádió. Te is belefér.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy mekkorák lehettek a világon valaha élő legnagyobb állatfajok? Manapság sokan elcsodálkoznak azon, hogy milyen hatalmasak az afrikai elefántok vagy a zsiráfok, de néhány ősi teremtményhez képest még ők is eltörpülnek. A titanoboa, a boák és az anakondák rokona csak jóval nagyobbak. Átlagosan 13 méter hosszúra megnőttek, de volt köztük olyan egyed is, ami több mint 15 méteres volt. Akár 1135 kilogrammot is nyomhattak ezek az állatok.
1: Az óriás írszarvas egy hatalmas méretű szarvasféle. A marmagássága 2 méter volt, és az agancsa közel 4 méteres, ami kb. 40 kilogrammot is nyomhatott. Hossza akár több, mint 3 méter is lehetett. Az óriás szarvas súlya elérhette akár a 700 kilogrammot is. Kihalásokat az okozta, hogy amikor az erdők elkezdték beborítani a kopár területeket, lassan kihaltak, mivel a hatalmas méretű agancsaik nem tette lehetővé számukra, hogy a fák között mozogjanak.
0: A megalodonok igazi szuperragadozók voltak. Ez a cápa akár 20 méter hosszúra is megnőhetett, és egyetlen foga akkora volt, mint egy felnőtt ember tenyere. Harapásának ereje 10 tonna volt, súlya pedig akár elérhette a 60-70 tonnát is. Az ampikoleiász volt a világon valaha élő legnagyobb szárazföldi állat. Ezek a növényvédő dinoszauruszok körülbelül 151 millió évvel ezelőtt éltek. Átlagosan 58 méter hosszúra nőtt meg, és egyetlen csigolyája 2,5 méter volt. Körülbelül 125 tonnát nyomott. Súlya és nagysága még a kékbánáival is betegszik.
1: Az óriási méretű rövidfejű medve két lábon állva akár elérhette a közel 5 méteres magasságot is. Ehhez párosult még egy rendkívül erős állkapocs, amely a jégkorszak egyik legfélelmetesebb és legveszélyesebb ragadozójával tette rövidfejű medvét. Súlyuk akár a 1,5 tonnát is elérhette. Az Argentavis magnificens volt a valahelyett legnagyobb madárfaj a föld történetében. Magassága átlagosan 1,5 méter volt, de volt már olyan egyed is, ami 3 méteresen nőtt meg. Szemfejsz távolsága közel 7 méter volt.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai pop zenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a korai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriás cégekké nőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé. 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedélyi formálta őt művészé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern popzenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbemászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hours sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius váltság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk! Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. októberásején született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a Testnevelési Egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a Visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: Ne is beleférj! Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ehemel Karina és Garai Nazira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office-t. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik. De legtöbben, 41% nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugodt környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló toplistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés többi a szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet is mérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz!
3: Én jövök

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 külön díjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az éhezők viadala, az aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépottság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A Premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet. Csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: Tompa Mihály a madárfiaihoz. Száraz ágon hallgató ajakkal, meddig ültök csüggett madarak? Nincs még talán elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak? Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő a vígének, s régi kedvetek. Legyen a dal fájdalmas, merengő. Fiaim, csak énekeljetek.
1: 1849. október 6-án Aradon kivégezték az 1848-as, 49-es szabadságharc 13 volt katonai vezetőjét.
2: Aulich Lajos,
3: Dominics János,
4: Dezsőfi Arisztin,
5: Kis Ernő,
6: Knézics Károly,
7: Láner György,
8: Leiningen Westerburg Károly gróf,
9: Nagy Sándor József,
10: Pöltenberg Ernő,
11: Svelde József,
12: Török Ignác,
13: Vécsei Károly gróf,
14: Lázár Vilmos.
1: Mártír haláluk azóta jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért.
15: Január 1849-ban az Európán átszúgó forradalmak már elültek. Egyedül a magyar tartotta magát. Petőfi szinte az utolsó percig nem adta fel a reményt. A legkilátástalanabb helyzetekben is igyekezett költeményeivel bizakodást önteni a honvédekbe és a nemzetbe.
16: Az optimizmus azonban egyre kevésbé indokolt. 5. Ferdinánd átadta helyét a fiatal és vérengző Ferenc Józsefnek, aki sem győzni nem tudott, sem béketárgyalásra nem volt hajlandó. Segítségért fordult Miklós cárhoz, aki 194 000 cári katonával harcolt a magyarok ellen. Sajnos a hatalmas túlelővel szemben Görgei legyengült honvédei nem tudtak győzni.
0: Kovács István, Világos, 1849. Csend van. Itt-ott a pernyét s az eltévedt éjjeli lepkét magasba vágja az őrtűz előre kapott lángja. A vennyige serceg, sír, mintha jövője fájna. Újra sötét a csend. A lóálmában felhorkan, a nád gyanúsan zizeg. Tótükre toccsan, gyűrűiben remeg. Micsoda nyugalom! Hallod? Harangsír egy távoli város leomlott templomából. Hangja megrezzen szemedben az idegen határon. Testvére itt áll, ágyiba öntve vádol. De nem hallja őket sem London, se Konstantinápoly.
1: A halálos ítéletet Hajnó császári tábornagy hozta.
10: Én a rendembere vagyok, és nyugodt lelkiismerettel lövetek főbe százakat, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen eszköz minden jövendő forradalomnak elejét venni.
15: A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit bűnösnek tartottak, Hajnó legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták. Megalázó beosztásukban éveket töltöttek. 1849. szeptember végén összeült a haditörvényszék, ahol a 13 tábornokot felségsértés címén halálra ítélték. Az ítéletet kimondták, de teltek-múltak a napok, és a végrehajtásról szó sem esett. A családtagok bíztak benne, hogy Ferenc József kegyelmet ad, de nem így történt. Október 6-án a pesti új épület falánál főbelőtték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt.
12: Az aradi várban különleges intézkedésekkel készítették elő a kivégzést. 1300 katonát láttak el éles tölténnyel. Éjjel kettőzött őrcsapatok jártak fel s alá. Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. 4 tábornokot főbelövésre ítéltek, 9-et akasztófa általi halálra.
17: A tábornokok kivégzésével kezdetét vette egy megtorló hullám, melynek során további, mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek, és 600-at ítéltek halálra, majd kegyelemből sok évi fogságra. Ők ugyan a rájuk rót halálos ítéletet elkerülték, életsorsuk azonban derékba tört. A várfogságban töltött nehéz évek alapján épp úgy október 6-a áldozatai, mint a kivégzett társaik.
15: Az ünnepi műsort a Láncos Kornél Gimnázium 10. A osztálya készítette.
12: Bencik Barnabás,
15: Küttel Réka Rozina,
18: Kossa Sándor,
8: Baki Bence.
2: Kisbotond.
3: Pető Áron.
4: Soltész Dániel.
5: Pintér Alexandra.
10: Csabai Márton.
7: Rákóczi Soma Benedek.
18: Fuchsfaffer Zsombor.
19: Sallai Zsombor.
20: Kaiser Villő Zoé.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Pszichológiai tények, amiről még biztosan nem hallottál.
1: A pszichológia kétségkívül az egyik legérdekesebb létező tudomány, melynek segítségével akár szavak nélkül is információkat gyűjthetünk embertársaink gondolkodásáról, lélektanáról és viselkedéséről. Most olyan pszichológiai tényeket és trükköket gyűjtöttünk össze, melyekre ha odafigyelünk, akkor a mindennapi kommunikációnk és ismerkedéseink során is hasznosítható készségeket sajátíthatunk el általuk.
0: Minden barátság, amely 16 és 28 éves kor között született, nagyobb eséllyel lesz szilárd és hosszú távra szóló, mint az előtte vagy utána megkötött barátságok. Általában azok az emberek adják a legjobb tanácsokat, akik a legtöbb problémával küzdenek.
1: Az okos embereknek általában csúnyább a kézírásuk, mivel az ő gondolkodásuk gyorsabb, és azért nem képesek folyamatosan figyelemmel követni, hogy mit is írnak a papírra. Ha éjszaka nem bírod leállítani a fejedben kavargó gondolatokat, írd le őket egy papírra. Ez nyugtatja az agyad, és sokkal könnyebben fogsz tudni majd elaludni.
0: Azok az emberek, akik mindig mindenkinek a kedvében akarnak járni, általában leginkább boldogtalanok. Az átlagos időtartam, amíg egy nő képes titkot tartani, 47 óra és 15 perc.
1: Ha hosszú távon egyedül vagy, ugyanolyan káros tud lenni, mint ha 15 szál cigarettát szívnál el naponta. Folyamatosan változtatjuk az emlékeinket, minden alkalommal, amikor felidézünk egy emléket, változtatunk annak a részletein. Ez többek között annak köszönhető, hogy az agyunk nem képes felidézni egy múltbéli esemény részleteit.
0: Az életünk 30%-át ábrándozással töltjük. Képzeld el, hogy egy fontos dokumentumot olvasol a munkahelyeden. Nem érted a szöveget, ezért háromszor is elolvasod ugyanazt a részt, de ahelyett, hogy elgondolkodnál az olvasott szöveg tartalmán, valahol máshol vándorul az elméd. Ugye veled is megtörtént már. A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy egy átlagos napunk 30%-át ábrándozással, valóságtól teljesen eltérő gondolataink rabságában töltjük. Egy hosszú utazás során pedig ez a szám akár 70%-ra is felkúszhat.
1: Pillanatok alatt képesek vagyunk elfelejteni a döntéseinket, a naponta meghozott döntéseink 60-80%-át úgynevezett tudatalatti döntések alkotják, melyeket komolyabb töprengés nélkül hozunk meg. Ezek a pillanat törtése alatt közvetlen cselekvést váltanak ki, és olyan gyorsan történnek, hogy az agyunk csak minimális figyelmet szentel nekik. Többek között ennek köszönhető az, hogy otthonra eljöve nem vagyunk képesek felidézni, hogy kihúztuk-e a vasolót, vagy lekapcsoltuk-e a villanyt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásban egy értékes gyógynövényről tudhatok meg többet. A tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma. Rendkívül sokoldalú növény, amit ezerféleképpen fel lehet használni, ráadásul ez a vadon termő finomság nem csak ízletes, de kimondottan egészséges is.
1: Mi is az a medvehagyma? Fokhagymára emlékeztető, illatú és ízű, vadon termő fűszernövény. Tavasszal a lombos erdők alját szőnyekként borítják be levelei. Vigyázzunk, mert látszatra könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, ami mérgező.
0: Rövid ideig tart a szezonja. Március elejétől egészen május elejéig virágzásig gyűjthető. Boltokban, piacokon, utcai árusoknál is fellelhető, de akár mi magunk is gyűjthetünk az erdőben, ha betartunk néhány szabályt. Saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kg-os mennyiségben szabad gyűjteni azokon a helyeken, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a szintén akkor virágzó gyöngyvirág levelével, ezért az első és legfontosabb, hogy tudjuk, mit szedünk le és viszünk haza. Az összegyűjtött leveleket mindig dörzsöljük meg, a medvehagyma levél valóban hagymaillatú, míg a gyöngyvirágé teljesen szagtalan. Általában árnyékosabb helyeken bukkanhatunk rá, és segítségünkre lehet még, hogy a medvehagyma virága apró és csillag alakú.
1: A medvehagyma nyersen is fogyasztható, így értékes hatóanyagai maradéktalanul kifejti gyógyhatásukat. A boltokban szárított, marzsolt levelei kaphatók, különféle kiszerelésekben, melyet fűszerként használhatunk, vagy forrázással fűzetet készíthetünk belőle, és teaként ihatjuk. Tisztítja az ereket, jótékonyan hat a szív- és érrendszerre, vérhigító hatású. Normalizálja a koleszterin szintet. Teálja köhögéscsillapító hatású, torokfájásnál, köhögésnél, megfázásos betegségeknél használjuk. Dohányosok számára is javasolt a reggeli köhögések enyhítésére.
0: Kombinációk más gyógynövényekkel. Csalán. Méregtelenítő, vértisztító hatását fokozhatjuk vele. A csalán is vérhigító hatású, ezért vérhigító gyógyszerszedése mellett ne alkalmazzuk egyiket se. Kakukkfű. Köhögés csillapító tulajdonságát erősíti ez az illatos gyógynövény.
1: Fokhagyma, galagonya és fagyöngy. Szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását ezek a gyógynövények erősítik, ugyanakkor magas vérnyomás ellen is bevehető ez a kombináció. Csipkebogyó. Immunerősítő tulajdonságú gyógynövény, így a téli időszakban nyugodtan kombináljuk a medvehagymával.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a siócsatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. A déli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: A Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját Samantát és Paris Hilton kedvencét Diamond Babyt is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgánagár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriás farkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezne Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CN Blue együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. A koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogy a gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú

0: hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok Jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
1: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Szerinted mindenképp szükséges médiás iskola ahhoz, hogy helytálljunk ezen a pályán?
2: Szerintem mindenképpen érdemes megtanulni az alapokat, ez biztos. Tehát jó, hogyha az ember nem úgy jön be egy tévébe vagy egy rádióba, hogy el kell kezdeni magyarázni, hogy mi micsoda, vagy hogy áll föl egy interjú, vagy hogy készülünk föl egy interjúra, ahogy ti most milyen ügyesen fölkészültetek. De én azt mondom, hogyha valaki tehetséges és elég szorgalmas, akkor nem kell azért éveket eltölteni ennek a tanulásával, vagy legalábbis, ha éveket eltöltötök vele, minél előbb kezdjetek el mellette dolgozni is. Persze most az én saját utamat mondom, mert azért a dolognak a 80%-a a gyakorlat. Tehát hiába tanulja meg az ember, hogy mik az interjúnak a szabályai, vagy hogyan néz, épül fel egy riport, vagy egy helyszíni tudósítás, vagy nem tudom, amíg az ember nem fog egy mikrofont a kezébe, és nem kezd el bele beszélni, vagy nem kezd el elkezdeni szöveget írni, addig ezt nem tudja úgysem, vagy nem mond egy felkonfott kamerába, ahol izgul, elrontja a szöveget, elfelejti a szöveget, nem tudom, tehát mindenképpen az alapokat szerintem iskolába kell megtanulni, de minél gyorsabban mellette, az iskola mellett el kell kezdeni valahol gyakorlaton is lenni, élesben, munkahelyen. És én szerintem kb. Az, amit iskolában érdemes megtanulni, az nem több egy vagy két évnél. Tehát kb. Annyi az alap, és akkor onnantól kezdve gyerünk be a munkába. Hogyha valaki ezt nagyon komolyan gondolja, nyilván diplomázol le belőle, de az szerintem egy rossz út, hogy valaki akkor kijárja az iskolát, 5 évig vagy 4 évig azt tanulja, de szépen lediplomázik, és utána bejelentkezik, hogy na, akkor hol kellene dolgozni. Nem, szerintem el kell kezdeni tanulni, és minél előbb el kell kezdeni dolgozni is.
1: És hogyan lehet manapság elhelyezkedni a médiában?
2: Amikor én kezdtem a szakmát, akkor azt mondták, hogy hú, de nehéz dolgunk van, mert csak tényleg 1-2 tévé létezett, meg 3 rádió, meg 5 újság, és kevés volt a munkahely, tehát nem kellett oda azért olyan nagyon sok ember. Nyilván ott is megvolt a nehézség, és ott is megvolt a könnyebbség. Ugye a könnyebbség az az volt, hogy akkor is kellettek az új emberek, és hogyha valaki tehetséges volt és szorgalmas, akkor elég gyorsan fölvették. Ma rengeteg lehetőség van. Több 100 tévé, több 1000 csatorna, több 1000 rádió, YouTube csatornák, ma már ugye a saját Facebookos oldaladdal, vagy saját YouTube csatornáddal már lehet egy saját tévéállomásod gyakorlatilag, ha fel tudod magadra hívni a figyelmet, tehát látszólag egyszerűbb, ugyanakkor meg olyan szempontból bonyolultabb a helyzet, hogy sokkal nagyobb a zaj, a média zaj, nehezebb szerintem ebben az óriási zajban kitűnni tehetséggel. De mindenképpen azt mondom, itt kicsit visszautalva az előző témára is, hogy amikor az ember elkezd tanulni iskolában, akkor minél előbb jelentkezzen be műhelyekbe, műhelyek alatt itt most konkrétan műsorokat gondolok, rádióba, sportszerkesztőségbe, hírszerkesztőségbe, bulvárszerkesztőségbe, vagy ha van egy kedvenc sztárja, mondjuk az Ördög Nóra, vagy a Majka, vagy a valaki, akkor kérdezze meg, hogy nem mehet-e el neki segíteni, vagy asszisztenskedni. Tehát, hogy csapódjon egy olyan műhelyhez, ami számára szimpatikus, és kezdjen el benne dolgozni. És akkor én azt gondolom, hogy mivel rengeteg lehetőség van, ezért egy idő után a szorgalom, meg az alázat, meg a tehetség az megmutatkozik. Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedvig Mira.
1: Napjainkban, amikor a drogériákban sminktermékek széles választéka áll rendelkezésünkre szinte filérekért, az interneten mindent megtalálhatunk a tippeken, trükkökön át a sminkes videókig, azt hihetné az ember, hogy a smink mítoszok ideje már lejárt, azonban ez közel sem igaz. Ha sminkelsz, akkor te is biztos hallottad már, hogy az bizony nem tesz jót a bőrödnek, jobb a természetesség, de ha már van rajta darapozó, akkor fényvédőre semmi szükség. Nos, ezeknek az állításoknak a fele sem igaz.
0: A sminkelés árt a bőrnek. Nem a sminkelés, hanem a nem megfelelő higiéniai vagy a lefekvés előtti smink hanyag eltávolítása árthat neki. Ha minden este alaposan lemosod a sminked, tisztán tartod az ecseteidet és a szivacsaidat, és figyelsz a bőröd ápolására, akkor a sminkeléstől nem lehet baj. Ne dőlj be minden reklámnak. Ha teszel alapozót, akkor nem kell fényvédőt kenned. Még ha az alapozó tartalmaz is fényvédőt, akkor is fontos egy külön réteggel tenni a smink alá, hiszen annélkül a napsugárzás gyorsan megteheti káros hatásait a bőrödön. A smink termékeket akármeddig lehet használni. A sminkeknek ugyanúgy, mint az ételeknek van lejárati ideje. Amire fontos figyelni, ugyanis a lejárt sminkek árthatnak a bőrnek, amellett pedig az arcon is máshogy festenek bizonyos idő után. Ha nincs feltüntetve az adott terméken, hogy kibontás után hány hónapig használható, akkor érdemes követni a 6 hónapos szabályt, hogy tutira elkerüld a kellemetlenségeket.
1: Drága smink jobb minőségű. Még bizonyos termékekre, például cipőkre és táskákra igaz lehet a drágább egyenlő jobb sztereotípia, addig a sminkeknél ez nem feltétlenül van így. Sok esetben a márka nevet kell megfizetni a vásárlónak, és valójában egy drogériás termék sem rosszabb minőségű, de a pénztárcát kíméri. Nem kell rendszeresen tisztítani a sminkecseteim, elvégre csak én használom őket. A ruháit sem hordod a végtelenségig, mielőtt kimosnád őket, szóval az ecsetekkel sem kéne, hogy másképp legyen. Ha ezt elhanyagolod, akkor a felhalmozódott baktériumok miatt a bőröd fogja megsínleni a hanyagságodat.
0: Zsombor, neked melyik jobb, amikor van egy lányos smink, vagy amikor nincsen?
2: Őszintén én nem nagyon veszem észre, még szerintem magamon sem venném észre, nagyon maximum, ha használok valami kis apró korrektort, akkor az csak azért, hogy ne nézzek ki úgy, mint aki nem aludt egy percet sem, és olyan sötétek a karikái, mint egy fekete lyuk. Szóval igen, én nem nagyon veszem észre máson, ha van rajta smink.
3: 97.5 All the time. Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A kígyó és az éjszárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Uraja, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantázia ezután sok évvel folytatódik, amikor Uraja már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Nioxia, a halál istennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Nioxiától.
1: Uraja ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelőapja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember, az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlannak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választás egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraja legnagyobb vetélytársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya: soha ne bízz, soha ne engedj, és mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kitárja a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amiben egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantazik első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával teleszű. 97.5 Táskarádió.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kis termetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. Két sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzatlan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ötköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly-Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várta szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Az alvajárás tényleg betegség? Egy genetikai adottság és az ehhez kapcsolódó stressz okozza az alvajárást. A gyerekek 15%-a, míg a felnőttek 4%-a tapasztalja inkább. Leggyakrabban a 8 és 15 között lévő korosztály észleli. Függ a ránk nehezedő nyomástól, amitől stresszes állapotba kerülhetünk, és ez kihatással van szervezetünkre is. Bár a kevesebb alvás, mint amennyire egy normál embernek szüksége van, közrejátszhat ennek kialakulásában. A mély alvás szabályozó gének zavarodnak össze. Azok az emberek hajlamosabbak rá, akiknek legalább az egyik szülője alvajáró, ha ez igaz, akkor akár háromszoros esélyük van, viszont ha mindkét szülő, olyankor a hétszeresére nő ez a faktor.
1: Tévhit, hogy az éjszakai vándorokat hagyni kell, miközben ténykednek teljesen öntudatlanul, ugyanis a mély álomfázisban járnak. Mindenképpen fel kell ébreszteni őket, mert ha nem, bajt okozhatnak másokra nézve és saját magukra egyaránt. Extrémebb dolgok történtek már egy egyszerű alvajárásból, akár csak egy nő, aki 50 kilométert vezetett. De volt olyan is, amikor egy 25 éves férfit találtak Brámában más lakásában, úgyhogy több száz méter gyalogolt. A fiatal állítása szerint nem emlékszik semmire a történtekből, csak annyit mondott, az apjával tévézett és elaludt, ám nem tudja, hogy került oda.
0: Ezért is nagyon veszélyes az érintettekre nézve, mindez elkerülhető, ha kellőképpen figyelünk a jelenségre. Megoldást erre is találhatunk. Becsukunk minden ajtót, ablakot, biztonsági rácsokat szerelünk a lépcsőhöz, zárak elhelyezésével már jobb környezetet tudunk biztosítani, és sokkal kedvezőbb helyzetet alakíthatunk ki. Egy négy generációs család génjeinek vizsgálatakor az derült ki, hogy az alvajáró családtagok mindegyikénél megtalálható egy hibás szakasz a 20-as kromoszómán. A Washingtoni Orvosi Egyetem munkatársainak tanulmánya a Neurology című szakfolyóiratban jelent meg, írja az egyik tudományos újság.
1: Krisztina Garnett és kutatócsoportja egy több nemzedékes családot vizsgált. Először a 12 éves lányt, Hannát, az egyik alvajárót. Elég sokszor az utcákon kötött ki, amíg békésen szunyókált, mert ebben az állapotban képtelen gondolkodni, ugyanis pihenő üzemmódban van ekkor az agya. A 22 családtagból 9-en alvajárók, ami azért nagy számnak számít. DNS-üket megvizsgálták, nyálmintát vettek mindenkitől, hogy megbizonyosodjanak a kutatók arról, hogy mi okozza ezt a helyzetet. Többek szerint betegség, viszont mások állítják, nem az. Hogyha van az alvajárással valami vicces sztoritok, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és Fónai Dorka. A Grand Canyonra sokan a Föld egyik leglátványosabb természeti képződményeként tekintenek. Bár az elmúlt 100 évben a geológusok úgy szólván minden négyzetméterét átvizsgálták, a függőleges falu völgy máig számtalan földtani rejtély tartogat az utókornak. Annál is inkább, mert aki pontosan fel tudja tárni a fejlődés történetét, az az egész észak-amerikai kontinens múltjának megismerése felé nagy lépést tesz.
1: A kutatók több mint egy évszázada igyekeznek megfejteni, hogy egy kis folyó miként tudott így mély völgyet válni magának. Ma új felfedezések új válaszok felé mutatnak. A kutatók közel kerültek ahhoz, hogy megértsék azokat az erőket, amelyek létrehozták a világ egyik természeti csodáját.
2: A Grand Canyon méretei olyan hatalmasak, hogy a képződményt még az űrből is látni. 440 km hosszú, közel 30 km széles és 1600 méter mély. Az első emberek évezredekkel ezelőtt jelentek meg ezen a tájon. A kanyon azóta félelemmel vegyes tisztelet tárgya, hogyan került ide és milyen titkokat rejtenek a falai. Sok amerikai őslakos számára ez szent vidék, évszázadok óta szakrális tisztelettel tekintenek a kanyonra. A kanyon egy nagyon spirituális és jelentős hely.
1: A kutatók számára a kanyon igazi kincs és rejtély. Megdöbbentő, mert körös körül minden lapos, és a kanyon peremétől még 30-40 méterre is azt hiheti az ember, hogy milyen unalmas ez a táj. Ha viszont teszünk még néhány lépést, és lenézünk a szakadékba, hirtelen kitárul előttünk az egész gigantikus völgy.
0: A kanyon falait alkotó kőzetrétegek több milliárd év alatt jöttek létre. Minél mélyebbre ereszkedünk, annál messzebb jutunk vissza a múltba. A legfiatalabb kőzetek vannak felül, és a legősibbek a völgytalpnál. Mintha csak a feje tetején állna a Grand Canyon. Felül fosszíliák egy ősi tengerből, alul pedig egy régi hegylánc maradványai.
2: A Grand Canyon régiója most már magasan tenger szintje felett volt, de ebben az időben még megszakítatlan fennsíkot alkotott, a kanyon még nem létezett. Létrejöttéhez egy másik természeti erőre volt szükség, az erózióra. Már a terület megemelkedése idején egy folyó kanyargott át a síkságon, elkezdve bevágni medrét az alapkőzetbe. A Colorado fennsík megemelkedésével a folyó fokozatosan bevágódott és szó szerint ketté vágta a térszint.
1: 70 millió évvel ezelőtt eső és olvadékvíz folyt a Mogollón magasföldről a leendő Colorado fennsíkra. A vízfolyás lassan elkezdett bevágódni a plató felszínébe. A plató anyagát tehát az erózió bontotta meg, s a nyomozás következő lépése a kanyont kialakító ősfolyó megtalálása. Néhány régi folyómeder ma is látszik, de ezek több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.
0: A folyó által szállított kavicsok meglehetősen beszédesek. Ezeknek folyómederbeli fekvési iránya elárulja a víz egykori folyási irányát. A folyó a kavicsok egymásra halmozásával maradandó nyomot hagyott hátra saját folyási irányáról. Ez erős bizonyíték arra, hogy a folyók észak-kelet felé folytak, ellentétes irányba, mint ma. De a víz nem csak hogy ellentétes irányba, de másik kanyonba is folyt, délre a Grand Canyon nyugati szakaszától 6 kilométerre. A régi meder ma üres. Vajon mi történhetett?
1: Az egykor vízszintesen fekvő kőzetrétegek most már majdnem függőlegesek. A régió megdőlt, majd megsüllyedt.
2: Amikor a hóalapaik ősei körülbelül 7000 évvel ezelőtt megérkeztek a Grand Canyonba, a Colorado folyót az élet egyik legfontosabb forrásaként tisztelték. Itt minden élet a folyóban gyökerezik. A kanyon számukra olyan dolog, amelynek megőrzéséért a hóalapaik ősei keményen harcoltak, mert tisztában voltak a fontosságával. Azt szeretnék, ha továbbra is fenntarthatnák természetes állapotát és természetes szépségét.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Erős Regő és Schuller Vivi. Elhoztunk neked elképesztő tényeket az emberi testről.
1: Azt gondolnánk, hogy a biológia órák és a saját tapasztalatok alapján alaposan megismertük már a testünket. Ám vannak olyan meglepő dolgok, amelyeket talán még te sem tudsz.
2: Az első például, hogy a gyomorban termelődő emésztősav elég erős ahhoz, hogy lebontsa akár a cinket is. Szerencsénkre a gyomor falának sejtjei olyan gyorsan megújulnak, hogy a savak számára nem áll rendelkezésre elegendő idő ahhoz, hogy feloldják azt.
0: A második elképesztő tényünk, hogy a tüdők több mint 300 ezer millió kapillárist, kisebb véreret tartalmaznak. Ha ezeket hosszában egymás mellé fektetnénk, kiterjedésük elérni a 2400 kilométert.
1: Gondoltad volna, hogy az emberi csonthasúly megtartásáról van szó, olyan erős, mint a gránit?
2: Arról sem sokan tudnak, hogy minden egyes kéz és lábujjköröm 6 hónap alatt nő ki a végétől a hegyéig.
0: Hetedik tényünk, hogy mi alatt alszol, mintegy 8 mm-t növekszel. Másnap visszazsugorodsz korábbi magasságodra. Ennek oka, hogy a porckorongok állás és ülés közben a gravitációs erő hatására, szivacs módjára összenyomódnak.
1: Egy átlagos nyugati ember élete során 50 tonna ételt fogyaszt el, és 50 ezer liter folyadékot iszik meg.
2: Tudtad-e, hogy a szem koncentráló izmai naponta mintegy 100 ezerszer mozdulnak meg? Ahhoz, hogy a lábaid ugyanezt végrehajtsák, minden nap 80 kilométert kéne sétálnod.
0: 11. tényünk, hogy egy átlagos test 30 perc alatt elegendő hőt ad le ahhoz, hogy közel 2 liter vizet felforraljon.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy egyetlen vérlemezke 60 másodperc alatt körbejárja az egész testet.
2: Utolsó elképesztő tényünk pedig az emberi testről, hogy a minket érő összes információ körülbelül 90%-a a szemünkhöz jut el, alapvetően vizuális teremtményekké téve minket. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 27. Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Röplabda, a gyorsaság, erő és csapatmunka játéka. Most egy látványos, dinamikus és izgalmas sportágról lesz szó. A röplabdáról. Egy olyan játékról, amely nem csak a pályán, de világszerte a szurkolók szívében is nagy népszerűségnek örvend. Történelem. A röplabda története 1895-re nyúlik vissza, amikor William G. Morgan megalakította ezt a sportot az Egyesült Államokban. Eredetileg Minotnek hívták, és az volt a célja, hogy legyen hasonló a kosárlabdához, de kevésbé legyen megterhelő. Azóta viszont világszerte elterjedt, és 1964 óta olimpiai sportág is.
1: A játék lényege egyszerű, de kihívásokkal teli. Két csapat 6-6 játékossal egy hálóval elválasztott pályán küzd egymás ellen. A cél az, hogy a labdát az ellenfél térfelére juttassák úgy, hogy az ne tudja visszaadni szabályosan. Egy mérkőzés 3 nyert szettig tart, és minden szett 25 pontig megy, de legalább 2 pont különbséggel kell nyerni.
0: Játékposztok, azaz ki mi csinál a pályán. A 6 játékos a pályán különböző posztokat tölt be, mindegyiknek fontos szerepe van. Feladó. Ő a játék irányítója, általában a második érintést ő végzi, és úgy adja fel a labdát, hogy az ütő le tudja csapni. Gyors döntéshozatal és pontosság kell hozzá. Ütőjátékosok. Többféle ütő van, például szélütő, átlóütő. Ők a támadás főszereplői. Magasan ugranak, és nagy erővel ütik le a labdát az ellenfél télfelére. Center, vagy középső blokkoló. Ő a háló közelében helyezkedik el, és legfőbb feladata a blokk, vagyis az ellenfél támadásainak megállítása. Libero, egy speciális védekező játékos, aki más színű mezben játszik. Ő nem támad, nem nyit, viszont kiválóan fogadja a labdát, és segíti a fellépést a védekezésben. Ezek a pozíciók összehangolt működése adja a csapat igazi erejét. Mindenki hozzájárul a sikerhez.
1: Technika és dinamika. A röplabda igazi csapatjáték. Precíz nyitások, pontos feladások, látványos ütők és fantasztikus blokkok jellemzik. A reakcióidő és a kommunikáció kiemelkedően fontos. Egy jó csapat egymás mozdulataira is képes reagálni, szinte gondolatolvasó módjára. Magyar vonatkozások. Bár Magyarországon talán kevésbé van rivalda fényben, a magyar röplabda élet is egyre aktívabb. Az NB1-es bajnokság izgalmas mérkőzései, utánpótlás programok és röplabda versenyek mind hozzájárulnak a sportág fejlődéséhez.
0: A röplabda nem csak szórakoztató, de kiválóan fejleszti a koordinációt, állóképességet és közösségi szellemet is. Akár nézőként, akár játékosként kapcsolódunk be, garantáltan élménydús sportélményben lesz részünk. Te szereted a röplabdát? Írd meg nekünk! Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejha Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! 97.5 Táska Rádió.

0: stúdióalbumát, a Fallent, a Wind Up Recordsnál. A Bring Me To Life és a My Immortal című slágerek sikerének köszönhetően a Fallen több mint 4 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban.
1: Az Evanescence 2006-ban adta ki második stúdióalbumát, a The Open Door-t, amelyet Lee és Terry Balsamon gitáros közösen írt. Grammy jelölést kapott, és több mint 6 millió példányba kelt el világszerte. 2014-ben Lee és Evanescence elhagyta a lemez kiadóját, és független bandává vált. A banda 2015-ben állt ki a szünetből, és folytatta a turnézást, új album pedig még nem készült, mivel Lee egy szóló projektre is koncentrált. A Synthesizen dolgozik, amely két új dal mellett korábbi anyaguk zenekari és elektronikus feldolgozásaiból áll.
0: Az általános gótikus, alternatív metal és hard rock bandaként besorolt Evanescence változatos hangzásvilággal rendelkezik. Különböző zenei stílusokat, köztük klasszikus zenét, alternatív zenét, heavy metalt. A duó partnerségként indult Evanescence több felállást is változtatott, majd 2009-ben együttműködési formává vált. A zenekart Lee 2006 óta Tim McCord gitáros, 2007 óta Troy McLaborn gitáros és Will Hunt dobos, valamint 2022 óta Emma Anzai basszus gitáros alkotja. 2022 óta pedig 3 Grammy díjat kapott.
1: Amy Lee énekes és zongorista és Ben Moody gitáros 1994-ben találkoztak, amikor 13 és 14 évesen egy keresztény ifjúsági táborban voltak, ahol Lee zongorázott sportolás közben, Moody pedig akusztikus gitárral játszott, úgy gondolta, tudnának együtt zenélni. Találkozást követő egy hónapon belül Lee hozott Moodynak egy kazettát, amelyen gitározott, és egy dalt énekelt, amit ő írt. Zenei munkástársokká váltak, Lee otthonában játszottak és dolgoztak zenén.
0: Lee az Evanescence fő dalszerzője a kezdetek óta. Az Evanescence eredetileg duó partnerség volt, zenéjét Lee és a szólógitáros írta egészen a harmadik albumig, amely az első Evanescence zenekarként írt albuma volt. Azóta az Evanescence egy zenekari együttműködés, Lee és a banda többi tagja zeneileg közösen írta és ötvezi munkájukat. Különböző publikációk megjegyezték az Evanescence zenei és nemi hatását a rockban. A zenekar szimfonikus, gótikus rock stílusa nem volt jelen a mainstream zeneiparban, és a rock rádió körében sikerük ritkaságnak számított.
2: Ne is beleférsz! Táskarádió! Rádió!

0: Láncfejtött Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Most elhoztunk nektek pár érdekes és hihetetlen tényt a nagyvilágból. Valószínűleg még te sem hallottál a most következő pár tényről. Egy ember élete során annyit sétál, hogy ötször megkerülhetné a földet. A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukne a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. Az asztácium a legritkább elem, ami természetes formában előfordul a Földön, kevesebb mint 1 gram található belőle a földkérekben.
1: Az emberek fején átlagosan 100 ezer hajszál van, míg egy vidra testének minden egyes négyzetcentiméterén 160 ezer szőrszál található. Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát produkál. Ez alapján 2 tehén egy nap alatt megtölthetne egy egész fürdőkádat.
0: Az emberi testben legtöbbször használt ízület az állkapocs csont. Egy köbméternyi földben akár 200 giliszta is lehet. Egy párnát átlagosan 6 évig használunk.
1: Ezután a 6 év után a párna tömegének mintegy 10%-át elhalt hámsejtek, atkák és atkaürülék teszik ki. Az egész eddigi történelem során az emberiség összesen annyi aranyat bányászott ki a földből, ami 2 olimpiai úszómedencét tölthet neki. A csupasz vakond patkány immunis a rák mindenfajtájára és képes majdhogy nem oxigén nélkül élni.
0: A csillagóru vakond a leggyorsabb evő az egész világon. A gravitáció miatt egy fa elméletileg maximum 130 méterre magasra nőhet meg. Egy kék bána szájába akár a saját tömegével megegyező súlyú vízmennyiség is befér egyszerre.
1: A leghosszabb állat egy tengeri féreg, amely akár 55 méteresre is megnőhet. A legnagyobb élő teremtmény egy hatalmas gomba Oregonban, amely 10 négyzetkilométernyi területen terül el. Egy felnőtt szervezet átlagosan 7 quintillió joule potenciális energiát tartalmaz.
0: Ez az energiamennyiség 30 hidrogénbombának felel meg. Egy Game Boy-ban lévő technológia meghaladhatja a számítástechnikai teljesítményt, amelyet arra szántak, hogy az embert a Holdra repítsék. A Föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található. A delfinek név szerint hívják egymást.
1: Ha neked is van még ilyen, vagy ehhez hasonló érdekes tényed, vagy felfedezésed, írd meg nekünk a Facebookon, vagy a Táskarádió.com-on.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: 97.5 Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma. Egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is? A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szeguk közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kórai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű K-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a kórai drámákban, mert a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Im Yuna sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanolyan ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, kórai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a kórai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Ma sok mindent megtudhattunk a kórai filmiparról és a sorozatairól. Remélem, sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új Éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 különdíjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az Éhezők viadala, az Aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépottság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A Premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet. Csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan állatok, amikből már csak alig pár példány létezik. Hallgass meg ezt, és megtudod, mire ne vadász soha, már ha találsz ilyet.
1: Ilyen például az afrikai erdei elefánt, amiből már csak 95 ezer egyed él. Ez a fajta elefánt, a harmadik az elefántok nagysági sorában, csak 2-5 tonna körüli. Szegény elefántokból évente több tízezer példányt ölnek meg az orvadászok. Bruno Obel, a szervezet vezérigazgatója, eképp nyilatkozott. Az elefántok Afrikában kulcs szerepet játszanak az ökoszisztémában. Sürgősen véget kell vetnünk a vadorzásnak, és biztosítanunk kell, hogy elegendő életér kerüljön védelem alá.
0: Az amuri leopárd, más néven távol-keleti leopárd, a legritkább macskafajta a Földön. Általában 10-15 évig élnek, fogságban 20 évig. Sajnos ebből a fajból kevesebb, mint 81-et él még. A fő veszélyforrásokat az emberi beavatkozás jelenti, az illegális kereskedelem és az erdőirtás. Mégis van remény a faj fennmaradására, mert egyéb társaival ellentétben ő még nagyjából a vadonban él.
1: Kaliforniai barna delfin vagy disznó delfin. Ez a delfin faj nagyon kevés egyedből áll, ugyanis elvileg már csak 15 ilyen mosolygós delfin él összesen, és az is Nyugat-Mexikóban, így nem lehet vele találkozni, ha akárhová máshová mész nyaralni. Kipusztulások pedig nem is közvetlen emberi elhatározásból eredeztethető, ugyanis a halászok számára csak járulékos fogásnak bizonyul ez a kedves delfinfaj.
0: A fekete orrszarvú sokáig egész Nyugat és Dél-Afrikában elterjedt volt, de az orvadászat a 20. század második felétől kezdve drámai tempóban tizedelte meg a soraikat. Az orrszarvú tülkének több kultúrában is csodatevő gyógyító hatást tulajdonítanak, illetve afrodiziákumnak tartják. Ezt adta a kereslet az orrszarvúra vadászoknak. Mára sajnos már senki nem lát vadon élő példányokat, így csak az állatkertekben bukkannak fel néha.
1: Továbbá a borneói orangután. Ebből a fajból ugyan még egész sok van életben, de mintegy kétharmadával csökkent 40 év alatt a számuk, a vadászatuk és élőhelyük pusztítása miatt, ami leginkább a fajirtásnak és az erdőtüzeknek köszönhető. Ezek az állatok leginkább fákon élnek, alig másznak le a földre, így esélyük sincs elmenekülni a gépek vagy a katasztrófák elől.
0: Végül, de nem utolsó sorban a house whale teknős. Más néven a sólyomcsőjű teknős. Ebből a tengerben élő fajból mára már csak egy teknős rád maradt. A kifejlett sólyomcsőrű tengeri teknősök általában 1 méteresre nőnek. A kihalásuk a halászhálóba akadás leginkább, de a tenger aggasztó felmelegedéséhez is köze lehet. De az az egy család biztosan nagyon boldogan szántja a habokat most is.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápa Ivett. A mai adásban a függőségekről lesz szó. A szenvedélyek, függőségek sokféleségen lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket egyformán kezeljük. A szenvedélybetegségek közös eleme többnyire a menekülés, ezen a nyomon elindulva kell keresni a gyógyulást.
1: Vannak különböző függőségek, ilyen például az alkoholfüggőség is, ahol a leszokás két szakaszra lehet bontani. Az első a megvonási tünetek kezelése, ez sok esetben gyógyszeres, illetve pszichiátriai osztályos kezelést igényel. A második lépés egy hosszabb időszak a szerről való lemondás. Ebben akár egy orvos vagy pszichológus is segíthet.
0: Azonban a függőségekkel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Az sokszor csak a jéghegy csúcsa. A háttérben szorongásos panaszok, depresszió bújhat meg, ezek mögött pedig megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találunk. Vagyis a gyógyulás elengedhetetlen része, tehát az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése.
1: A dohányzás rabéi esetében nem elég önmagában például a nikotintabasz alkalmazása. Nagyon fontos a megszokott mozdulatok a rágyújtás rítusának kiváltása, kioltása, első körben akár helyettesítése. A fiatalok közül sokan csak azért próbálják ki, mivel menőnek tartják, vagy úgy érzik, ez kell ahhoz, hogy a környezetük elfogadja őket. De itt is fontos, hogy a betegek oldani akarják a feszültséget. A gyógyszeres terápiák mellett ki lehet próbálni például a hipnózist vagy akupunktúrás, akupresszúrás technikákat is.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a leszokás során. Mivel ez a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. Olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már sokadik terápiájukon vesznek részt, a sokadik eredménytelen próbálkozásuk után. A szenvedélybetegségek gyógyulásának lényege nem csak egy jól eltalált gyógyszeres kezelést, hanem inkább életmódváltást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: A szakemberek segítségét leginkább az eltört lábú ember által használt mangóhoz hasonlíthatjuk. Eltört a lábunk, megtörtént a baj. A kórházban begipszelik és kapunk mankót a hónunk alá. A mankó azonban nem jár helyettünk, járnunk nekünk kell szinte újra megtanulni. A mankó nélkül nem menne, de a mankó sem menne nélkülünk. Valami hasonló a helyzet a szenvedélybetegek kapcsán is.
0: Fontos, hogy az igazi gyógyulás nem azonos a tünetváltással. Nem tekinthető gyógyult szenvedélybetegnek az, aki bár abba hagyja mondjuk az ivást, de helyette drogokat kezd használni, vagy nyugtatókat kezd kontroll nélkül szedni. Ez egy új megbetegedés, nem pedig gyógyulás. Ne szégyeld, ha neked is van valamilyen függőséged, és kérj segítséget!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Fresli Zsófia. Az egyik legnagyobb tévhit a papagájokról, hogy lehet őket egyedül is tartani. Ezek a madarak nagyon társas lények, szóval a legjobb nekik, ha fajtársaikkal együtt élhetnek. A legtöbb papagáj általában szenved, ha egyedül van, és ilyenkor rendkívül zajosak és rendetlenek lesznek. Sőt, akár meg is csíphetnek. Viszont ha kellő figyelmet szentelünk a madárra, életre szóló barátunká válhat.
1: Sok papagájfaj egy partnernek hódol egész életében. Érdekes módon a papagájok együtt nevelik utódaikat. A természetben a papagájok csapatokban élnek. Egy papagájállomány általában 20-30 egyedből áll. Vannak a világon olyan papagájfajok, amelyek akár 80 évig is elélhetnek. A papagájok nagyon okos állatok, sőt, legintelligensebb madárfajnak tartják őket. Egyes tudósok azt állítják, hogy a papagájok logikája megegyezik egy 4 éves gyermek logikájával. Többféleképpen kommunikálnak, nem csak hanggal, hanem faktolaik mozgatásával vagy ugolásokkal is.
0: A papagájok nem csak utánozni tudják mondatainkat, hanem képesek szavakat tárgyakhoz vagy eseményekhez társítani. 2007-ben egy Jákó papagáj 900 különféle szót volt képes kimondani. Viszont tudni kell, hogy nem minden papagájfaj tudja utánozni szavainkat.
1: Nagyon sokféle papagáj létezik, a legnagyobb papagájfa a kakapó, ami röpképtelen. Új-Zélandon őshonos, endemikus faj. Néhány papagájfaj, mint például a kakapó, nappal alszik és éjszaka vadászik. A kakapó éjszakai életmódos fajtat, ez segít neki elkerülni a ragadozókkal való érintkezést. Az egyik legritkább madárfaj.
0: Többek között Ausztráliában lehet találni valóban részeg papagájokat. Októberben találkozhattok velük. Ez azért van, mert túlterheli őket az erjedő gyümölcs. A papagájokat tényleges részeg állapotba hozza ez a gyümölcs.
1: Az első információ arról, hogy az emberek papagájokat birtokoltak, az ókorban származnak. Az első madarakat az ókori egyiptomiak tenyésztették. A papagájokat a Krisztus előtti 3. század körül hozták Európába. Már a papagájtartás nagy divat lett, az egyik legkedveltebb háziállatok közé tartozik. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fülöp Réka és Soltész Dániel. A modern jéghok itt Kanadában találták fel Montrealban, ahol 1875-ben az első meccset játszották. Ez a sport sok inspirációt gyűjtött az angol és skót gyeplabdából, ami egy olimpiai szám is jelenleg. Az 1880-as években kezdtek megjelenni az amatőr ligák és a profi ligák 20 évvel később.
1: Maga a Hidrófehérvár a V19-ről. A mérkőzéseket itthon az IFFI a Bocskai Gábor jégcsarnokban és a Met Arénában játsszák. 1960-ban lett megalapítva az egyesület, de még nem a mai ismert névem. Sok névát keresztelésen mentek át, míg a mostani maradt meg. Kék és fehér színekben pompázik a csapatjuk és drukker közösségük felszerelése. Kabalájuk az ördög, aki az egyes meszt viseli.
0: Szabályok. Testi sértés akkor van, ha erős ütést kap egy játékos a másiktól. Kézzel nem szabad korongot fogni, kivétel akkor van, hogyha megállítják a korongot, és egyből a jégre ejtik. Les akkor van, ha a támadó harmadban előbb van ellenfél, mint korong. Tilos felszabadítás akkor van, ha valaki a korongot messziről ellövi az ellenfél kapuja mögé, anélkül, hogy valaki beleérne. Az akasztás hátráltatásnak számít, és az akasztót kispadra küldik 2 percre. A súlyosabb szabálysértésért hosszabb időre kiállítják akár egész játékra is.
1: IFFI a Bocskai Gáborról. 1975-ben született Budapesten. Már kiskora óta érdekelte a hoki. Az Alba Volánnál játszott, ma ismert hidroként, mindegyik világbajnokságon megjelent. A karrierje vége felé szívizombetegséggel diagnosztizálták. Évekkel később szívelégtelenségben fiatalkorában hunyt el. Messzámát visszavonultatták, és az egyik székesfehérvári csarnokot róla nevezték el. Csicsónak vagy kis Csicsónak beszélték. Csatár volt a hokipályán, sok díjat és elismerést kapott. Női hoki. Az első csapat 1992-ben alakult meg. Több klub is elkezdett működtetni női jégkorongot. Az 1993-as és 1994-es szezontól az MIAS indított 2 csapatot. 1997-ben volt az első játékuk Nagy-Britannia ellen a Budapest csarnokban. 2021. novemberében olimpiai selejtezők közé jutott a magyar női csapat. 2025-ben viszont sajnos nem sikerült kijutniuk a németek miatt.
2: Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Szabó Hunor. Rekordok csodálatos világa. Az emberi határok átlépése. Elhoztunk ma nektek 8 érdekes Guinness rekordot. Első. Az egyik furcsa Guinness rekordot Anthony Victor tartja, aki 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé akadályozza őt a hallásban.
1: Második. Az Egyesült Királyságban élő Gary Turnert a rugalmas emberként ismeri a világ. A Guinness rekordok könyvébe bekerült a világ legnyúlékonyabb bőrével. Ez egy ritka és gyógyíthatatlan betegség, amelyet Ehlers-Danlos szindrómának neveznek. Ez a kötőszövetek rendellenessége, amely a bőrt, a szalagokat és a belső szerveket érinti.
0: Harmadik. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta szájában 8 csörgő kígyó farkát. A kígyó ember elárulta, hogy a mutatvány titka a mozdulatlanság. Valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is megúszta.
1: Negyedik. A leghosszabb köröm. 69 cm. Az amerikai Lee Redmond bal hüvelykujján nőtt. A hölgy 10 ujján a körmök összeadott hossza 907 cm.
0: 5. A Rubik kocka kirakásának világrekordját jelenleg Yuxing Du tartja ezzel a csodálatos 3,47 másodperces idővel. Előtte Felix Zemdegas tartotta 5,636 másodperccel.
1: 6. A legnagyobb párnacsatában 6261-en vettek részt a minnesotai Saint Paul városában 2015. július 21-én.
0: 7. A leghosszabb étlap. Vannak, akinek sokszor borzasztó nehéz eldönteniük egy étteremben, hogy milyen ételt is rendeljenek. Ezek az emberek igazán nagy bajban lettek volna, ha bezárása előtt eljutottak volna a Mófarguru étterembe, ahol egy hatalmas 1810 tételből álló menüsor fogadta volna őket.
1: 8. A legnagyobb rendszámtábla gyűjtemény. Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás valószínűleg sosem gondolták, hogy egy olyan ártatlan hobby, mint a rendszámtáblák gyűjtögetése egyszer elhoz számukra egy díjat. A testvérpár 1990 óta űzi ezt a különleges hobbit, 2011-ben pedig 11.345 rendszámtáblával be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe. Y'all ready?

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára.

0: Abban található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
1: Vízes vízpart. A víz színe alkalisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
0: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
1: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a héjvízi húsos batyut is.
2: Táskarádió.

0: 97.5-ös rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megértetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánló rendszerében, vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló

0: autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
1: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. 5. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
2: 6. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. 7. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
0: 8. AI és a munkahelyek. Egyes iparágokban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. 9. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéles adatokon alapul, a gépek is tovább vihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívást jelent a fejlesztők számára.
1: 10. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Breznia Aura és Labádi Hanna. A K-pop egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviselőit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakorlók időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós albumeladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghajlatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenetet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányuk elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták III. Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazta az első albumuk? Bemutatkozó album 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westland című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videóklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük, az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a korai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A tagokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flavor-t és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jennie, színpadi nevén Jennie, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Park vagy Park Chae-young színpadnévén Rosé Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
1: Laliza Manobal színpadi nevén Liza Thaiföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, thai, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások thaiföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
0: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese. 97.5 All the time.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. október 6-a. Történelmi megállapodást írt alá 8 önkormányzati szövetség Gödöllőn. Egykori dolgozók találkozója. 30 éve zárt be a székesfehérvári Patex. Újabb idős otthont szerelt fel légkondicionálókkal a Fehérvár Travel Alapítvány. A mikrofonnál Winter Diana. Történelmi megállapodást írt alá 8 önkormányzati szövetség Gödöllőn. A Magyar Önkormányzatok napján ünnepi konferenciát szerveztek a gödöllői kastélyban. Történelmi pillanatnak lehettek tanúi a résztvevők, hiszen az önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának önkormányzati oldalát összefogó 8 érdekképviseleti szövetség ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá. Az elmúlt időszakban sokat találkoztunk a 8 érdekvédelmi szervezet képviselőivel, amely alapján egy tárgyalási alapot készít. Tettünk, emelte ki a MÖSZ elnöke. Bízunk benne, hogy a kormány nyitottsága továbbra is megmarad kéréseink irányában. Mint mondta, a 2026-os országos költségvetés módosítása, illetve a 2027-es költségvetés készítése miatt megélénkültek a tárgyalások. Reményének adott hangot, hogy a közös deklaráció aláírása szorosabb együttműködést jelent majd a települési szövetségek között. A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Cserpalkovics András megköszönte Hoffmann István államtitkárnak, hogy a 8 önkormányzati szövetség többször is tudott egyeztetni a szakminisztériummal, és arra is ígéretet kaptak, hogy ezek a találkozók folyamatosak és érdemiek lesznek. Mint elhangzott, az elkészített szakpolitikai anyag egy minimum program, ami a legkisebbektől a legnagyobb településekig mindenkit érint. A tervek szerint az öneten belül szakpolitikai munkacsoportok alakulnak, amelyek a tárgyalásokat tovább folytatják. Cserpalkovics András két nagy területre választotta szét az önkormányzatokat érintő kérdéseket. A rövid távú, a települések mindennapi működését most meghatározó akut problémákra, valamint az alkotmányozással összefüggő kérdésekre. Utóbbival kapcsolatban elmondta, a kormányzattól azt az ígéretet kapták, hogy az önkormányzati szövetségre partnerként tekintenek, és az alkotmányozás folyamatában is számítanak a véleményükre. Mint mondta, a működést meghatározó problémák jelentős része örökölt nehézség. Az új önkormányzati ciklus egyik feladata pedig éppen az, hogy ezeket feltérképezze és szakpolitikai javaslatokat fogalmazzon meg a kezelésükre. Az egyik ilyen területnek az agglomerációs együttműködést nevezte. Kiemelte azt is, hogy az konszolidáció korábban igen nagy segítséget jelentett az önkormányzatoknak. Ugyanakkor a középvárosok sajátos helyzetbe kerültek, miközben a kisebb települések és a legnagyobb városok támogatására külön programok indultak. A középvárosok működésére egyre kevesebb figyelem és forrás jutott. Cserpalkovics András szerint az önkormányzati rendszer ma mélyen alulfinanszírozott, és ez a kötelező feladatok ellátására is igaz. Úgy látja, évről évre romló tendencia figyelhető meg, ezért miközben szükség van a rendszer hosszabb távú átalakítására, a települések jelenlegi működési problémáival is foglalkozni kell. Enélkül nehéz lesz az önkormányzatoknak lezárni a 2026-os évet, illetve felkészülni a következő esztendőre. A polgármester szerint mindezt úgy kell megtenni, hogy közben az állami költségvetés helyzetét is figyelembe veszik. Ugyanakkor jelezte, a települések jelentős része várhatóan nem tudja majd teljesíteni az előre irányzott bevételeket, holott azok megtervezésekor reális számításokra törekedtek. 30 évvel ezelőtt, 1996. decemberében zárta be kapuit a székesfehérvári Patex. Az évforduló alkalmából az egykori patexesek most újra találkoznak. Az összejövetel kezdeményezői egy közös megemlékezést, egy kötetlen Patex bulit szerveznek, amelynek időpontja 2026. november 28-a. Helyszín a Jancsár Hotel lesz. A Pamut textilművek egykori gyára sok fehérvári számára nem csupán egy munkahelyet jelentett, hanem egy egész korszak fontos helyszíne volt. A munka mellett barátságok köttettek, közösségek alakultak, és számtalan személyes történet kapcsolódott az üzemhez. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a találkozón, illetve akiknek fényképeik, történeteik vagy emlékeik vannak a Patexről. Újabb idős otthont szerelt fel légkondicionálókkal a Fehérvár Travel Alapítvány. A Fehérvár Travel Alapítvány 2,3 millió forintos támogatásával a Gárdonyi Jonatán gondozóház demens részlegének minden lakószobája, valamint a nővér szoba is klimatizáltá válhatott. A beruházást nemrég ünnepélyes keretek között adták át. A szociális ellátásban kiemelten fontos a kiszolgáltatott demenciával élő idős emberek számára a megfelelő életminőség és a biztonságos, kényelmes környezet biztosítása. A nyári kánikulák idején a hűtött helyiségek alapvető feltételt jelentenek a lakók jólétéhez és egészségügyi állapotuk megőrzéséhez. Ezért is fordult segítségért a Fehérvár Travel Közhasznú Alapítványhoz az Édes Alkony Gondozóházak Szociális Egyesület. Az alapítvány támogatásának köszönhetően a Szociális Egyesület Gátonyi Jonatán gondozóházában a demens részleg valamennyi lakószobája és a nővér dolgozó is modern klímaberendezésekkel gazdagodott. A beruházás teljes bekerülési költségét 2.319.050 forintot a Székesfehérvári Alapítvány biztosította egy sikeres pályázat keretében. A kivitelezési munkálatok maradéktalanul befejeződtek, így a lakók és az ott dolgozó szakemberek már birtokba vehették a megújult komfortos helyiségeket. Ez a támogatás számunkra nem csupán anyagi segítséget jelent, hanem visszajelzést is arról, hogy a munkánkat és az itt élő idős emberek iránti odafigyelésünket mások is fontosnak értéknek tartják. A fejlesztés a gondozottjaink, hozzátartozóik és a munkatársaink mindennapi kényelmét és jólétét szolgálja, emelte ki az intézmény képviselője. Az elkészült fejlesztést néhány napja ünnepélyes összejövetel keretében köszönték meg a támogatóknak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Nemzetközi és országos bajnoki korosztályos arak sikerek. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, míg a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet. Az U16-os sikerekkel párhuzamosan Kecskeméten az U14-es korosztály is remekül teljesített. 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Piúban az U16 válogatott viadal, ahol a házigazdák mellett Magyarország, Csehország, Horvátország és Szlovákia legjobb fiatal atlétái mérték összetudásukat. A magyar válogatott mindössze másfél ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 arakos versenyző is dobogóra állhatott. Grosz Zsombor 100 méteres gátfutásban egyéni csúcsa a második helyen végzett. Szabó Niobé rúdugrásban szintén ezüstérmet szerzett, míg Miklós Eszter 300 méteres gátfutásban a harmadik helyen zárt. Szép egyéni csúcsot ért el Molnár Péter is, ő az 5. helyen végzett. Baksa Csegedzsék 1000 méteren 8., Anda Dániel 300 méteres gátfutásban 10. lett. Az edzők közül Babos Rita a helyszínen is segíthette a magyar csapatot, míg Punk Adrien és Őze Tibor a felkészítésben vette ki a részét.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát, hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Karikó Katalin Szolnokon született 1955. január 17-én. Édesapja hentesként, édesanyja könyvelőként dolgozott. Kisújszálláson nőtt fel egy nádfedeles egyszobás házban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kályha adta, fürdőszoba, folyóvíz, tévé vagy hűtőszekrény sem volt. A Karikó család nem csak magasságával tűnt ki a többiek közül. Tagjai népszerű, megbecsült emberek voltak. Szorgalmukkal, tisztségükkel, szerénységükkel és kedvességükkel már-már legendássá is váltak. 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. Itt kezdett el vírusokkal foglalkozni, és először használt módosított nukleozidot, kordicepint. 1983-ban avatták doktorrá. 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNA-s terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNA-s terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók kiváltása nélkül. Társfeltalálója 8 az mRNA-ssel kapcsolatos szabadalmaknak, amelyet az USA-ban nem immunogén nukleoziddal módosított RNA-s alkalmazására adtak ki. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina. Kutatási eredményei nyomán tudományos körökben többen Nobel-díjasnak ítélték.
1: És valóban, a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin és Drew Weissman kapták megosztva biokémiai felfedezéseikért. A Nobel-díjat odaítélő bizottság a YouTube oldalán tette közzé azt a beszélgetést, amelyet nem sokkal elismerése, odaítélése után folytattak az orvosi élettani kategória 2023-as díjazottjáról. Ebből kiderült, hogy Karikó Katalin éppen Philadelphia-i otthonában aludt, mikor Stockholmból telefonáltak. Nem sokkal korábban egy konferenciáról tért haza, és mivel pihent, a férje vette fel a telefont. Kérdésére, hogy mi volt az első gondolata a hír hallatán, Karikó Katalin azt mondta:
0: azt hittem, valaki csak viccel velem. A telefonáló olyan információk birtokában volt, amelyből rájött, hogy tényleg ő a díjazott, de hozzátette, manapság nem árt óvatosnak lenni. Arról, hogy az elismerés mit jelent neki, felidézte, hogy épp 10 évvel ezelőtt októberben nyugdíjazták a Pennsylvániai Egyetemről, és amikor feladni készült, akkor a férje bíztatta, hogy folytassa a kutatási munkáját Németországban, BioNTech cégnél. Ott is belevetette magát a munkába, és saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat a siker érdekében.
1: Felidézte azt is, hogy édesanyja, aki 2018-ban hunyt el, minden évben nézte a Nobel-díj bejelentéseket, és mindig azt mondta a lányának, talán most ő fogja elnyerni.
0: Akkor csak nevettem rajta, mondtam neki, hogy még professzor sem vagyok. De ő azzal érvelt, hogy én keményen dolgozom, mire mindig azt feleltem neki, minden tudós keményen dolgozik.
1: Emlékezett vissza Karikó Katalin. Arra figyelmeztetett, hogy nem szabad sosem feladni, akkor sem, ha azt látja az ember, hogy mások kevesebb munkával többre viszik.
0: Ezt nem lehet megváltoztatni. Arra kell ezért figyelni, amit meg tudunk változtatni.
1: Tette hozzá.
0: A Drew Weissmannal alkalmazott munkamódszerekről azt mondta, hogy noha a társa elég zárkózott, a szakmai vitáig nagyon is élesek voltak.
1: Mindig azt mondta, hogy Kati, te cicakba jutsz el A-ból B-be. Én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cicakokból.
0: Itthon sokan már évek óta vártak Karikó Katalin elismerésére, ezért az MTA elnök a kérdésre, hogy miért épp most kapta meg ezt a Nobel-díjat a biokémikus, az amerikai Drew Weissmannal együtt ezt válaszolta.
1: Az ilyen nagy horderejű felfedezéseknél általában várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, illetve akár arra is, hogy valaki megcáfolja a felfedezés lényegét. A körülményeket is fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet a felfedezésben. A Nobel-díj bizottság ilyenkor mindig megfelelő körültekintéssel jár el. A felfedezés valóban óriási. Ha jövőben bármilyen kórokozó tűnik fel, ezzel az mRNA-s technológiával vakcina gyorsabban kifejleszhető, mint bármi más korábbi módszerrel.
0: Gratulálunk Karikó Katalinnak, és további sikeres kutatási eredményeket kívánunk!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Előző adásunkban körbejártuk a cápák elődjét, a megalodont, aki, mint ahogy most már tudjuk, az ősi tengerek legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozója volt. A megalodon a mai napig egy igen különleges és lenyűgöző cápa a tudósok számára, ám nem ez az egyetlen cápafaj, ami felkeltette figyelmüket. Az óceánokban és tengeredben számos olyan cápa él, ami ugyanolyan érdekes, mint az akkori nagy király, csak ők éppen máshogy tűnnek ki a tömegből. Hadd meséljünk róluk egy kicsit.
1: Régen a görögök a cápákat a vadászkutyákhoz hasonló viselkedésük miatt a tenger kutyáinak nevezték, de nem csak ez az egyetlen becenevük van. Még szokták úgy is említeni őket, mint a tenger tigrisei. Véletlen egybeesés, hogy az egyik legveszedelmesebb cápa az az úgynevezett tigris cápa. Szorosan követi a közismert nagyfehér cápát a legtöbb halálos kimenetülő balesetek okozója listáján, de nem kell tőlük félni, ugyanis ha csak nem tervezünk az óceánok mélyében búvárkodni, nem találkozunk velük. A nevét, ahogy ezt már gondolhattátok, a testén látható sötét csík kapta, ami emlékeztethet minket egy bizonyos szárazföldön élő macskafajra. A cápa magányosan él és általában éjszaka vadászik. Ahhoz képest, hogy a tengerek egyik legnagyobb csúcsragadozója, nem csak halakkal, madarakkal és rákokkal táplálkozik, hanem akár még az is előfordulhat, hogy az óceánokban és tengerekben talált tárgyakat is elfogyasztja.
0: A nagy pöröly cápa a jellegzetes kalapácsra emlékeztető fejéről ismert, ám a furcsa kinézete alatt rengeteg különlegesség lakozik, amit érdemes tudni a cápáról. Fontos az, hogy az egyéni fejformája nem csak egy hús kinövés, hanem ilyen a csontozata is. A szemei a kalapácsfej két végén helyezkedik el, ez pedig a mélységérzet miatt fontos, ugyanis ezzel könnyebben tudja bemérni zsákmányának elhelyezkedését. Elektromosságot vezető zselével vannak tele a cápák órában lévő pórusok, amelyeket ezért elektroreceptoroknak hívunk. Ezeknek a különleges receptoroknak a segítségével érzékelik a többi állat izommozgását és szívverését. Ez pedig miért előny a pöröly cápának? A hosszú óra így nem csak több pórus tartalmaz, de nagyobb felületen is helyezkedik el, így a fejét egy fémdetektorként tudja alkalmazni. Nem véletlen, hogy a pöröly cápa kedvenc tápláléka, a mérges rája, ugyanis az állat szeret a homok alá rejtőzni, a cápa pedig szívesen játszik bújócskát.
1: De hogy ne csak ismertebb cápafajokról hozzunk egy pár érdekességet, bemutatjuk nektek az egyik legritkább cápafajok egyikét, a wobbegongot. Ő egy viszonylag kisebb cápa, hiszen csupán körülbelül 130 cm-re képes megnőni, de nem ettől különleges. A kis cápa remekül tudja átszázni magát a sekélyebb vizekben, mivel a testét a körülötte lévő zátonyhoz illeszkedő széles színfoltok borítják, és így a cápa beleolvad a környezetébe. Vicces kis beceneve van neki is, ő a szőnyeg cápa, a lapos kis teste miatt, ami még ráerősít mesteri átszázásra. Ami még nála érdekes, az az, hogy ellentétben a legtöbb cápafajjal, neki nem szükséges a nap 24 órájában úszni ahhoz, hogy életben maradjon, mivel képes a kopótyúján keresztül vizet pumpálni. Ezért élete nagy részét mozdulatlanul fekve tölti, és napközben is legtöbbször csak alszik. Szerintem most mindnyájan irigyeljük a wobbegongot.
0: A tengerek és az óceánok hatalmas kiterjedésű vizeiben rengeteg különleges állatfaj él. Órákon át lehetne beszélni nem csak a cápákról, hanem az összes többi állatról is, akik ugyanúgy, mint mi emberek, különleges a maguk módján. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy vesse bele magát a mély vízbe, és nézzen utána egy általa választott állatfajnak, és tanuljon meg róla valami újat.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Nár Barbara és Fésű Amira Bonita. A mai adásban az Isten belájkolt című sorozatról lesz szó.
1: Az Isten belájkolt egy 2018-tól vetített amerikai televíziós filmsorozat, amelynek alkotói Steven Lillian és Brian Winbrandt. Amerikában 2018. szeptember 30-ától a CBS csatorna vetítette. Magyarországon pedig az RTL Klub tűzte műsorra 2019. június 14-én. A széria első évadának összesen 20 része van. Igaz, a sorozat egyelőre véget ért, de az RTL moston visszanézhető az összes része.
2: A műsor főszereplői Miles Feiner, akit Brandon Michael Hall játszik, Cara Bloom, akit Violet Beanie játszik, Rakesh Singh, akit Shurai Sharma játszik, Ellie Feiner Miles húga, akit Javis Alessi alakít, és Arthur Feiner lelkész, Miles és Ali apja.
0: A sorozat az Amerikai Egyesült Államok beli New Yorkban játszódik több helyszínen. A szériában megismerhetjük New York nevezetességeit is. Mivel sok jelenet játszódik olyan ismert turisztikai helyszíneken, mint például a Central Park, a Times Square, a Szabadságszobor és a Brooklyn Bridge, de láthatjuk a Little Red Lighthouse, azaz a kis világító tornyot is.
1: A film cselekménye a következő. Miles megrögzött ateista, apja lelkész. Miles podcastjében folyamatosan tagadja Isten létezését. Ám egy napon valaki Isten azonosítóval ismerősnek jelöli a Facebookon. Eleinte azt hiszi, ez valami számítógépes tréfa egy hacker részéről, és mivel komolytalannak tartja, ezért többször elutasítja a jelölést. Ám Isten nem tágít, míg végül Miles elfogadja. Isten ismerősöket kezd ajánlani neki, akik neve Miles számára ismeretlen.
2: Elsőnek egy férfit ajánlanak neki, aki egy perc múlva figyelmetlenségből neki megy az utcán, miközben feleségével veszekedik. Ezért Miles követni kezdi és megmenti az öngyilkosságtól, amikor a férfi az érkező metró elé akar lépni.
0: Majd Isten ismerősnek ajánlja Karát, aki újságíró és nem tudja, miről írjon cikket. Ezért felmerül, hogy ki akarják rúgni a cégtől, mert 6 hete nem adott le cikket. Miles felkeresi és megpróbálnak együtt utána járni a rejtélyes Isten adatlap tulajdonosának. Miles számítógépes programozó haverja, Rakesh, ugyancsak próbálja lenyomozni az Isten azonosítót használó IP címét, de Rakesh egy számára áttörhetetlen tűzfalba ütközik.
2: Én életemben nem voltam nagy sorozatnéző, de ahogy megláttam az RTL-en az előzetest, egyből tudtam, hogy nagyon szeretni fogom, és ahogy elkezdődött, egyből még jobban megszerettem, és imádtam, hogy a szereplők minden alkalommal újabb és újabb kalandokba bonyolódnak bele, de engem nagyon érdekelte az, hogy fogják megoldani ezt a rejtélyt.
0: Én azért is nagyon szerettem ezt a sorozatot, mert nagyon jó helyszíneken játszódik, nagyon szépek a helyszínek, és a főszereplők is nagyon szimpatikusak. És mit csinálnátok akkor, ha titeket jelölne be egy ilyen Isten profil?
2: Én biztosan belemennék ezután a sorozatot, hogy ezt már így láttam egyszer magam előtt.
0: Én nem tudom, szerintem én is benne lennék, mert így sok embert megismerhetek, segíthetek másoknak.
1: Írjátok meg Facebookon, nektek mi lenne a reakciótok erre?
3: Te is beleférsz. Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Tudtad, hogy már az ókorban is végeztek plasztikai műtéteket? A kifejezetten kozmetikai célú plasztikai műtétek mára már szinte teljesen hétköznapivá váltak. Azt azonban kevesebben tudják, hogy már az ókorban is végeztek ilyen beavatkozásokat, bár akkor még teljesen más céllal. A ma ismert plasztikai sebészet a világháborúkat követően alakult ki, évszázadokkal az első helyreállító beavatkozások után.
1: A tudományág a nevét a görög plastikos szóból kapta, amely jelentése formálni, vagy valaminek formát adni. Bár a sebészeti tökéletesítés gondolata viszonylag új keletű jelenség, a rekonstrukciós vagy helyreállító plasztikai sebészet már az ókorban ismert volt.
0: A legrégebb, ma ismert eljárások egy ókori egyiptomi orvosi szövegben jelennek meg. Az Edwin Smith papirusz sérülések sebészeti kezeléséről szóló írás egyetlen fennmaradt példánya. Ez a világ legrégebbi sebészeti témájú írása, egyben egyike a legrégebbi orvostudományi szakkönyveknek. A hieratikus írással írt papirusz Krisztus előtt 16. század környékén készülhetett.
1: Az írás részletes esettanulmányokat tartalmaz különféle sérülésekről és diagnózisokról, emellett pedig bemutatta, hogyan kezelték az egyiptomiak a sebeket és a csonttöréseket, és azt is, hogyan kell az orrot helyzetbe állítani egy orrsérülés esetén. Az egyiptomiak protéziseket is használtak. Egy ősi múmiánál találtak olyan lábúj protézist, amely segíthette egy nő járását.
0: Indiában találták meg a történészek a szépészeti célú plasztikai műtétek elődjének első leírását. Krisztus előtt 6. században az orvosok már olyan eljárásokat végeztek, amelyek nem különböztek a mai orrplasztikától. Egy indiai orvos leírta a bőr átültetések rendkívül fejlett technikáját is. Az ókori Indiában büntetésből eltávolították az órát annak, aki házasságtörést vagy egyéb törvénybeütköző cselekményt követett el. Ez a szégyen nyilvános jele volt.
1: Az ókorban azonban nem csak az orrok jutottak főszerephez. Az első ismert ajakhasadék, azaz nyúlszáj operációt a 4. századi kínai orvosok már sikeresen elvégezték. Az ókori Róma sem maradhat ki a sorból, ahol Aulus Cornelius az első században dokumentált egy olyan eljárást, amely során a betegek szeme körüli bőrfelesleget sebészeti úton távolították el. Ezt ma szemhéjfiatalításnak nevezzük.
0: Az ókori világban a betegek az esztétikai vonzerő javítása helyett inkább valami szükséges javulást vártak ezektől a műtétektől. Tekintettel az ezekkel járó fájdalomra és kockázatokra, a lehetőséget a leginkább rászorulókra tartották fent. A beavatkozásokkor bor volt az érzéstelenítő.
1: A fejlődés ezt követően lelassult, és hosszú évszázadokon keresztül szinte ugyanazok az eljárások voltak a megszokottak. A modern csira elmélet fejlődése és az érzéstelenítés 19. századi feltalálása tette lehetővé a plasztikai műtétek olyanná formálását, amelyet manapság is ismerünk. A csira elmélet számos betegség és egészségi probléma jelenleg elfogadott tudományos elmélete.
0: Sok újítás és felfedezés mellett azonban volt egy másik, jóval szomorúbb tényező is, amely felgyorsította a plasztikai sebészet fejlődését, a háború. Az első világháború során az arcsérüléseket szenvedő betegek óriási száma, a fertőzések fejlődésével párosulva, lehetővé tette az orvosok számára, hogy innovatív, új technikákkal kísérletezzenek orvoslás közben.
1: A Queen Mary's kórháza volt a világháborúban az egyik első olyan egészségügyi intézmény, ahol bőr, csont és arcrekonstrukciós, valamint új sebvarrási technikák fejlődtek. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. A mai adás témája talán az egyik legfontosabb mind közül. Milyen a valódi barátság, és honnan tudjuk, hogy egy kapcsolat valójában már toxikus?
1: Ez azért nehéz téma, mert a barátság szót ma nagyon könnyen használjuk. Van, akire azt mondjuk barát, pedig valójában csak ismerős. És az, akire azt mondjuk barát, pedig már rég bánt minket, csak megszoktuk.
0: Igen, a toxikus barátságok nagy része nem kiabálással kezdődik, nem ordítással, nem konfliktussal, nem bántással, hanem apró jelekkel. Azzal, hogy valaki csak akkor keres, amikor szüksége van valamire, azzal, hogy mindig neki van igaza, azzal, hogy sosem örül igazán a sikerednek.
1: A toxikus barát úgy tesz, mintha veled lenne, de közben csak magát nézi, versenyez veled, lefáraszt, kontrollál. Vagy épp mindig eljátsza az áldozatot, hogy te érezd magad rosszul, és a végén te kérsz bocsánatot, akkor is, ha nem hibáztál.
0: De a legdurvább, hogy sokszor észre sem vesszük. Már régóta ismerjük, mert megszoktuk, mert bűntudatot kelt bennünk. A toxikus barátság lassú rombolás, szépen lassan elszívja az energiáidat, önbizalmadat, jókedvedet.
1: És ott van a másik oldal, a valódi barátság, ahol nem kell játszani, nem kell versenyezni, nem kell magyarázkodni, és nem kell bizonyítani semmit. A valódi barát csak azt nézi, milyen haszna van belőled, csak azt, hogy hogy vagy.
0: A valódi barát örül a sikerednek, nem irigykedik, nem próbál túlszárnyalni, nem akar jobb lenni nálad, csak veled akar lenni. És melletted marad akkor is, amikor lent vagy.
1: És ami talán legfontosabb, egy igazi barát nem fáraszt le. Nem kell utána helyreállítani magad, nem kell napokra visszavonulni, mert kiszívták az energiádat. A jó barátság tölt, nem fáraszt.
0: A toxikus barátság viszont mindig kér időt, figyelmet, energiát a problémáira. A valódi barát pedig ad figyelmet, megértést, biztonságot.
1: És persze senki sem tökéletes. A valódi barátságban is vannak hullámvölgyek, de ott a másik fél nem ellened dolgozik, hanem érted. A toxikus barát viszont akkor sem adja vissza, amit szívből adsz neki, amikor ő képes lenne rá.
0: Sokan nem merik elengedni a rossz barátságokat, mert félnek egyedül maradni. Pedig a magány sokszor kevesebb fájdalmat okoz, mint egy rossz kapcsolat. És az ember csak akkor találja meg a valódi barátait, ha néha képes elengedni a hamisakat.
1: Talán ez a legbátrabb lépés, felismerni, hogy valakit szeretünk, de már nem jó nekünk. Nem rossz ember, csak nem barát, nem támasz, csak teher, és ebben nincs harag, csak igazság.
0: És amikor megérkezik egy valódi barát, az olyan, mintha levegőt kapna az ember. Leülhetsz mellé fáradtan, ő akkor is érteni fog. Nem kell bizonyítanod, nem kell érdekesnek lenned, nem kell jó formát hoznod. Elég önmagadnak lenned.
1: Az igazi barátság az, ahol két ember nem használja, nem manipulálja egymást, hanem támaszza egymásnak.
0: És ha valamit fontos megjegyezni, egy toxikus kapcsolat sosem lesz igazi barátság, de egy igazi barátság sosem lesz toxikus.
1: Mert a barátság nem arról szól, hogy mindig minden tökéletes, hanem arról szól, hogy két ember akkor is ott van egymásnak, amikor nehéz. Ez különbözteti meg a barátot a valódi baráttól.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha esetleg tervezed, hogy meglátogatod az Eiffel-tornyot, néhány érdekesség, amit tudhatsz róla. Az Eiffel-torony franciául La Tour Eiffel, Párizs egyik jelképe. Nevét a tervező cég tulajdonosáról Gustave Eiffel mérnökről kapta. Az 1889-es évi világkiállításra készült, az eredeti tervek szerint a kiállítás után lebontották volna. A torony összmagassága 324 méter, ebből maga a torony 300 méter. Rászerelve 24 méterre magasodik egy TV adóantenna.
1: 10.100 tonna tömegű, 12.000 acéldalapból szelgecseléssel állították össze átmeneti jelleggel. Évente kb. 10 tonna festék kell felülete karbantartásához. A New Yorki Clisrell Building 1930-as fellépéséig a legmagasabb építmény volt a világon. Kezdetekben visszafogott Gustave Eiffel magáévá tette kollégáinak ötletét, megvásárolva az 1884. szeptember 18-án befejezett szabadalmat.
0: Számára most a torony eladása volt a legfőbb feladata. Először a fenti című tervvel Barcelona polgármesterét kereste meg az 1888-as világkiállításra, de ő a tervet kissé irreálisnak és főleg túlságosan költségesnek ítélve elutasította. Néhány építő még a torony építése közben elkezdett tiltakozni. Az építmény hihetetlen sebességgel épült, havonta 12 méterrel lett magasabb. Az építkezésen csak az elemek összeszerelése folyt, azok mindegyike a Levallois Perretti üzemben készült, és onnan szállították a helyszínre.
1: A munkálatokat éjjel-nappal ellenőriző vállalkozóknak, az építkezés munkatársainak zajos sztrájkjával is szembe kellett néznie, mivel a sajátságos körülmények között végzett munka bére nem tükrözte a vállalt veszély mértékét. Eiffel, akinek csak egy gondolat járt a fejébe, határidőre elkészíteni a művet, elfogadta és megadta annak idején túlzottan magasnak számító béreket. 1888. július 14-én elérték a második emeletet, 1889. március 31-én pedig befejezték a harmadikat.
0: A torony mindig is megosztotta a franciákat. Sokan szeretik, de sokan kimondottan utálják. Becenevei is ezt tükrözik. Egyesek csúfságnak hívják, mások öreg hölgynek. Többször le akarták bontani és felrobbantani. Viktor Lustig 1925-ben kétszer adta el ócskovasként. A második világháborúban a németek fegyvereket akartak belőle készíteni. Az Eiffel-torony sok megpróbáltatáson ment keresztül, de még ma is a világ egyik leghíresebb épületeként ismerjük. A híres torony 2007-ben a világ 7 új csodája jelöltjeként is indult, bár végül nem került be közéjük.
1: Első szintjét, amely 57 méter magasságban fekszik, 2014-ben teljesen felújították és átalakították. Többek közt átlátszó üveglapra cserélték a padlózat egyes részeit. Megújult a luxus étterem és az üzletek is. Hozzáférhetővé tették a bejárást mozgáskorlátozottak számára is, valamint az építmény energiaellátását is modernizálták.
2: Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi és Czajner Attila. Ma elmondjuk neked, mit tehetsz az iskolai zaklatás ellen.
1: Tegyél különbséget véletlen bántások, piszkálódás és zaklatás között. Mind mások vagyunk, így előfordulhat, hogy amit más poénnak szán, az számodra bántó. Ez esetben add a tudtára, hogy megbántott, és legközelebb oda fog figyelni. Ha havonta egyszer beszól valaki, mert nem bír, az nem minősül zaklatásnak. A zaklatás a folyamatos, a szándékos verbális vagy fizikai bántalmazás.
0: Húzd meg a határt! Nem kell egyből a rendőrségre vagy bíróságra szaladni egy kisebb zaklatás miatt, mivel ezek a procedúrák hosszúak, bonyolultak, lelkileg megterhelőek, és nem biztos, hogy minden esetben ez megéri. Hogyha olyan mértékű a zaklatás, ami még elviselhető, akkor egyértelműen nem. Viszont hogyha a zaklatók átlépték azt a bizonyos határt, amit te felállítottál magadnak, azonnal kér segítséget.
1: Ha a zaklatás lényegében beszólogatás, ha folyton piszkálnak, kiközösítenek, pletykálkodnak, az még talán nem olyan komoly. Szólj vissza frappánsan, az csodákat tehet. De semmiképpen ne tűnj idegesnek, mert az szórakoztatja a zaklatókat.
0: Ha a zaklatás tetlegességig fajul, megvernek, tönkreteszik a személyes holmidat, rágógumit tesznek a székedre, és hasonló, gonosz dolgokat csinálnak veled. Ez esetben ne halogasd, azonnal cselekedj.
1: Kér segítséget! Tudd, hogy jogod van nyugodtan, zavartalan környezetben tanulni. Szólj a szüleidnek és egy tanárnak, akiben megbízol. Ha tanár zaklat, bevonhatod az osztályfőnöködet, ha pedig az ofő, fordulj az igazgatóhoz. Szólhatsz iskolapszichológusnak is, ha van. De ha semmi sem használ, a menekülés a jó út. Válts iskolát!
0: Hogyha hasonló esetekről tudtok, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkon, hogy ez pontosan mi, és esetleg azt, hogy hogy alakult végül.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: it's you. 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kis termetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. Két sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzatlan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ötköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly-Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várta szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: összeütött táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenneker Krisztián. Érdekes állattartás. Biztos sokan szeretitek az állatokat, és természetben vagy állatkertben szívesen figyelitek meg őket. Persze vannak olyan állatok, amiket okkal kell elkerülni, vagy nem véletlenül vannak elkerítve. Ennek ellenére mégis van pár olyan ember, akik nem hogy elkerülni, hanem ráadásul be is fogadják a veszélyes állatokat.
1: Az első ilyen állat Jessica, a víziló, egy dél-afrikai családnál él, és már családtagnak számít. De annyira, hogy még saját szobája is van, amit csak este vesz igénybe, nappal a kertben és a környékén játszik, estére meg hazatér. Afrikában a víziló a legveszélyesebb állat, évente csak nem 500 ember válik áldozatául. Különösen veszélyes az állkapcsa, nem csak erős, hanem a benne található hatalmas szemfogai több mint 50 cm hosszúra is megnőhetnek.
0: Egy Dél-Afrikában élő férfi két oroszlán fogadott örökbe, Teót és Napóleont. Kevin Richardson oroszlán sutogóként vált híressé, vadrezervátumot is alapított, több más állattal. Teó és Napóleon gazdájukkal már szoros kapcsolatot kialakítva, felhőtlenül játszanak, és ha hónapokig nem találkoznak, akkor is boldogan fogadják Kevint. Az oroszlán fenséges csúcsra ragadozó 80 km/órával is képes futni, és áldozatára 50 newtonnal képes lecsapni, a mancsával, aminek végén metsző karmai várják, hogy áldozatba maradjanak.
1: Kojak, a 2 méteres krokodil Indonéziában él, több mint 21 éve egy házas párnál. Kojaket simogatják, és még fogait is megmossák, úgyhogy elég jó dolga van. Hegyes tépőfogai 12 cm hosszúak, alapvetően a krokodilok éjjel vadásznak, Dél-Amerikában egy gyakran esnek jaguárok áldozatává, bár a legtöbb helyen csúcsragadozóként tartják számon őket. Krisz, te milyen állatot tartanál otthon, ha tehetnéd?
0: Szerintem én egy grizzly medvét tartani. A grizzly medve egy igazi csúcsragadozó, és emellett a kedvenc állatom. Persze azért bocskorában fogadnám örökbe, hogy ne legyen köztünk feszültség, mert letépi a fejem. És te Roli, milyen állatot tartanál?
1: Én a nagy fehér cáfát tartanék, persze én is kiskorában fogadnám örökbe. És most adódhat a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert kiskorom óta érdekelnek a cápák, hála az 1975-ben megjelent cápafilmnek.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik. Ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Gondoltatok már arra, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csak megtanulnátok egy idegen nyelven egyik pillanatról a másikra? Majd ehhez hasonló különleges esetről fogunk beszélni.
0: A sérülése óta csak franciául hajlandó beszélni egy olasz férfi.
1: Az Edinburghi Egyetemen készült el egy kutatás, ami egy nagyon különleges betegséggel foglalkozik, amit kompulzív idegen nyelv szindrómának hívnak.
0: A tanulmány egy olasz férfi esetét vizsgálja, aki agysérülése óta kizárólag franciául hajlandó beszélni, annak ellenére is, hogy nehezen lehetne tökéletesnek nevezni a nyelvtudását.
1: A férfi ezen kívül a francia kultúra iránt is átlagon felüli érdeklődést mutat, illetve mániás tünetei is vannak, például feleslegesen sok dolgot vesz, mikor nem is lenne rá szüksége, vagy reggelente felkelés után kikiáltja az ablakon, hogy bonjour.
0: A Cortex nevű tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a férfi sok hibával beszéli a franciát, de ennek ellenére igyekszik eredeti kiejtéssel beszélni, aminek az az eredménye, hogy olyan, mintha parodizálna a franciákat.
1: A férfiről annyit tudni, hogy a 20-as éveiben volt egy francia barátnője, az iskolában tanult franciául, de soha nem mutatott különösebb érdeklődést a francia nyelv és kultúra iránt.
0: Az is érdekes, hogy miközben csak franciául hajlandó megszólalni, csak olaszul ír. Még az olasz rokonaival is csak franciául hajlandó beszélni. Azt sem zavarja, ha nem értik meg őt, amikor a hiányos francia tudásával kommunikál.
1: A férfinek más viselkedési rendellenességei is vannak, például túlságosan nagy az önbizalma, sokszor indokolatlanul jó kedve van, máskor viszont képtelen aludni.
0: A világon eddig 60 olyan esetet dokumentáltak, amikor valaki egy agysérülés után egy idegen nyelvet kezdett el beszélni. Ehhez hasonló betegség egyébként az idegen akcentus szindróma, amikor a beteg saját anyanyelvén külföldi akcentussal kezd beszélni a sérülés után.
2: 97.5 Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bong-kyu, ismertén Bong-kyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bong-kyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 10-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hegemilla. Manapság sokan szeretnek zenét hallgatni, az egyik leghíresebb előadó, akit majdnem mindenki hallgat, Billie Eilish, eredeti neve Billie O'Connell.
1: Az énekesnő 2001. december 18-án született Kaliforniában. Úgy lett felfedezve az énektudása, hogy a testvére Phineas O'Connell megírta az Ocean Eyes című zenéjét, és megkérte a húgát, hogy énekelje el.
0: Billie Eilish a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Szülei Maggie Baird és Patrick O'Connell. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik. Otthon tanult, nem járt iskolába, és 8 évesen tagja lett az Los Angeles-i gyerekkórusnak.
1: 11 éves korában Eilish megkezdte a saját dalainak írását és éneklését. Az idősebb testvére Phineas után, aki már saját zenekarával írta és adta elő saját dalait.
0: Az Ocean Eyes Billie debutáló kislemezének jelent meg 2016-ban. Március 24-én jelent meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, amelyben a tánc koreográfia is szerepel. Még ebben az évben Billie megjelentette a Six Feet Under kislemezét. Debütáló stúdióalbuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go címe jelent meg 2019 márciusában.
1: Több elismerést is elnyert, többek között 9 Grammy-díjat és Los Angelesben a 2024. március 10-én megrendezett Oscar-gálán megkapta az első Oscar-díját.
0: 2024. május 17-én jelent meg Billie legfrissebb albuma, a Hit Me Hard and Soft. Az énekesnő ezzel a hatalmas berobbanásával elérte a több mint 100 millió hallgatót.
1: Az album megjelenésekor egyetemes elismerést kapott a kritikusoktól, dicsérve a produkciót, a dalszerzést és az énekes előadásokat. A slágerlisták élére került több mint 20 országban.
0: 2020-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a Grammy díját adó történetében. Aki mind a 4 fő kategóriában is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgása alatt.
1: Billie Tourette szindrómás és depresszióban szenvedett, ezek mellett szinesztéziával is van tapasztalata.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Nagy Dorina és Koma Bálint. Az elkövetkezendő percekben a témánk a digitális oktatás lesz. Sajnos napjainkban sokszor felszínre jön ez a téma, járjuk körbe egy kicsit diák szemmel. Mindkét tanulási formának megvannak az előnyei. Az online oktatás pozitívumai viszonylag triviálisak. Nem kell utazással időt töltened. Akkor tanulsz, amikor te akarsz, saját tempódban haladhatsz. Még csak fel sem kell öltöznöd, akár pizsamában is tolhatod.
1: De ez biztosan jó így? Más vélemények szerint viszont éppen ez a túlzott szabadság az egyik ok, amiért összességében a hagyományos face-to-face oktatás jobb eredményeket ér el, mint az online.
0: Nézzünk a dolgok mögé. Az online oktatás során online feladatokat és online teszteket kapunk, jó esetben, amiket beküldünk, egy tanár kiértékel, és kapunk rá egy eredményt. Egy személyes oktatás során a diáknak néha meg kell nyilvánulnia, elmondani a véleményét, be kell mutatnia valamit, vagy csoportban kell dolgoznia tőle különböző emberekkel. Eközben észrevétlenül elsajátít szociális készségeket, kommunikációs rutint, és maga biztosabbá is válik. Megtanul beszélni szakmai dolgokról, ezek nagyon hasznos tulajdonságok az életben és a karrier szempontjából is.
1: Jobb megértés és memorizálás. Amikor a tanár előtted áll, nem csak azt érzékeled, amit mond, hanem testbeszédét, gesztusait, hanghordozását, stb. Ezek segítik az agyat a tananyag megértésében és utána a visszaemlékezésben. Az ellenőrzés és számonkérés hiánya miatt az online kurzus könnyebbnek tűnik, és az is. A tesztekhez, vizsgákhoz internetet, könyveket vagy egy hozzáértő barátot is felhasználhatunk, nincs, aki ezért nyakon csípne minket. Ezért a hagyományos oktatás során egyszerűen kénytelenek vagyunk többet tanulni és több ismeretet fejben tartani.
0: Kisebb a felelősség. Az online kurzusok nehézsége, hogy túl nagy felelősség hárul a diákra. Senki nem emlékezteti őt vizsgákra, határidőkre, vagy arra, hogy mit kellene még átismételnie, vagy gyakorolnia. Ha valamiben nem jó, azt senki nem fogja elmondani neki. Az online tanuló magára van utalva.
1: Összefoglalva. Mindennek ellenére a technológia fejlődésével egyre többen tanulnak online szerte a világban, és tény, hogy nagyon sokan sikerrel sajátítanak el valamit online oktatás keretében. Ebben nagy szerepe van a tanuló habitusának, aki erős saját motivációval bír, jól be tudja osztani saját idejét, képes a figyelmét otthon is jól fókuszálni. Van tehetsége, de van önkritikája is. Ezáltal online is remek dolgokat tanulhat meg. Az is tény, hogy szintén a technológia fejlődése miatt időről időre meg is kell tanulnunk valami újat online forrásból, nem lehet minden szakmai változás után új tanfolyamért kiáltani. Valószínűleg a legjobb megoldás a két módszer kombinálása. Az alapokat mindenképp célszerű egy hagyományos face-to-face kurzuson elsajátítani, ami ráadásul a karrierünk beindításában is segítség. A továbbképzés, továbbfejlődés során viszont már képesnek kell lennünk, és érdemes is az online tanulással megbarátkoznunk. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most az alvászavarról lesz szó. Az alvászavar egyszerre lehet tünet és betegség is. Az alvás során a szervezet takarékműködésre kapcsol, regenerálódik, valamint fellazul a környezettel való kapcsolata. Ha valaki túl keveset vagy túl sokat alszik, akkor az egyaránt fáradtsághoz vezethet. A kialvatlanság számos negatív következményt okozhat. Ilyen a hangulat és memóriaromlás, rontja a munkahelyi teljesítményt és növeli a baleset kockázatát. Életünk átlagosan egynegyed részét alvással töltjük, így mennyiségileg sem elhanyagolható.
1: Az alvászavaros betegek 15%-ánál valamilyen szíves feszültség mutatkozik. A betegek túlnyomó része nem is érzékeli a nappali feszültséget, csak az alvászavar jelentkezésén keresztül érzi a problémát. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként alvászavart, de a túlzott koffeinfogyasztás is okozhat ilyen problémát.
0: Az alvászavarnak 4 nagy csoportja van. Az első a diszomnia. A legismertebb a diszomniák között az alvási apnoe szindróma, mely főként a horkolás közbeni hosszas levegővétel kihagyásáról ismerhető fel, melyet egy horkantásszerű nagy belégzés követ. De ide soroljuk a nyugtalan lábszindrómát, amely egyfajta zsibbadás vagy fájdalom, mely nem hagyja pihenni a végtagot. Ugyanez a kategória a hirtelen nappali elalvás, a narkolepszia.
1: Második csoportja a paraszomnia. Ennek a legismertebb változatai az éjszakai rémálomból főriadás, az éjszakai bevizelés és az alvajárás. Harmadik csoportja az inszomnia. Az inszomnia álmatlanság, alváselégtelenség egyfajta állapota, amikor a páciens permanens fáradtságot érez. Kívánja az alvást, mégsem tud elaludni. Az alvás nem pihentető, felületes, illetve túl rövid ideig tart. A folyamatosan fennálló inszomnia túlnyomó többsége tünet. Hátterükbe körülbelül a felénél mentális betegség áll. De lehet belgyógyászati, neurológiai betegség vagy életmódbeli okok.
0: Utolsó csoportja az alvászavaroknak a hiperszomnia. Ez nappali fáradtsággal járó zavar. Látszólag erre semmi oka a páciensnek, mivel elegendő időt szán napi szinten az alvásra. Azonban a pihenéssel töltött idő nem kielégítő a szervezet számára, felszínes. Az alvási apnoe szindróma ilyen állapothoz vezet, mivel a légzés szünetek, fulladások folyton felébresztik a szervezetet, mély alvásba a szenvedő csak nagyon minimális mértékben merül, ami hosszabb távon kimerülést okoz.
1: A narkolepszia is egy alvászavar, jellemző, hogy bármikor akár nappal is néhány percig tartó mély alvásra tör a betegre. Jellemző további tünetei az alvásparalízis. Ébredéskor vagy elalváskor rövid ideig tartó teljes mozgásképtelenség áll be. Előfordul az elalváskor jelentkező érzékcsalódás, halucináció, mely intenzív érzelmek hatására fellépő hirtelen tónusvesztés, összeesés, anélkül, hogy elveszteni a beteg az öntudatát, azaz nem ájulás. Hiperszomniás panaszokat a depresszió és a szorongás is okozhat.
0: Általában az alapbetegség kezelése után az alvászavar is megszűnik. Ezek a zavarok nem csak a szervezet regenerálódását nehezítik meg, hanem a mindennapos fizikai és szellemi tevékenység elvégzését is. Ezért ajánlatos ezeket kezeltetni.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.6 a Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonnal Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Virághalmi Kristóf.
1: A Danicki cukrászdába látogattunk el, ahol megtanultunk kóstolni és fagyit készíteni, sőt az idei versenyfagyiba is belekóstolhattunk.
2: Miből készül a fagyi?
3: Hát majd hátajöttök és meg tudom mutatni a műhelyből. Mindenünk természetes, nem használunk festékeket, aromákat, habosítóanyagot, semmiféle szintetikus dolgot, mindenünk teljesen természetes.
4: Melyik a legnépszerűbb ízű fagyitok?
3: Hát még mindig a vörösboros málna, utána, ha sorrendbe kellene tenni, akkor a csoki, a vanília, a sós karamell, pisztácia, citrom, eper. Egyébként ez a 6-7 fajta íz, amit elmondtam, egyébként a fagylalt forgalmunknak körülbelül a felét kiteszi, a többi 80 íz, meg a másik fele.
4: Egy fagyi körülbelül mennyi idő alatt készül el?
3: Összetett dolog, mert vannak olyan ízek, amiket egyenként keverünk, van, ami meg egy úgynevezett alapból készül, és utólag ízesítjük. Hogyha egyenként készül, akkor a bekeverés, ízesítés az nagyjából egy negyed óra, a fagyasztás is nagyjából egy negyed óra, tehát nagyjából egy fél órát lehet számolni egy ízre. De attól függ, hogy ha a gyümölcs feldolgozást is beleszámoljuk, akkor lehet ez akár több óra is.
5: Melyik a legérdekesebb ízű fagyitok?
3: Nagyon sok zöldséges fagylaltunk van, amit említettem, van kapros, joghurtos uborka, narancsos sült sütőtök, vagy bazsalikomos cékla, tehát vannak ilyen extrém ízek, vagy kukoricafagylalt esetleg, ezek nem szokványos ízek, máshol nem nagyon találhatóak meg.
1: Általában hány kilogramm fagyit készítenek el egy nap?
3: Hát hét elején azt mondom, hogy tehát egy gyengébb napon mondjuk 100 kilót, egy erősebb napon van, amikor 3-400 kiló is elkészül egy nap.
6: Most megtudhatjátok, hogyan érdemes kóstolni, és az, hogy az ízeket, az édes, savanyút, sóst, keserűt és az umamit nem a nyelvünkkel érezzük.
3: Biztos voltatok már úgy, hogy náthásak voltatok, jó kis taknyos, be van az embernek dugóva az óra, akkor a legfinomabb húslevesnek sincs íze, ugye? Így van? Ez ezért van, mert nem érzitek az illatát. Ugye minden egyes anyag, amit megeszünk, a lenyeléskor párolog, és fölmegy az orrunkba az anyagnak az illata. Ezek ilyen bizonyos illóolajok, illetve olyan vegyületek, amire az orrnak a receptorai reagálnak. Na most ez azért érdekes, mert a kóstolásnál nagyon fontos, hogy például a csokoládét, ha kóstolunk, az édes íz az nagyon sok mindent képes elfedni. És úgy fogunk kóstolni, hogy tehát kirakom nektek majd a csokikat, és befogjátok az orrotokat, beveszitek a szátokba a csokit, szét kell dörzsölni a szájpadláson a csokit, ezt azért kell, hogy a nyelveteknek minden része érintkezzen a csokoládéval. Ez körülbelül egy 5-10 másodperc, tehát ameddig jól esik, tehát nem kell megfulladni. Az a lényeg, hogy figyeljetek arra, akár be is csukhatjátok a szemeteket, hogy milyen ízeket éreztek. Tehát lehet érezni, ugye egyrészt meg lesz a kesernyés íz, lehet érezni fás, mohás, a karamellás, bármiféle ízeket, és amikor elengeditek az orrotokat, és vesztek egy levegőt, akkor utána, majd arra kíváncsi vagyok, hogy mi az az íz, amit érezni fogtok, be fog jönni még egy íz hozzá.
5: Azt nem árulhatjuk el, mi lesz az idei újdonság, de az biztos, hogy nagyon finom. 97.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A vízilabda története. A vízilabda története az 1800-as évek közepére nyúlik vissza, amikor a vízilabda elődjének tekinthető vízirögbi kezdett elterjedni a brit egyetemeken. Ebben az időszakban még nincsenek kialakított szabályok, a játékot egyszerűen a medencében kell labdával átjuttatni a célterületre.
1: Az első hivatalos vízilabda mérkőzést 1870-ben rendezték meg Skóciában, ahol a Glasgow University és a St. Andrews University csapatai mérték össze erejüket. Az ezt követő években a sport népszerűsége gyorsan növekedett, és 1888-ban megalakult az első vízilabda szövetség, a Swimming Association.
0: Az 1900-as évek elején kezdett kialakulni a modern vízilabda játékstílus és a szabályok. 1900-ban már bemutatták a sportot az olimpiai játékokon is, de csak bemutató sportákként szerepelt. Az első hivatalos olimpiai vízilabda versenyt 1904-ben tartották a St. Louis-i olimpián.
1: Az 1910-es években a sportágban már kialakultak játékos posztok és a taktikák, valamint bevezetésre került az 5 méteres zóna, ami a kapu körül a támadások helyszíne lett.
0: A vízilabda világkupát 1979 óta rendezik meg, melyen a világ legjobb csapatai vesznek részt. Az olimpiai versenyek mellett a vízilabda Európa-bajnokság is nagy hagyományokkal rendelkezik.

0: Itt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 külön díjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az éhezők viadala, az aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépottság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A Premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet. Csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen, napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BPM.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet test hossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avar harcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. Két sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzatlan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ütköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várt a szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet, csapadék nem várható, több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a FEDOK pályázatán. Megérkezett az új Éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a FEDOK ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a FEDOK fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 különdíjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az Éhezők viadala, az Aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépotság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a szél megélénkülhet. Csapadék nem várható. Több felhő lesz az égen. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet test hossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avar harcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. Két sír esetében viszont a nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzottan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ütköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly-Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várt a szombat reggel az ifjú focistákat a Tórózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadék elszórtan előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új Éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 külön díjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stix Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az Éhezők viadala, az Aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stix Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépottság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadék elszórtan előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mérhetünk.
0: És a tezenén indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Freshly Zsófia. Tudtad, milyen mérgező a függő viszony?
1: Párkapcsolatban, házasságban lenni azt is jelenti, hogy különösen sok erőt és energiát fektetünk bele abba, hogy a másikat boldoggá tegyük. Felismerjük, hogy a másiknak mire van szüksége, milyen igényei vannak, és megpróbálunk azoknak eleget tenni. Ha a másik szomorúan jön haza, akkor megpróbáljuk felvidítani, vagy együtt érezni vele, nem pedig az orra alá dörgöljük az elismeréseinket, vagy határtalan boldogságunkat.
0: Egy egészséges párkapcsolat így működik. Azonban eljöhet az a pont, amikor sokkal inkább a másikat tesszük előtérbe, sőt, mi magunk, saját vágyaink és igényeink meg is szűnnek létezni. Nem is szükséges, hogy egy romantikus kapcsolatban történjen meg, akár egy szülőgyermek vagy baráti kapcsolatban is megjelenhet a jelenség.
1: Ebben az esetben már társfüggőségről, kodependenciáról van szó. Hogyan ismerjük fel, ha esetleg mi magunk, vagy egy ismerősünk, rokonunk él ilyen kapcsolatban, és hogyan lehet kitörni belőle?
0: A társfüggőség egy diszfunkcionális kapcsolat két ember között. Ebben a kapcsolatban két különböző szereplő jelenik meg. Az egyik az, aki folyamatosan ad, saját magát, életét és igényeit háttérbe szorítva. Feláldozza szinte minden szükségletét, csak azért, hogy a másiknak jó legyen, őt tegye boldoggá.
1: A társfüggőség másik szereplője pedig az a személy, aki folyamatosan kap. Rá van szorulva arra a gondoskodásra, szeretetre, amelyet a másik ad, vagy legalábbis ezt az illúziót tartja fenn a másiknak. Folyamatosan elvárja, hogy a másik csak adjon, de cserébe nem ad semmit. Ez egy egyoldalú kapcsolat, ahol a szerepek pontosan ki vannak osztva.
0: Egy ilyen kapcsolat hosszú távon nehezen fenntartható. Ennek egyik oka, hogy az, aki folyamatosan ad, egy idő után elfárad, majd kiég. Folyamatosan minden feladatot neki kell elvégeznie, meg kell mentenie a másikat, mindent neki kell elintéznie.
1: Idővel viszont elfárad, kiég, ami miatt egyre gyakoribbak lesznek a konfliktusok, az elégedetlenség a kapcsolatban. A társfüggő számára gyakori a teljes haszontalanság érzése, ha nincs rá szükség, és csak akkor boldog, ha extrém áldozatokat kell hoznia a másikért.
0: A társfüggő személyek úgy gondolják, hogy a saját érzéseik, vágyaik nem fontosak. Sőt, a sok figyelmen kívül hagyás okaként az is lehetséges, hogy nem is képesek felismerni a saját vágyaikat. Emiatt pedig minden más hanyagolnak, legyen szó a karrierről, más kapcsolatokról.
1: Sok esetben a kodependens kapcsolatok verbális és fizikai abúzussal is társulnak. Negatív hatással van mind az önértékelésre, mind az érzelmi vagy fizikai jólétre. Így különösen fontos ezt felismerni, majd tenni ellene.
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vasester és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 trükköt, amivel hosszabb lehet az esszéd vagy fogalmazásod, és 5-öst is kaphatsz.
1: Rengeteg cseles mód juthat eszedbe, amikor éppen esszét írsz, és néhány plusz karakterre lenne szükséged. Ha már nem jut eszedbe semmi sem, akkor itt van neked pár tipp.
2: Az első tippünk, hogy oszd be kezdésekre a szöveget. Ne írd túl hosszú paragrafusokat. Ha lehet, inkább oszd fel több részre, és kezdj új bekezdést minden gondolatnál. Írj bevezető és lezáró mondatot minden bekezdéshez. Ez nem minősül csalásnak, hiszen egy jól tagolt fogalmazás sokkal hatásosabb, mint egy összefüggő szöveg, amiben könnyű elveszni.
0: Második tippünk, hogy írj bele hosszú idézeteket. Ha valamilyen kutatómunka keretében kell írnod a fogalmazásod, valószínűleg elvárják tőled, hogy idézz a talált forrásokból. Hosszú és témába vágó idézetek választásával segíthetsz az esszéd terjedelmén. Emellett fontos, hogy reflektálj az idézetre, máskülönben jogos lesz a kérdés, hogy miért került bele az összefoglalódba.
1: Következő tippünk, hogy ne használj rövidítéseket. Általában egyébként sem szabad rövidítéseket használni akár egy esszében vagy bármilyen hivatalos formátumban. Gondolunk itt a példáulra, vagy az és a többi helyett a pöle meg a satöbbire.
2: Negyedik tippünk, hogy írj még néhány sort a végére. Az egyik gyakori hiba az esszék írásánál, hogy a diákok túlságosan a tárgyalási részre koncentrálnak, és elhanyagolják a bevezetést és a befejezést. A befejezés jó alkalom, hogy leírhassd a saját véleményedet a témáról, ami biztos, hogy 2-3 hosszabb mondattal bővíti az esszét.
1: Nekem ez mindig nagyon nehezen ment, hogy összefoglaljam a végén a befejezést, mert általában nem jutott rá időm. Nektek ez hogy szokott menni?
0: Nekem ez nagyon könnyű, mert én hiányolnám a végéről, mert ez egy ilyen lezáró rész, és igazából itt kifejthetem a saját gondolataimat is, hogy mit gondolok az egészről, és ez mindig összefoglalja az egészet.
2: Általában nekem sem szokott különösebb gondot okozni, de azért vannak olyan esszék, amiknél nem igazán megy a dolog, de úgy általában nincsen bajom ezzel.
0: Az ötödik tippünk, hogy írd ki a számokat. Ha nincs szabály, ami tiltja, írd ki betűvel a számokat.
1: Utolsó tippünk pedig, hogy fejtsd ki. Hiába tudnád egyetlen mondatba megfogalmazni a lényeget, tudnod kell 5-6 mondatba kifejteni ezt.
2: Ha 5-öst akarsz szerezni, nem vedhetsz be akármilyen csalást, hogy hosszabbnak tűnjön az esszéd. Keményen kell dolgoznod, és be kell tartanod a szabályokat, ha azt akarod, hogy a tanárod megjutalmazzon.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon miért fehér a hó?
1: Minden alkalommal, mikor havazik, és a világ fehérbe borul, felmerül a kérdés, vajon miért fehér a hó? A régi népmesék úgy magyarázták, hogy Holla anyó rázta ki a tollas paplannyát. Egyes spirituális magyarázatok szerint viszont az angyalok szeretete hullik ilyenkor ránk. A téli ünnepek körül mindenki egységesen szurkol a fehér karácsonynak, és már ez is azt mutatja, hogy milyen mély kulturális összefüggés lehet a havazás és annak a feltűnően tiszta, csillogó fehér színe között.
0: A hó 0 Celsius fok alatt képződött csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével jön létre, amikor a képződött jégrészecskék kristályosan további jégrészecskékké fagynak és hókristályá egyesülnek. Laza, könnyű szerkezetű, amely külső hatás nem éri. Eddig egyszerűnek látszik, de valójában mégsem az.
1: Miután az egyértelmű, hogy sem a víz, sem pedig a jég nem fehér, így jogos a kérdés a hó színét illetően. Ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk arról, miért tűnik fehérnek a hó, először meg kell néznünk, hogy mi a szín, illetve a színlátás.
0: A szemünk olyan szenzor, amely az elektromágneses sugárzás egy adott spektrumát érzékeli, ezt nevezzük a látható fény spektrumának. A spektrum különböző hullámhosszait vagy intervallumait különböző színekként érzékeljük. A hosszabb hullámok vörösnek tűnnek számunkra, míg a rövidebb hullámok kéknek. A fény, amikor elér egy objektumot, áthaladhat rajta, kölcsönhatásba léphet vele, vagy teljesen visszaverődhet róla.
1: Ha egy maroknyi jeget leteszünk egy maroknyi hó mellé, akkor elég szembetűnő a különbség, a színeik ugyanis egyáltalán nem egyeznek meg. Az egyik pont úgy néz ki, mint a szilárd halmazállapotú, de átlátszó víz, a másik pedig csillogó, fehér színben pompázik, és egyáltalán nem tűnik átlátszónak. Az érzékelt megjelenést a tárgyak alakja és a mérete is meghatározza. A hó sok apró jégkristályból áll, és amikor a fény találkozik vele, akkor áthalad az első kristályrétegen, és közben kicsit elhajlik.
0: Innen átjut egy új kristályba, és ez a folyamat újra és újra megismétlődik. Miután azonban a tiszta jég áttetsző, vagyis alig nyeli el a fényt, és a sugarak többsége csak áthalad rajta, ennek a fénynek a színe nem változik, és ezért még mindig fehérnek látjuk, amikor kilép a jégkristályból, hogy így érjen el a retinánkhoz. A hóban levő jégkristályok kismérete miatt lesz a hó matt, de csillogó megjelenésű. Míg a sima tárgyak tükörként verik vissza a fényt, a durva felületek ezt inkább szétszórják, de az is fontos, hogy honnan nézzük azokat. A hóban található kristályok simák, így mindegyik visszatükrözi a fényt, ám amikor újra összekapcsolódnak, általánosan szétszórnak. Így lehet bizonyos körülmények között a hó kék, lila vagy akár rózsaszín árnyalatú is.
1: Miután a hó különálló jégkristályokból áll, ezért amikor a fény be, majd kilép a hó legfelső rétegében található kristályokba, mindig új irányba indul tovább, ahogy elérte a következő jégkristályt. A fény a kristályok között vergődik, és a folyamat végén a havon nem, de a jégen át tud haladni.
0: A hó esetében ugyanott lép ki, ahol beérkezett. A másik fontos magyarázat, hogy a fehér fényben a szivárvány minden színe keveredik. A napfénye, vagyis a fehér fény ugyanis egyesíti az összes színt. Mindig minden földi tárgyra fehér fény esik, akár a felhőkön át is, de csak azt a színt veri vissza, amelyiket anyagánál vagy a felületén lévő anyagnál fogva visszaverni képes. Mi ilyen színűnek látjuk majd. A fehér anyagok a rájuk eső teljes fényt, tehát a szivárvány minden színét visszaverik. Miután a hó apró kristályokból áll, ezért a részecskék a fény színeit szabálytalanul keverve teljesen visszaverik, és pont ezért látjuk őket fehérnek. Tehát úgy is magyarázhatjuk a jelenséget, hogy azért fehér a hó, mert minden színt visszaver. A fehér gyűjtő szín és a színek összessége pedig nem mást, mint fehéret ad.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: férsz, a mikrofonnál Kovács Jászmin, Virághalmi Lilla, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Petrovszki Gergely és Berzevici Dávid.
1: Vendégünk Kálán Kata, aki a Mosolyvár Lovarda alapítója.
2: Ő elmondta, hogyan indult a kapcsolata a lovakkal, és mesélt a központ alapításáról is.
3: Hogyan alapult meg a Lovarda?
4: Lovarda 2 éve alakult meg, amikor hazaköltöztek a lovak lovardából, és itthon tartottuk őket, és én nagyon szerettem akkor is gyerekekkel foglalkozni, illetve amit tanulok, én gyerekpszichológusnak készülök, az is nagyon közel áll hozzám, és mindig az volt a vágyom, hogy összekössem ezt a kettőt együtt. És akkor jött az ötlet, hogy ha már így úgyis itthon vannak a lovak, akkor ezt így el kéne indítani itthon, és akkor még csak egy lovunk, a Brutus volt, aki egyébként a hugomnak a lova, és ő már akkor régóta nem lovagolt rajta, és vele indult igazából a Mosolyvár. Szépen lassan kinyötte magát, most már 5 pónilovunk van, meg 2 nagylovunk, és sok gyerkőcünk, táborokat is tartunk már, úgyhogy szépen lassan elterjedt az egész, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam emiatt, hiszen most már így itt vagyunk, és tényleg táborokat is le tudunk bonyolítani, meg különböző rendezvényeket is.
3: És mikor jött az az ötlet, hogy tábort szeretnétek tartani a gyerekeknek?
4: A tábor az tavaly nyáron indult. Igazából a szülők fogalmazták meg az igényt, hogy annyira tetszik nekik ez a lovas foglalkozás, ez a játékos lovas foglalkozás, hogy szeretnék, hogyha lenne egy ilyen tábor is, és akkor itt tavaly indult el, ez a második nyarunk, amikor csináljuk a táborokat, ezek tematikus táborok, ezen a nyáron mesetáborunk, állatterápiás táborunk, illetve mozgásfejlesztős táborunk van.
1: Miért pont a lovakkal szeretetek volna dolgozni?
4: Mint ahogy már említettem, így a lovak olyanok, mint a tükrök, és nagyon jó önismeretre, illetve a lovak azok az állatok, akik a biztonságot, a nyugalmat, a harmóniát sugározzák, és nagyon közel tudunk kerülni hozzájuk. Nekem a lószeretet már kiskorom óta megvan, így nem volt kérdés, hogy egész életemen át az életeim részei lesznek. És a másik oldal pedig az volt, hogy a gyerekekkel nagyon szeretek foglalkozni, így jött az, hogy ezt a kettőt kössük akkor össze.
5: És hogyan indult a kapcsolatod a lovakkal?
4: A kapcsolatom a lovakkal akkor indult, amikor még nem tudtam beszélni, és a családtagok között voltak lovak, és anyukám kivitt, akkor emlékszem, hogy tél volt, és ráültettek a lóra, és még beszélni se tudtam, de nagyon örültem. Én voltam az a gyerek, akinek szerintem 1001 féle lova volt, és az, aki elment a bucsúba, és az összes lóra fel kellett ülni, mert hát ugye mindegyik ló különböző, úgyhogy az összeset ki kellett próbálni. Aztán, amikor ilyen 10 éves körül voltam, akkor megkaphattam az első saját lovamat, és azóta így is az van, hogy van egy saját lovam, már nem az, akivel 10 éves korom óta elindult ez a kapcsolat, de olyan lovak vesznek körbe, akikre azt mondom, hogy biztos, hogy itt fognak nálunk meghalni, mert annyira közel érzem már magamat hozzájuk.
5: Volt már valamilyen baleseted?
4: Igen, volt, hát ez a lovasportban előfordul, hiszen versenyszerűen is üzöm ezt a sportot, én díjugratást választottam, és amikor el akartam kezdeni ezt a versenyzést, választottam hozzá egy ehhez megfelelő lovat, hiszen nem mindegyik ló alkalmas a díjugratásra, például ezek a pónik inkább így a terápiás célra alkalmasak, és az a ló, amelyiket akkor választottam, vele nem volt jó a kapcsolatom. Így utólag már kiderült, hogy mi okozta ezt a kapcsolati nézeteltérést, és azóta ezt így már így javítottuk is, és én leestem akkor erről a lóról, eltörött a könyököm, meg a felkarom, 4-szer műtöttek, úgyhogy volt lovasbalesetem, de emellett még elmondhatom, hogy számtalanszor lépett rá a lábamra, többször hittem azt, hogy szerintem eltörött a lábujjam, de ezzel sosem mentem be a kórházba, meg is rúgott már a ló, ezek így előbb meg is harapott már, ezek előfordulnak, de hát ugye amikor állatokkal dolgozik az ember, vagy bármilyen veszélyes sportot űz, akkor ezek vele járói.
6: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Gál Zsombor, Vörös Senge és Matkó Rebeka. Nincs jobb érzés, mikor pénteken hazaérsz, ledőlsz az ágyba és nézel valami jó filmet. Egy vizsgálás szerint az emberiség 98%-a ezt csinálja, de ebből 87%-a nem tudja, mit nézzem. Ha te is benne vagy a százalékban, akkor ajánlunk 5 filmet, amit mindenképpen néz meg egy kis nasi társaságában.
1: Az első a Dr. Sassy. Milyenek a szőkenők? Talán buták? Naívak? Kihívóak? El a gimi legszőkébb és legcserfesebb nője kénytelen rájönni, hogy a szőke bombázók élete sem könnyű. Szerelme elhagyja őt, mert politikus pályára készül, márpedig egy komoly joghallgató csak komoly barátnővel mutatkozhat. Elt azonban nem könnyű lerázni. Elhatározza, hogy bosszút áll hűtlen barátján és a világon. Felvételizik Amerika egyik legnevesebb jogi egyetemére, hogy megmutassa, mit tud. Igaz, hogy rózsaszín sapkái, szuper magas sarkú cipői, rúzsa és az illatos papíron beadott dolgozatai kissé megzavarják a tekintélyes intézményt. Ám amikor egy gyilkossággal vádolt aerobik oktató ügyében jól ápolt kezébe veszi a nyomozást, fokozatosan minden megváltozik körülötte. El nagy fákba vágja a fejszéjét. Szeretné, hogy szeressék, meg szeretné találni az igazi gyilkost, no meg a manikűröshöz is időben oda akar érni.
2: A második a kisasszonyok. A Marcs lányok, Joe, Meg, Amy és Beth Scanlan idillikus környezetben nőnek fel, anyuk szerető gondoskodásában. Háborúban lévő apjuk miatt kénytelenek a családfő nélkül boldogulni, ami ijesztő kihívás a férfi uralt a világban. Joe nagy álma, hogy regényíró legyen, és színes fantáziája, megírt darabjai rengeteg mulatságos pillanatot visznek a házba. Ám amikor a szomszéd birtokra visszatér Lori, és a lányok elmennek életük első bárjába, a varázslatos játszadozás helyét átveszi a szerelem.
1: A harmadik a Függetlenség napja. Az emberiséget először a történelme során a kihalás veszélye fenyegeti. Egy idegen földön kívüli faj indít inváziós támadást a föld ellen. Két célja van a támadóknak. Az emberi faj kiirtása és a föld bolygó erőforrásainak kimerítése. Az emberi faj viszont ezt nem tűri némán és felveszi a harcot a hódítókkal. Az ellenállás három ikonikus alakja, Stephen Hiller, kapitány, David Levinson, kábel-TV szerelő és az Egyesült Államok elnöke, Mr. Whitmore, akik a végsőkig is harcolnak, ha szükséges.
3: A negyedik az azt beszélik. Sarah, Jennifer Aniston, a New York-i újságíró már menyasszony, de halogatja a házasságot és nem szívesen utazik haza vidékre, a húga esküvőjére. Ám a vendégség másképp alakul, mint hitte. Megismerkedik egy milliómos charmőrrel, Beau Bureau-val, és bár eleinte úgy néz ki, szerelem lesz a dologból, ám a román balul sül el. A férfi néhány megjegyzése alapján Sarah nyomozni kezd, és elképesztő családi titkokra derít fényt. Az ő nagymamája volt a Diploma előtt című, klasszikus vígjátékot ihlető történet hősnője.
0: Az ötödik és egyben utolsó a béke, szerelem és félreértés. Az ügyvéd Diane Manhattanben él két tini gyerekével. A házassága tönkrement, most kapta meg a válási papírokat. Úgy érzi, pihenésre van szüksége. Az anyjához mennek, akinek az állami északi részén van háza. A lányával ellentétben Grace örök hippi maradt, a városka alternatív kulturális közösségének nem hivatalos vezetője. Grace és Diana majd 20 éve nem beszélnek egymással. A lány nem tudta megbocsátani a szülő mulasztásait, miközben anyja és lánya egymást kóstolgatja, a gyerekek gyorsan barátot találtak.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szeri, se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis, ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira és Varga Villővirág. Az edzés fontossága az aerob és az anaerob mozgásforma.
1: Mozogni nem csak azért kell, hogy jól néz ki, hanem azért is, hogy egészséges maradj. A mozgás az egyik legmegfelelőbb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a kondi fejlesztésére, a testzsír százalék csökkentésére. Két fajtája van, az aerob és az anaerob edzés.
0: Mindkettő energiatermelő anyagcsere folyamat. A mozgás erőkifejtése határozza meg az adott edzés tartományát. Bizonyos edzéseket tarthatunk csak aerob, vagy aerob és anaerob fázisok váltakozásával. Légzésünk alapján is meg lehet állapítani, hogy a kettő közül melyik edzésformát folytatjuk éppen.
1: Az aerob edzéshez szükséges energia nagy mennyiségű oxigén felhasználással történik. A szervezet az oxigén segítségével égeti el a rendelkezésre álló zsírokat és szénhidrátokat. Így biztosít elegendő energiát az izmok számára. Kis erőkifejtést igénylő mozgás esetén lép fel az aerob folyamat. Ilyenek például az aerobik, kocogás, hegymászás, úszás vagy a biciklizés. Növeli a kitartást, az állóképességet és általában nincs lihegés vagy kifulladás.
0: Akkor beszélünk anaerob mozgásról, ha edzés közben nem jut bőséges oxigén a szervezetbe. Magas intenzitása miatt rövid ideig tartható fent. Intenzív erőkifejtés közben játszódik le. Ez általában lihegést vagy kifulladást eredményez. Ilyen például a sprint, a súlyzózás és az izomerősítő gyakorlatok. Növeli a teljesítményt és az izomlázat. Na de miért is fontos a mozgás?
1: Egy 2010-es ajánlás szerint a 17 éven alattiaknak minimum napi 60 perc testmozgásra van szüksége. A 18 és 64 év közöttieknek viszont már 150 perc mozgást, vagy legalább heti 75 perc futás igénylene a szervezet.

0: szervezete.
1: A testmozgás a szívet is megdolgoztatja, növeli a jó koleszterin szintet, javítja az inzulinérzékenységet, hatásos az inzulinrezisztencia kialakulása ellen, javítja a kognitív funkciókat, csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát, növeli a szervezet oxigén felhasználásának hatékonyságát.
2: Churchill álláspontja egészen más volt, hiszen azt mondta, a hosszú élet titka a mozgásszegény életmód, a whisky és a szivar.
1: Szerinte Churchillnek igaza volt, vagy fontos az állandó mozgás és sportolás? Válaszodat írd meg nekünk.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album, két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek nevezte. El. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Orgona által vezérelt Set Me On Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verzió 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdióalbuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekari hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált. 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alaktörténetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelme Patroklosz történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklosz a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repít igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti show-ja.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. 2 sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzottan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ötköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várta szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadék elszórtan előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Mi történik veled, ha egyik napról a másikra abba hagyod a koffeinfogyasztást? A kávé és a tea a világ legnépszerűbb italai közé tartoznak, így sokan el se tudják képzelni hétköznapjaikat nélkülük. Egy tanulmány azonban most megvizsgálta, hogy hogyan reagál szervezetünk, ha hirtelen megvonjuk magunktól a koffeint.
1: A koffein hamar felszívódik szervezetünkben, és már 2 órán belül eléri csúcshatását, ami után még tovább 7 órán keresztül nem ürül ki belőlünk. A koffein ráadásul zsírban és vízben is oldódik, így minden szövetbe képes eljutni, ami megmagyarázza, miért hat ki testünk számos különböző részére.
0: A koffein megvonás elsőre fejfájást, fáradtságot és kimerültséget okozhat. Ennek oka, hogy a szervezet toleranciát alakít ki a koffeinnel szemben. Ez az anyag késlelteti a fáradtság kialakulását, ezért miután elhagyjuk a koffeint, egy ideig biztosan alacsonyabb energiaszintet tapasztalunk majd.
1: Egy bizonyos idő elteltével azonban már elkezdhetjük érezni a koffeinmentes élet pozitív hatásait. Alvásaink minősége javulni fog, ugyanis a koffein csökkenti az alvás teljes időtartamát, és lerövidíti a mély alvás időszakát is. Így annak hiánya segít a szervezetünknek visszaállni rendes ritmusába.
0: A koffeinmentesség abban is segít, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomásunk és a pulzus számunk. Emellett csökkenti az emésztési zavarok és gyomorégések gyakoriságát is, mert a koffeinsav kiválasztást indukál a gyomrunkban, így ez gyengítheti hosszabb távon a nyelőcsövünk záróizmát.
1: A koffein elhagyása javíthatja a fogaink állapotát, sokkal fehérebbek lesznek. Ez nem konkrétan a koffein megvonás miatt történik, hanem azért, mert a tea és a kávé olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek elszínezik a fogakat. A koffein viszont megzavarja ízlelő bimbóinkat, így, ha elhagyjuk az étrendünkből, akkor megnő az érzékenységünk az édes ízekre.
0: Mindenkinek más a koffein tűrő hatása, de a felnőtteknek naponta legfeljebb 400 mg koffeint szabad fogyasztaniuk. Akár kávét, akár teát vagy energiaitalokat iszunk, legjobban akkor járunk, ha fokozatosan ittatjuk ki a napi koffeinbevitelt.
2: Sztorik, pletykák és a tetelét.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Levegővel működő buszokat találtak fel a japánok.
1: Mind tudjuk, hogy Japán jóval előrébb tart a fejlődésben, mint Európa. A legújabb technikájuk pedig egyenesen lenyűgöző. Olyan autóbuszokat gyártottak, melyek levegővel mennek és vizet bocsájtanak ki.
2: Egy Golovnin nevű blogger meg is osztotta a Facebookon véleményét. Azt írja, hogy most látott először olyan buszokat, melyek üzemanyaga a hidrogén, amit ugye a levegő oxigénjéből nyernek. Amennyiben ez a fajta módszer hosszú távon is beválik, már semmi nem fogja elválasztani a japánokat attól, hogy végleg elbúcsúzzanak a benzinnel működő járművektől.
0: A levegővel működő buszok mechanikája következő. Az úgynevezett hidrogénmotor oxigént és hidrogént egyesít, ebből pedig víz keletkezik. Mint a legtöbb fizikai folyamat, így ez is jár némi hőleadással, tehát hőt és vízgőzt is a légkörbe bocsájt. Ennek a folyamatnak az energiája pedig megmozgatja a villanymotort, ebből pedig áram termelődik.
1: Golovnin szerint ez a rendszer rendkívül környezetbarát és sokféleképpen meggátolná a légszennyezést, de van egy szépséghibája. Sajnos egyelőre nagyon drága az előállítása ezeknek a buszoknak, illetve elég kevés helyen van megfelelően kiépített infrastruktúra a hidrogén visszatöltésére. Például egy Toyota Mirai hidrogénhajtású kocsi ma 63 000 dollárba kerül, ami átszámolva majdnem 18 milliárd forint.
2: A japán kormány célja, hogy 6 éven belül az ilyen meghajtású autók ára körülbelül 20 000 dollárnál megálljon, azaz magyarul 6 millió forintnál. Folyamatban van több hidrogéntöltő állomás építése, illetve a hálózat bővítése is. Egyelőre főként az önkormányzatok vásárolnak ilyen járműveket, hogy példát mutassanak a lakosságnak, illetve motiválják őket a környezetbarátabb életmódra. Szerencsére ez úgy tűnik sikeres is, ugyanis már az említett Toyota modell kereslete folyamatosan növekszik. Ma rengeteg hibrid, elektromos és benzines működtetésű autót gyártanak, szerencsére ezek is rendkívül kelendőek.
0: Ha mindannyian teszünk egy apró lépést a környezettudatos életmód felé, az a földünknek már egy óriási lépés. Ti szoktatok valamit tenni környezetetek megóvásának érdekében?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Súlyos pénzbüntetéssel sújtanák az oltástagadókat.
1: Akár 2000 euró pénzbírság is kiróható a jövőben azokra a montenegrói szülőkre, akik elutasítják, hogy gyermekük védőoltást kapjon. A podgorikai kormány nemrégiben fogadta el az erre vonatkozó törvényjavaslatát.
0: A montenegrói közszolgálati televízió beszámolója szerint, amennyiben a parlament elfogadja a lakosság fertőző betegségektől történő védelmére vonatkozó törvényt, azok a szülők, nevelőszülők, örökbefogadók, akik nem engedik, hogy gyermekük megkapja a kötelező védőoltásokat, 100 és 2000 euró közötti összegre büntethetőek, illetve továbbra is arra kötelezik őket, hogy engedélyezzék a vakcina beadását.
1: Montenegróban a gyermekek számára kötelező a tuberkulózis, szamárköhögés, diftéria, tetanusz, gyermekbénulás, az agyhártyagyulladás, kanyaró, rubeola, mumps és hepatitis B elleni védőoltás.
0: Az általános védettséghez a gyerekek 95%-ának kellene oltást kapnia. Ezzel szemben az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a tavalyi esztendőben a gyerekek mindössze 65-70%-a kapta meg a szükséges védőoltásokat. Zoli, mit gondolsz erről a törvényről? Szerinted Magyarországon is érdemes lenne bevezetni?
1: Szerintem nem, mivel hogyha egy gyermeket nem kezelnek védőoltásokkal, hogy ne kapjon el bizonyos fertőző betegségeket, ezáltal, hogyha elkapja, akkor társaira is veszélyel volna. És te, Kristóf, te mit gondolsz róla?
2: Én szerintem van ennek alapja, de én a bírságot kicsit soknak érzem. Tehát azért 620 ezer forintot egy átlagos magyar családnak kifizetnie, nem biztos, hogy ezt mindenki megengedheti magának.
1: Ez teljes mértékben így van. Viszont maradjunk a baktériumoknál. Baktériumok leselkedhetnek rák a kávézacban.
0: Spanyol kutatók kiderítették, hogy meglepően sokféle baktérium él a kávéfőző gépeken lerakodott kávézacban. Szerencsére ezek mind békés természetűek, ember nem jelentenek veszélyt.
1: Egy-egy kutatási téma hallatán az embereknek néha rossz majd gondolatok támadnak a fejében. Vajon hogy jut eszébe egy kutatónak, hogy a kávéüledékben lévő baktériumokat vizsgálja? Üldögélnek a kávégép előtt, és egyszer csak a fejére csap valamelyikük, hogy hoppá, a kávézac baktérium flóráját eddig még nem vizsgálta senki. Vagy új kávéfőző kellett a laborba, és így volt a legegyszerűbb hozzájutni?
0: A kutatók nem egyszerűen megvizsgálták 10 Nespresso kávéfőző kávészennyeződését, hogy kiderítsék, milyen baktériumok találhatók benne, hanem nyomon követték, hogyan telepítik be a baktériumok az új kávéfőzőket. A kolonizációs folyamat gyorsan, pár nap alatt lezajlik, és az is kiderült, hogy más összetételű baktérium közösségek élnek például a kávéfőző kifolyó csövében, mint a kávétálcán.
1: Egyben viszont megegyeztek. Valamennyi baktériumtörzs jól alkalmazkodott a magas koffein szinthez, illetve a kávéban lévő más vegyületekhez. Sajnos arról nem írtak a kutatók, hogy mennyire volt élénkítő hatású a kávé a bacikra, de kiemelték, hogy úttörő munkáit fontos lehet olyan biotechnológiai folyamatoknál, ami például koffeinmentesítés. Kristóf, neked van kávégéped?
2: Van, igen.
1: És ez milyen típusú kávégép?
2: Kapszulás kávégép. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy a kapszulás kávégépeknél még akkor se lenne gond az, hogy a kávézacban esetlegesen baktériumok élnek, hogyha az ember veszélyesek lennének. Mivel a kapszulás kávégép használata során te semmilyen mértékben nem érintkezel a kávézacsal.
1: Ez tényleg így van, viszont az negatív egy kapszulás kávéfőzőben, hogy például egy sima, filteres kávéfőzőben az accot filterrel együtt el tudod ültetni a kertbe, így táplálod a termőföldet.
2: Igen, viszont a kapszulás kávégép tisztább. Tehát a kapszulás kávégépet akár még a szobádban is használhatod, ez azért a kávépárnás készülékekre nem igaz. De egyébként ezt is próbálják orvosolni, csökkenteni a szennyezés mértékét, hogy kapszula visszagyűjtő pontokat rendszeresítettek Budapesten már több helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vasesti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és ink kombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, hogy vagy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen nem találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy úgy környezetben, és mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akar minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti show-ja.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Vódis Bence és Töreki Almira. Most Lana Del Rey-ről tudhattok meg többet. 1985. június 21-én New Yorkban született, és itt is nevelkedett fel. Katolikus általános iskolába járt, majd középiskolai tanulmányait ott folytatta, ahol édesanyja tanított. Énekelni a templomi kórusba kezdett, ahová gyerekként járt. 15 évesen elküldték egy bentlakásos magániskolába, a Kentbe, hogy kezeljék az alkohol problémáit. Mielőtt az éneklésre koncentrált volna, költő szeretett volna lenni. Szülei is nagyon szerették a zenét. Apja például country zenét írt, míg édesanyja énekelt is.
1: Érettségi után felvették a State University of New Yorkba, de halasztott egy évet. Ezután nagynénével és nagybátyájával Long Islandre költözött. Itt pincérnőként dolgozott, majd a bácsikája megtanította gitározni, ezzel együtt rá is jött, hogy mennyi mondani valója is van igazán.
2: Csak ezzel a 6 akkorddal millió dal született meg a fejemben,
1: mondta az énekesnő. Ez áterést hozott a terveiben, elkezdett álneveken előadni városszerte nightclubokban és bárokban.
2: Egész életemben énekeltem, de nem terveztem ebből megélni,
1: árulta el később.
2: Amikor New Yorkba kerültem 18 évesen, klubokban játszottam, Brooklyn szerte rengeteg barátom és elszánt rajongom volt az underground világban, de csak szórakoztatás céljából csináltuk.
0: A Lana Del Rey név a hollywoodi színésznőről, Lana Turnerről és a brazil gyártású Folk Del Rey típusának nevéből rakta össze. Számaiban egyfajta sötét, az 50-es és 60-as évek filmes világát és kismértékben a film noir-t idéző hangulata jellemző, amelyet gyakran egészíti ki a szövegek hasonló mondani valója. A debutáló album Lana Del Rey néven jelent meg 2010 januárjában. Nagyapja, Robert Grant segítette a lemez reklámozásában. Így rövid ideig elérhető volt az iTunes-on is, azonban a kiadó letiltotta.
2: Lana maga kezdte leforgatni dalaihoz a videóklippeket iPhone készülékével, és az iMovie-n vágta meg őket. Feltöltötte YouTube csatornájára a végeredményt, a Video Games-hez, majd Blue Jeans-hez készített munkája internetes szenzáció lett 2011-ben. Itt figyelt fel rá a Stranger Records, akik hamar szerződést ajánlottak számára. 2012. januárjában megjelent a Saturday Night Live-ban, ahol előadta a két megjelent dalát. A fellépést hatalmas botrány ölelte fel. Borzalmas kritikákat kapott a nézőktől és a kritikusoktól egyaránt.
1: Végezetül pár érdekesség az énekesnőről. Az apja bár gazdag, sosem kért tőle pénzt. Los Angeles után a második otthon a London. Ezentúl lámbalázas, de próbálja folyamatosan leküzdeni, főleg a koncertjein, és ami talán a legmeglepőbb, hogy rajong az idősebb férfiakért. Táska Rádió.

0: 97.5 rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megértetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánlórendszerében vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
2: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
0: Hatodik. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. Hetedik. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
1: Nyolcadik. AI és a munkahelyek. Egyes iparágakban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. Kilences. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéletes adatokon alapul, a gépek is továbbvihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívást jelent a fejlesztők számára.
2: Tizedik. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Presti Zsófia és Marosán Dorka. A zenének ne jobb jelentősége van, mint gondolnánk. Az emberek fülhallgatóval közlekednek az utcán, a bevásárlóközpontokban, edzőtermekben, éttermekben, mindenhol szól valamilyen zene. Ha szomorúak vagyunk, zenét hallgatunk, ha bulizunk, zene szól, sokan még teuláshoz, munkához, utazáshoz is zenét hallgatnak. Zene nélkül tehát nem igazán tudunk, és nem is tudunk soha élni.
1: Zenére szükségünk van, hiszen nagyon sok jó hatása létezik. A zene segít megküzdeni a mindennapos stresszel, de még a fájdalmat is csillapítani tudja. A zene nyugtató hatást gyakorol az emberi szervezetre, és abban segít, hogy jobban érezzük magunkat. Teljesen mindegy, hogy milyen stílusú zenéről van szó. A klasszikus zene épp úgy nyugtatóan hat az emberi szervezetre, mint a rock zene.
0: Hogyan segít a zene, vagy a zeneterápia stressz kezelésében? Elsősorban figyelemmel terő hatása van. Hiszen amikor zenét hallgatunk, figyelünk a zene ritmusára, a zene szövegére, vagy csak dúdoljuk az adott dalt. Ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy kizárjuk a kavargó gondolatainkat, amelyek stresszt generálnak bennünk. Amikor idegesek vagyunk és elkezdünk zenét hallgatni, nem foglalkozunk az adott problémáinkkal, vagy annyira feltöltődünk energiával a zene által, hogy a gond vagy a zavaró gondolatok elrepülnek, vagy találunk valami megoldást rájuk.
1: A zene hatással lehet az agyunkra? Mikor zenét hallgatunk, nem csupán kellemes akusztikus ingereket élvezhetünk. A dallamok nagyon is komoly hatást gyakorolnak az agyunkra és az egész szervezetünkre. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az egyes zeneterápiás foglalkozások. Nagyon jó eredményeket értek el ezekkel a demencia, a Parkinson-kor, az autizmus és egyes szívbetegségek kezelésében.
0: A zene hatása az agyra legkülönbözőbb módon történhet. A zene hatása a lélekre, az emberre, a személyiségétől és a zene típusától is függ. De számít az életkor is. Az ember másra vágyik és másként éli meg ugyanazt élete különböző szakaszaiban.
1: Tudtad? Manapság a zeneterápia pozitív és jótékony hatását egyre többet használják, például magas vérnyomás vagy mentális betegségek hatékony kezelésében. Általában a gondozás több irányú, a zeneterapeuták, orvosokkal, ápolókkal, szociális munkásokkal dolgoznak a depresszió, trauma, skizofrénia és egyéb állapotok enyhítésén.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambegyi Glória Bella.
1: Ma hoztunk pár hasznos tippet arra, hogy hogyan válhatsz te is profi íróvá.
0: Ír minden nap, keresd meg rá az időt. Létezhet az úgynevezett alkotói válság, de ezek sosem hosszú életűek, és egyébként is önértékelési problémából fakadnak, illetve ötlethiányból. Ha nem írsz minden nap, akkor az agyad elveszíti a ritmust. Akkor is írj, ha 3 nap múlva a nagy részét kitörled. Dolgoztasd az agyad, mert munka nélkül sosem lesz készen a könyv.
1: Csukd be a füledet a tévhitek, saját félelmeid, mások negatív hozzáállása előtt. Csak az építő jellegű kritikát és a fejlődési pontokat figyeld.
0: Járd a saját utadat. Nem ciki 1 hónap alatt megírni egy könyvet, vagy magánkiadásban könyvet megjelentetni.
1: Írj olyan könyvet, amire kíváncsiak az emberek, amire lesz kereslet, olvasóközönség. Ne írd meg az élet történetedet, ha előadást szeretnél generálni, mert az unalmas és a kutyát sem érdekli. Az olvasóközönség leginkább saját magát szereti.
0: Az írás akkor tart sokáig, ha sokáig csinálod. Ha minden nap írsz, pár hónap alatt végzel.
1: Készíts vázlatot, mindig ezzel kezd az írást.
0: Nem kell mindig egyedit kitalálnod. Lehetnek klisék a történetedben, ha egyedi módon tudod előadni. Írhatsz varázslós vagy erotikus történetet, ha tudsz adni valami pluszt, amit mások nem.
1: Az ihlet jó barátod, de ne várj rá. Ülj le és írj, mintha csak munkába mennél. Az elhatározás fontosabb faktor az írásban, mint a tehetség. De ha mindkettővel jó viszonyban vagy, bestseller író is lesz belőled.
0: Ne tartsd vissza az ötleteidet, mondván ezt a csavart a következő könyvben írom meg. Ha sokat írsz, egyre kreatívabb leszel, nem kell a szomszédba menned ötletekért. Adj bele mindent!
1: Jobban teljesítünk, ha a határidő lebeg a szemünk előtt, főleg, ha ezt a határidőt mi magunk állítottuk fel. Nem szabad arra várni, hogy megjöjjön a kedvünk, az ihletünk, a motivációnk, mert akkor sosem cselekszünk.
0: Ahhoz, hogy kitaláld, miről is írj könyvet, pontosan tudnod kell, mi is a célod a készművel. Miért akarsz írni? Légy magaddal kíméletlenül őszinte, és tárd fel pontosan az okaidat. Szinte mindjárt azért írunk, mert hatással szeretnénk lenni a körülöttünk élő emberekre, és mindezért pénzt is szeretnénk kapni, de ennél pontosabban.
1: Arról írj, ami igazán fontos neked, ami szívből jön, ami fűt, ami ébren tart éjszaka, ami neked az életben számít.
0: Ne arról írj, amiről mások, és ne úgy, ahogy mások, már csak azért sem, mert fogalma sincs róla, nekik működik-e.
1: A fejezet címek legyenek olyan hívogatóak, mintha blogot írnál.
0: Akármiről is van szó, ne várd, hogy rögtön profin lép fel. Gondolj bele, van egy kis magoskád, amit el szeretnél ültetni. Mit vársz tőle? Hogy megmaradjon és kicsirázzon, nem az, hogy egyből zamatos gyümölcsöt teremjen. Éppen ezért ne várd az első írás attól, hogy jó legyen. Írj és tanulj, és csak ennek a kettőnek az intenzitásától függ, mikor lesz belőled profi.
1: Tanulj attól, aki már jól csinálja. Olvasd könyveket írásról, vegyél részt online és személyes tanfolyamokon. Attól tanulj, aki már elérte azt, ahová te szeretnél fejlődni.
0: Olvasd sokféle történetet, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy mások hogyan írnak.
1: Ha úgy érzed, ezeket a pontokat teljesítetted, és már meg is van a következő könyved története, akkor ragadj papírt és tollad, és ami eszedbe jut, kezd el írni.
0: Ha van valami ötleted, még mire lehet odafigyelni írás közben, azt írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5.

0: 97 5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Manapság a szuperhősök korát éljük, hiszen az elmúlt évek képregény filmjei hatalmas népszerűségnek örvendenek a mozikban, és bizonyára sok mindenki fejében megfordult a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha ezek az igazságosztók megvédenének minket a való életben is. Sajnos vagy nem sajnos, űrlények és félistenek nem védhetnek meg minket, de az úgynevezett street level szuperhírók igen.
1: Ezek azok a hősök, akik nem rendelkeznek semmilyen képességgel, és csupán harci tudásukat használják fel a gonosz erők ellen, mint például Batman. Az ilyen hősök nem koncentrálnak az egész világ megmentésére, de az éjszaka folyamán ők felelősek városuk békéjéért. Bármennyire is meglepő, valóságunkban is tűntek már fel szuperhős csapatok, mint például az 1990-es évek Amerikájában alakult Real Life Superhero mozgalom, aminek tagjai félig legális polgárőrségként teljesítettek önkéntes rendvédelmet, mi szolgálatot jelmezben különböző álnevekkel.
0: A legismertebb valódi igazságosztó mégis Phoenix Jones volt, aki a 2010-es évek első felében védelmezte Seattle városát. Phoenix Jones eredeti nevén Ben Fodor, Texasban született, ma is ismert nevét nevelőszüleitől kapta, akik egy árvaházból vették magukhoz a fiút. Eddig ez tényleg olyan, mint egy szuperhős eredet története, nem igaz? Testvére Karas Fodor sikeres MMA harcos lett, és az ő hatására Ben 18 évesen csatlakozott az amatőr ketrec harcosok közé. 4 év alatt 15 győzelme és 2 veresége lett.
1: Ahelyett, hogy tovább építette volna karrierjét, felvette a Phoenix Jones nevet, és beállt utcai szuperhősnek. 2011 és 12 volt hősködésének fénykora, és a sajtó örömmel követte ténykedéseit. Nagyrészt kisebb betöréseket, kocsilopásokat akadályozott meg, és kocsmai verekedéseket oszlatott fel. Természetesen ruhájához golyóálló mellény is tartozott, de azért így is összeszedett pár sérülést, tehát egy szuperhős csak így lehet igazán tisztelni. Néhány hónap alatt Phoenix egy egész szuperhős csapatot szervezett, szóval ők lettek az igazi bosszúállók. A csapat olyan tagokkal büszkélkedhetett, mint például Buster Doe, Green Reaper, The Mantis, No Name, Red Dragon, Midnight Jack, Omega, Karma, Skyman és El Caballero.
0: Ők voltak a Rain City Superhero Movement, akik teljes menetfelszerelésben járőröztek Seattle-ben. Az akciók gyakran átfordultak olyan önbíráskodásba, ami nem tetszett a rendőrségnek, és egyre gyakrabban vették pár órára őrizetbe a hősöket. Mindemellett Phoenix Jones folytatta MMA karrierjét is, de nem lett túl sikeres, és gyakran vereséget szenvedett, és egyszer a saját bátyja is legyőzte a ringben. A nagy csapat végül szétszédett, szóval Phoenixnek egyedül kellett védelmezni a várost, de egyre többször balhézott össze a rendőrsége, és gyakran tartóztatták le őt a bűnözők helyett.
1: Hős karrierje koporsójába végül az verte a szöget, amikor 2020-ban lebukott azzal, hogy drogot próbált eladni egy rendőrnek. Rövid ideig a börtönben ült, majd szabadulása után végleg visszavonult mind a ketrecharcos léttől, mind a szuperhősködéstől.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Megérkezett az új Éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhatnak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a Fedok ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a Fedok fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 külön díjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az Éhezők viadala, az Aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépotság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A Premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadék elszórtan előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mérhetünk.
0: És a tezerét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka és Kozári Lenke.
1: A mai adásban egy környezetvédő újdonsággal jövünk. Mexikó partjainál épülhet fel a Grand Cancún okosziget, mely kizárólag megújuló energiák használatával fog üzemelni, miközben az óceán vizét is tisztítja. A világ számos pontjáról érkeznek az úszó és víz alatti ökovárosok tervei Japántól kezdve Rio de Janeiron át a Karib-tengerig. És a közelmúltban adták át a világ első kizárólag napelemmel működő luxus üdülőjét a Maldív-szigeteken. Richard Moreta Castillo építész Cancún fennállásának 50. évfordulójára, vagyis 2020-ra szeretné felépíteni a Grand Cancún elnevezésű futurisztikus ökoszigetet.
0: Hogy mire jó? Több áramot termel, mint amennyit használ. Az okos szellemiségben épülő turisztikai komplexum a luxus minden skáláját magába foglalja, mely víz alatti szállodával és étteremmel is büszkélkedhet, majd a világ egyik legszebb tengerének élővilágára nyíló panorámával. A tervek szerint a teljes tengeri platform napelemekkel lesz beborítva, mely nem csak a komplexumot látja el elektromos árammal, hanem a város főhálózatát is.
1: És még az óceán ökoszisztémáját is segíti helyreállítani. A Grand Cancún Project egyike az olyan tengerparti létesítményeknek, mely a természeti erőforrások kihasználása helyett arra törekszik, hogy óvja a tengert és a környezetet. Az óceán ökoszisztémáját védi azáltal, hogy a tisztító rendszer kiszűri a szénhidrogéneket és különböző szennyező anyagokat és a felszínen úszó szemetet, ezáltal egészségesebb élőhelyet biztosít a tengeri élővilág számára.
0: Esővízgyűjtő rendszerrel rendelkezik és sótalanít is. A napelemek mellett függőleges szélturbinák, a víz alatti árapály és hullámgenerátorok termelik a tiszta energiát. A komplexumhoz esővízgyűjtő rendszer is csatlakozik, mely a víz gazdaságos felhasználását és újrahasznosítását biztosítja. A sótalanító üzem pedig tiszta ivóvizet biztosít a vendégek számára a tengerből. Az új okokomplexum azon túl, hogy luxus üdülőhelyet biztosít a turisták számára, szeretne hozzájárulni ahhoz is, hogy a Karib-tenger ökoszisztémája helyreálljon.
1: Lenke, te mit gondolsz erről? Szerinted ez jó ötlet?
0: A Földnek szüksége lenne a megújulásra, ez az első lépés, ahhoz, hogy ezt elérhessük. És te mit gondolsz?
1: Szerintem írtó jó ötlet. Ha már az emberek úgy is költenek az igényes szállodákra, akkor az már legyen környezetbarát.
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti sója.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás és Batta Levente. A mai adásunkban egy érdekes emberről fogtok hallani, aki részt vett a világ eddig legvéresebb háborújában, a második világháborúban.
1: A brit katonáságban 1926-tól 1959-ig szolgáló Jack Churchill Hongkongban született 1906. szeptember 16-án, és 89 évesen halt meg 1996-ban. 89 éve alatt sok dolgot átélt, mint például a második világháborút, vagy a Szovjetunió szétesését. Képzeljétek, ő volt az egyetlen katona a háborúban, aki íjjal lőtte le ellenfelét.
0: Mottoja az volt, az a tiszt, aki kard nélkül indul a csatába, nincs megfelelően öltözve. 1943. júliusában parancsnoki tisztként a 2. kommandót vezette. Sajátjával és a 40-es kommandóval beszivárgott La Molina városába, elfoglalták a támaszpontot, és összesen 42 foglyot ejtettek egy tüzérségi osztaggal együtt úgy, hogy csak kardját használta. Kétszer adták oda neki a Distinguished Service Order nevű érdemrendet teljesítményeiért.
1: A katonaság után is rendkívül érdekes élete volt. Ő volt az első ember, aki meglovagolta a Severn folyó nagyjából 1,5 méter magas hullámait saját készítésű deszkájával. Jack Churchill vonattal járt haza minden nap a munkából, és a kalauz meg a személyzet meglepődve látták, hogy az út vége felé feláll, és kidobja a táskát az ablakon. Később elmagyarázta, hogy a pakját a saját hátsó kertjébe dobja, így azt nem kell elcipelnie az állomástól a házáig.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Most az antiszociális személyiségzavarról fogunk beszélni. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, szavakkal írható le a legegyszerűbben. Az ilyen személyisége néha szociopatának is szokták nevezni. Férfiak esetében 3-4-szer olyan gyakori, mint nők esetében.
1: Ugyan a kutatók szerint van genetikai alapja a betegségnek, de a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel. Valamint, ha kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák.
0: Szociopata személyiség az, aki a többi embert tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy az emberek többsége egy csavarhúzót vagy egy papírzsebkendőt vesz a kezébe. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modrú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret furdalás. Csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket.
1: Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy a gyanakvást elfeledtetni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. Szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken a teljesítmény.
0: Az antiszociális zavarban szenvedők kétes esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel úgy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek. Gyakran kegyetlenek és nem éreznek semmiféle lelki furdalást, ha kárt okoznak másoknak. Az együttérzés hiánya jellemző minden kapcsolatukra nem csak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
1: Az antiszociális személyiségzavarban szenvedőknek rettegést okozhat az a gondolat, hogy gyengének bizonyulnak, vagy mások áldozatai lesznek. Félnek attól, hogy valaki csak kihasználja őket, vagy akár csak fölébe kerekedhetnek. Ilyen a helyzetben rosszindulatúan, vagy akár kegyetlen módon is viselkedhetnek. A biztonság iránti érdektelenség, izgalom és az erős érzelmek hajhászásából ered, amely a belső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kitölteni, kompenzálni.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Jákli Marcell és Hajmási Kristóf. Én személy szerint már kisgyerekkorom óta segítek, ahol tudok a saját család gazdaságunkban. Láttam, hogy nagyszüleim, szüleim hétvégétől ünnepnaptól függetlenül vesznek részt ebben a munkában, mert a növénytermesztésnek meghatározott rendje van. A fiatalok többségen lehet nem túl szívesen lenne a mezőgazdaságban dolgozó.
1: Sok ember úgy gondolja, hogy a mezőgazdaságban túl sok a fizikai munkát kell végezni. Manapság azonban ez már jól gépesített, de szükség van az emberi munkára is. Számos technikai eszköz, fülművelő és betakarító gép elérhető, a legtöbb márkakereskedés biztosít szerviz szolgáltatást is a meghibásodások esetén.
0: Valójában egy nagyon élvezhető munka. A modernizálás sokat segít, mostanra teljesen megváltozott a jellege ahhoz képest, amit az idősebb generációtól hallunk. A nagyszülők például betakarításra egy egész nyarat töltöttek, de mostanra már azt a területet, amit ők egy nyár alatt takarítottak be, egy napra rövidült.
1: Vannak nehézségek is. Például egy váratlan eset, géphiba, amit nem lehet megoldani olyan tárgyakból, amit az ember otthon tárol, hanem várni kell egy alkatrész megérkezésére. Ezek az esetek miatt sok pénzt lehet veszíteni, mivel a mezőgazdaságban az idő pénz.
0: Nagyon sokat kell befektetni a mezőgazdaságba. A pénzköltés olyan, mint egy banki befektetés, minél többet költ az ember a földre, annál többet hozhat vissza majd a következő szezonban.
1: Sokat számít az adott évi időjárás is. A termés jó részt az időjárástól függ, egy szárazabb év nagyon nagy veszteséget tud eredményezni. Ha az időjárás jól alakul, akkor is van sok más tényező, ami el tudja rontani az évi termést. Szerencsére mindenki, aki a mezőgazdaság valamelyik ágazatában dolgozik, segít a másiknak. A vadászok gazdáknak, a felvásárlók a termelőknek, és fordítva is.
0: Ezek után, az érvek után te lennél gazda? Küld el nekünk SMS-ben a 06 29 445 135-ös telefonszámra.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 tippet az étvágyat csökkentésére.
1: Több módszer is létezik, amivel könnyen és természetesen kordában tarthatod az étvágyadat. Az étvágycsökkentést évekig a pirulákkal vagy más veszélyes diétás módszerekkel azonosítottuk, de összeszedtük azokat a módszereket, melyek biztonságosan és egyszerűen segíthetnek neked. Ha úgy érzed, az étvágyad irányítja az életedet, netán szeretnél pár kilót fogyni, akkor ezeket a módszereket hasznosnak fogod találni.
0: A víz a nyitja a mindennek. Az egyik legjobb étvágycsökkentő módszer az, ha vizet iszol. Talán túl egyszerűnek hangzik, de valójában nem az. Igyál egy pohár vizet, amikor korog a gyomrod, ez segít csökkenteni az étvágyad. Tudtad, hogy az éhség könnyen összetéveszthető a dehidratáltsággal? Legközelebb, amikor úgy érzed, hogy éhes vagy, igyál meg egy pohár vizet és várj 10-15 percet. Valószínűleg azt fogod érezni, hogy már nem annyira vagy egyáltalán nem vagy éhes.
1: Egyél gyakrabban. Másik módja, hogy elfolytsd az éhségérzetedet, ha gyakrabban eszel és kisebb adagokat. A gyakori étkezés felgyorsítja az anyagcserét, ami nagyon jó, ha szeretnél néhány kilót leadni. Ha sokat eszel egyszerre és két étkezés között több óra is eltelik, akkor tulajdonképpen lelassul az anyagcseréd.
0: Következő tippünk, hogy reggelizz. Már milliószor hallhattad, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Nos, ha csökkenteni szeretnéd az étvágyadat, akkor a reggeli nagyon lényeges. Amikor kihagyod a reggelit, a vércukorszinted lecsökken, és a nap folyamán sokkal jobban fogsz sóvárogni az étel után. Még akkor is, ha mindig rohansz, szánj pár percet arra, hogy egyél valamit. Ha reggel nincs rá időd, készíts valamit előző este, így reggel azzal már nem lesz gondod.
1: Töltődj fel rostokkal! A magas rosttartalmú ételek, mint például az alma, a zab, a saláta és a fenyőmag fogyasztásával tovább érzed magad jól lakottnak. Az alma pektint tartalmaz, ami csökkenti a koleszterint, a vércukorszintet és javítja a bélrendszer egészségét. A fenyőmagban olyan anyag van, amely jól lakottságérzést küld az agyadnak.
0: Következő tippünk az étvágyad csökkentésére, ha a fehérjedús fogásokat tartod előnyben. A biztonságos étvágy csökkentés érdekében ragd meg a tányérodat fehérjével. Csinálj helyet a magas fehérje tartalmú ételeknek, mint például a sovány pulyka, a hal, a bab, a tojás és a dió, hogy tovább tartson a telítettségérzeted. A fehérjeség vagy smoothie fogyasztás gyors és könnyű módja annak, hogy vitaminokat és tápanyagokat vigyél be a szervezetedbe. Azok a diéták, amelyek fehérjékben gazdagok, segíthetnek csökkenteni a vérzsírtartalmát, valamint fenntartani az izomszövet mennyiségét, miközben zsírt égetsz el.
1: Várj 20 percet! Mielőtt újra szednél az ételből, várj! Ha leves volt vagy előétel, hagyj egy kis szünetet a kettő között, így kevesebbet fogsz enni, és csökkentheted az étvágyadat. 20 percbe kerül ugyanis, hogy eljusson az agyba a telítettségérzést jelző üzenet, tehát ha elfogyasztjuk a teljes adagot, és még azelőtt teszünk többet, mielőtt a 20 perc eltelne, akkor a végén többet ettünk, mint amennyire szükségünk lett volna.
0: Az utolsó tippünk a teaidő. Ha már eleged van a vízből, igyál egy csésze teát, amikor rátör az éhség. Rengeteg típusú és ízű tea kapható manapság, így biztos találsz olyat, ami ízlik. A teának nyugtató hatása van, ráadásul finom módja, hogy tápanyagot vigyél be a szervezetedbe. Nagyszerű választás lehet a borsmenta, a kamilla, a rooibos, a gyümölcs és a zöld tea is.
1: Viszont azt fontos kihangsúlyozni, hogy ezen tanácsaink nem arra szolgálnak, hogy megtagad magadtól az evést, amikor tényleg éhes vagy. Sokkal inkább arra, hogy tudatosítsuk benned, hogy az unalmat, a szomjúságérzetet, vagy akár a kimerültséget is könnyű összetéveszteni az éhségérzettel.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csík Rézi. A magyar konyha. A magyar konyha gazdag és változatos, ismert különleges ízekről és hagyományokról. Néhány jellemző étel és jellegzetes a magyar konyháról. Gulyás. Gulyásleves. Ez egy hagyományos magyar marha pörkölt leves, amely tartalmaz húst, zöldségeket, paprikát és fűszereket. Pörkölt. Egy másik húsétel általában marhahúsból készült, amelyet hagymával, paprikával és fűszerekkel főznek össze.
1: Lángos. Egy főtt vagy sütött kenyértészta, amelyek fokhagymás tejföllel és reszelt sajttal szolgálnak fel. Töltött káposzta. Savanyú káposzta leveleket töltenek húsos rizses töltelékkel, majd lassan főzik paradicsomos alapon.
0: Halászlé. Egy erős, paprikás hallevest jelent. Általában pontyból vagy más édes vízi halakból készül. Kolbász és hurka. Különféle húsokból készült kolbászok és hurkák, amelyeket hagyományosan sütnek vagy főznek.
1: Pogácsa. Apró pogácsa formájú péksütemény, amelyet lát édes vagy sós, sajtos vagy húsos. Dobostorta. Egy réteges, krémes torta, melyet karamellizált cukorral díszítenek.
0: Tokaji borok. A magyarországi Tokaj hegyalja borvidék híres édes fehér borairól, például az Aszúról. Palacsinta. Hortobágyi palacsinta. A hagyományos palacsinták mellett a hortobágyi palacsinta is ismert, amelyet húsos töltelékekkel és tejföllel tálalnak. Ezek csak néhány példa a magyar konyha gazdaságára és változatosságára. A magyar ételek gyakran hangsúlyozzák az ízeket, a fűszereket és a hagyományosan elkészített módszereket.
1: A halászlé a magyar konyha egyik jellegzetes halszármazékú levese, amely erőteljesen fűszeres és pikáns ízű. A hagyományosan használt halak általában édesvízi halfajták, például ponty, harcsa, kecsege vagy süllő. A leves egyik fő jellegzetessége az erős paprikával való fűszerezése.
0: A halászlét általában friss hagymával, paprikával, paradicsommal és egyéb zöldségekkel készítenek. A leves hagyományosan szabályos folyamatban készül, és több órán keresztül főznek benne. A halakat az utolsó fázisban adják hozzá, hogy megőrizzék azoknak az ízét és állagát. A leves elkészítésekor gyakran használnak piros paprikát, amely felelős a karakteres színért és az erős ízért.
1: Egyes régiókban készítik a halászlevet halászhálóban is, hagyományos módon. A leves legtöbbször friss kenyérrel, esetleg tejföllel tálalják. Fontos megjegyezni, hogy a halászlé receptjei változhatnak a különböző régiókban és családoknál, és mindenki hozzáadhatja a saját kreativitását a kedvenc ízei érdekében. És neked mi a kedvenc magyar ételed?

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella.
1: Biztos már mindannyian csináltatok olyat, hogy egy évadnyi sorozat részt lenyomtatok néhány nap alatt. Na, ezt nevezzük úgy, hogy darálás. De a Netflix meghatározása szerint már az is annak számít, ha 2-3 részt egymás után megnézünk.
0: De melyik a jobb? Darálni vagy szüneteket hagyni a részek között? Konkrét válasz nincs erre a kérdésre. Inkább mindenki maga dönti el, hogy hogyan szeret sorozatozni. Azt viszont el tudjuk mondani, hogy miért jó megállás nélkül pörgetni a részeket, meg azt is, hogy ebből mennyi bajunk lehet.
1: Előnyök. A legjobb dolog abban, ha egymás után falad a részeket, az az, hogy nem kell izgulnod olyan sokáig. Sokak utálják, amikor úgy ér véget az egyik rész, hogy valakit lelőnek, aztán jobb esetben egy hetet, rosszabb esetben akár éveket is várnunk kell a következő részig.
0: Az, hogy néhány nap alatt letudunk egy egész évadot, azért is jó, mert nem kell éves tervet készítenünk arról, hogy melyik nap mit nézünk. Ha mégis hétről hétre akarunk nézni valamit, akkor fel kell készülnünk arra, hogy minden héten 45 percet feláldozunk az időnkből, amit nem mindenki engedhet meg magának.
1: Például vizsgaidőszakban, érettségikor, vagy amikor a tanárok mindenből iratni akarnak, akkor nem biztos, hogy pont arra lesz időnk, hogy sorozatozzunk. Ilyenkor aztán feltorlódnak a részek, és a végén úgy is darálnunk kell. Szóval, ha valaki több sorozatot néz egymás mellett, annak kemény feladat mindent belepaszírozni 24 órába.
0: Hátrányok. Gyorsan ráfüggünk a dolgokra, ez a sorozatoknál sincs máshogy. Ha több évadot darálsz le egyszerre, és utána hirtelen elfogynak a részek, akkor kisebb elvonási tüneteid is lehetnek. Persze nem fogsz egész nap az ágyban lázasan fetrengeni, és hányni sem, viszont vágyni fogsz az új részekre, amik egyszerűen nem jönnek. Kiidegelő érzés lehet.
1: Az sem túl nagy előny, hogyha nagy maratonokat indítasz, akkor teljesen antiszociális lehetsz a végére. Amikor olyan izgalmak jönnek egymás után, hogy inkább lemondod a találkákat a haverokkal, csak azért, hogy megnézhess még egy részt, akkor gyorsan elvágod magad a külvilágtól. Aztán napközben is már csak az jár a fejedben, hogy vajon mi lesz a következő részben, és mikor tudod már megnézni, ami kihat majd a napközbeni teljesítményedre is.
0: Ha meg egyszer hazaérsz, akkor azonnal belevágod magad a sorozatozásba, és semmi más nem csinálsz. Durván sok időt el lehet úgy pazarolni, ha megnézel napi 4-5 részt. Ha a 41 perces átlagot nézzük, akkor ez úgy 3-4 órát jelent, ha nem tartasz szüneteket.
1: De nem csak az időt lehet nagyon hatékonyan elrontani, hanem magát a sorozatot is. Sokszor van az úgy, hogy az első epizódok annyira izgalmasak, hogy csak faljuk a részeket. Viszont ha teljesen hozzászokunk a sorozat tempójához, akkor az már nem lesz izgi, hiába jönnek nagy csavarok.
0: És ami a legdurvább, túlzott sorozatozás az egészségedben is kárt tehet. Persze nem attól lehetsz beteg, hogy túl sokat nézed a képernyőket, bár ez a szemednek nem tesz túl jót, hanem attól, hogy túl sokat ülsz egy helyzetben. A mozgáshiány miatt különböző keringési panaszok alakulhatnak ki, amik végső esetben akár szívrohamhoz is vezethetnek.
1: Egy friss kutatás szerint azok, akik sokat ülnek a tévé előtt, kétszeresre növelhetik a korai halálozás kockázatát. Azok sincsenek ettől biztonságban, akik hetente néhányszor leugranak a kondiba. Inkább tarts szüneteket a részek között, és nyújtozz egyet, sétáltasd meg a kutyádat.
0: Most akkor melyik a jobb? Erre a kérdésre nincs mindenkire érvényes válasz. Magatok érzitek, hogy ti milyen időközönként szerettek sorozatozni. Vannak, akiknek naponta szüksége van az új részekre, de valakinek csak hetente.
1: Egy dolog biztos, a darálás sem szabad túlzásba vinni, mert minden bajunk lehet belőle. Ha más nem rémít el az újabb darálástól, akkor gondolj arra, hogy így gyorsabban a végére érsz a sorozatnak, és utána nem lesz mit nézned.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigő Barnabás és Petrovics Adél. Nemrégiben egy kutatás kimutatta, hogy a kevésnél is egyre kevesebbet olvasunk.
1: Általában 100 emberből csak 13-an ragadnak a kezükbe könyvet rendszeresen. Ez a tendencia nem újdonság, hiszen évtizedek óta megfigyelhető, hogy fogyatkozóban a könyvolvasók száma. Legtöbben az angol, szépirodalmi vagy a kalandregényeket választják, de természetesen akadnak olyanok is, akik sohasem olvasnak el egyetlen könyvet sem egész évben.
0: Ők legtöbbször arra hivatkoznak, hogy egyszerűen nem szeretnek, vagy nincs rá idejük. Hát igen, milyenkor az, amikor már az ember olvasni sem akar? És ha bár a mai rohanó világunkban tényleg nehéz, mégis érdemes megpróbálnunk időt szakítani kedvenc folyóiratunkra, akár egy csészete amellett. De miért is jó olvasni?
1: Először is, mert oldja a stresszt. Egy hosszú, megterhelő munkanap után nincs is jobb, mint hátradőlni a fotelünkben és elmerülni egy izgalmas regényben. A könyvek által kizökkelhetünk a mindennapi mókuskerékből, új világokat fedezhetünk fel, ami segít ellazulni és elfeledni gondjainkat.
2: Másodszor javítja a memóriánkat. Egy regény olvasásakor rengeteg dolgot kell észben tartanunk, a különböző történeteket, fő- és mellékszálakat, az egyes alakokat, a köztük lévő kapcsolatokat, melyekre meglepően jól emlékszünk, még akkor is, ha hetekig tart, mire túljutunk aktuális olvasmányunkon. Ezen felül az új emlékek új agyi szinapszisokat hoznak létre, melyek felturbozzák rövid távú memóriánkat.
0: Az olvasás fejleszti a gondolkodásunkat. Előfordul, hogy egy bűnügyi regény olvasásakor előre kitaláljuk, ki volt a tettes, hogyan követte el a gyilkosságot. Észre sem vesszük, de ilyenkor agyunk rögtön munkába lép. A történetek fogyasztása fejleszti a kritikai gondolkodást is, melynek nagy hasznát vehetjük, ha épp egy adott könyvről kell szót váltanunk másokkal.
1: Végül pedig nyugalmat ad. Amellett, hogy maga az olvasás is jelentős stresszoldóként hat, egyes könyvek segíthetik spirituális fejlődésünket és megnyugtathatják lelkünket.
2: A könyvekre szükség van. Mindig és mindenhol. Múltunk és jelenünk részei, sőt jövünk záloga, ha minél többen olvasnak, ráadásul igényes, jó műveket. Mert abból nincs hiány. Rengeteg jó írónk volt és van, akik rendületlenül alkotnak és jelenthetik meg műveiket. Például Babits Mihály, aki így fogalmazta meg könyvek iránti szeretetét. Ó, ne mondjátok, hogy a könyv ma nem kell. Hogy a könyvnél több az élet és az ember. Mert a könyv is élet. És él, mint az ember. Így él emberben a könyv, s könyvben az ember.
3: 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égésű motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley-Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a II. Világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a II. Világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt úton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már meg volt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekel, szóval amint lehetett 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indítottál benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szeretem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerről is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket saját káron tanulva.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti sója.

0: 21 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. 2 sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzottan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ütköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Gyönyörű őszi idő várt a szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a napos időben csapadék elszórtan előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. I love it. Ez a Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapíthatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd, méghozzá azért, mert ő is kedvel téged.
0: Hatodik, megérinti a nyakát. A nyak, illetve a torok a sebezhetőség és kommunikáció területe. Ha valaki gyakran megérinti magát ezeken a részeken beszélgetés közben, akkor nagy valószínűséggel érdeklődik irántad, és aggódik, hogy jó úton-e jár afelé, hogy megkedveltesse magát veled.
1: Hetedik, közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
0: Nyolcadik, a hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
1: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
0: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy. Hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád és érdeklődik irántad. És az iránt, hogy mit mondasz.
2: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hell.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Egy algoritmus megmondja, homoszexuális-e az ember.
1: Egy új mesterséges intelligencia 91%-os pontossággal meghatározta egy társkereső oldal felhasználóiról, hogy homoszexuálisak-e vagy sem. Az eset különlegessége, hogy az algoritmus mindössze egy fényképet használt a nemi identitás azonosításához.
0: A Stanford Egyetem kutatóinak fejlesztése, ami a férfiaknál 81, a nőknél pedig 74%-os találati arányjal határozta meg, hogy melegek-e. Egy tanulmányban a kutatók leírják, hogy több társkereső, mint egy 35 ezer profilját elemeztették az algoritmussal, így érték el a mostani pontosságot.
1: A két fejlesztő a mély neurális hálózatok használatára építette a gépi tanulást. Egy kifinomult matematikai rendszer megtanulja analizálni a nagyméretű adathalmazra épülő vizuális mintákat.
0: Magyarán szólva, egy gép megtanul analizálni egy csomó adatot. A tanulmány szerint a meleg férfiaknak és nőknek úgynevezett genderatipikus, vagyis a születési nemükre nem jellemző jellegzetességeik vannak. Ezek miatt a férfiak nőiesebbnek tűnhetnek, és ez fordítva is ugyanígy igaz. Bizonyos mintázatok is megfigyelhetők voltak. A meleg férfiaknak keskenyebb arca, hosszabb orra és nagyobb homloka volt, mint a heteroszexuálisoknak. A homoszexuális nőknél azt figyelték meg, hogy szélesebb állkapcsuk és kisebb homlokuk van, mint a nem homoszexuálisoknak.
1: Az emberi elbírálás hatékonysága jóval alacsonyabb volt. Az emberek legfeljebb 61%-os pontossággal tudták meghatározni a férfiak, és 54%-os pontossággal a nők nemi irányultságát. Amikor először használták a szoftvert, az még a véglegesnél is jobb eredményt ért el, 91%-ban helyesek voltak az előrejelzései.
0: A módszernek még vannak hiányosságai. A tanulmányban nem vizsgáltak színesbőrű személyeket, és figyelmen kívül hagyták a transzszexuálisokat és biszexuálisokat, de a mesterséges intelligencia teljesítménye és elemzőkészsége ijesztően pontosnak tűnik.
1: Távolodjunk el egy kicsit a Földtől. A Neptunuszon és az Uranuszon gyémántok hullanak az égből.
0: A két jeges óriás bolygó felépítése hasonló. A viszonylag kicsi sziklás magok tegy vízből, ammóniából és metálljégből álló kéreg veszi körül, az pedig héliumot, hidrogént és metán tartalmazó sűrű légkör. A tudósok már korábban is feltételezték, hogy az óceánnak is becézett jeges, folyékony réteg óriási nyomása alatt az itt található szénhidrogén molekulák felbomlanak, majd az így létrejövő szénatomok gyémánttá kristályosodnak. Ezek aztán úgy szállingóznak alá az óceánon át a szilárd magig, mint ahogy a Földön az eső hullik a felhőkből a Földre.
1: Egészen mostanáig viszont nem sikerült bebizonyítani ezt a feltételezést. Más kutatók már korábban is próbálkoztak ezzel, de a jégbolygók óceánjainak a Földnél milliószor nagyobb nyomást eddig nem tudtak reprodukálni. Most viszont egy német és amerikai kutatókból álló csoportnak sikerült modelleznie a jégbolygók légköri viszonyait és előidézniük a megjósolt gyémánt esőt.
0: A kutatók kétféle lézer, egy optikai és egy röntgenes segítségével lökéshullámokat idéztek elő. Ezeket aztán egy polisztirol tömbön vezették át, amely a Neptunusz és Uránusz óceánjaihoz hasonlóan szenet és hidrogén tartalmazott. Ezzel a módszerrel sikerült a Föld kérgénél létezőnél jóval nagyobb, 150 gigapaszkál nyomásnak, illetve extrém magas hőmérsékletnek kitenniük a műanyag tömböt, és a gyémántok el is kezdtek formálódni.
1: Az egész folyamat mindössze a másodperc töredékéig tartott, a létrejött gyémántok pedig csak egy nanométernyi hosszúak voltak, de a kutatók feltételezése szerint a két bolygón ugyanez hosszabban tart és nagyobb gyémántokat eredményez.
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió!

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai adásban a mikrohullámos sütő történetét ismerhetitek meg. A mikrohullámos sütő egy olyan találmány, ami már teljesen hétköznapinak számít, hiszen hol máshol melegítenénk a maradék vasárnapi pörköltet, hanem a mikróban. Ha nem lenne mikró, akkor vagy fél órán keresztül melegítenék az egy adag ételt, vagy a hideg töltött káposztától nem szabadulnánk a WC-ből. Bármennyire is meglepő, a hétköznapi mikrohullámos sütő feltalálása nem szükségből, hanem egy véletlen folyamán került előtérbe.
1: 1945-ben egy amerikai mérnök, Percy Spencer, egy olyan radar technológián dolgozott, ami mikrohullámokat használ, hogy érzékelje az ellenséges hajókat és repülőgépeket. Egy nap Spencer észrevette, hogy a nagy erősségű mikrohullámok megolvasztották a zsebében levő csokoládét. Ezután megpróbálta a mikrohullámot kukorica patogtatásához is felhasználni, így a patogatott kukorica volt az első étel, amit kipróbáltak a mikróban. A második kísérlet a tojás melegítése volt, ami Percy Spencer szeme láttára robbant csapatokra. Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott.
1: Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott. Ez a gépezet vízszűtéssel működött, teljesítménye 3000 watt volt. 1965-ben szabadalmaztatták az akkora már 1600 watt teljesítményre csökkentett gépet. Az első mikrót 2-3000 dolláros áron adták Amerikában.
1: Az első mikrohullámos sütőket főleg utasszállító repülőgépeken használták előszeretettel. A 60-as évekre már csökkentették ezeknek a masináknak az árát, szóval most már a lakások 95%-ában megtalálható ez az eszköz.
0: Sütő működésen viszonylag egyszerű. Mikrohullám segítségével forgatja és rezgeti a melegítendő anyag dipólus molekuláit, aminek következtében az étel belsejében súrlódási hő fejlődik, és ez melegíti fel az ételt.
1: Miket nem ajánlott mikróba tenni? Kemény tojást, mosogató szivacsot, bármilyen fémet, bizonyos műanyag tálakat erősen nem ajánlott melegíteni.
0: Ez lenne hát a mikrohullámos sütő nagyívű története. Nektek is van történetetek, hogy mit raktatok bele a mikróba, amit nem szabadott volna, írjátok meg.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Hauki Hanna. 2020. szeptemberében jelent meg Netflixen a Julie and the Phantoms című sorozat első évada, ami az azonos nevű 2011-es brazil ifjúsági komédiát vette alapul. Az Emmy-díjas Kenny Ortega rendezte, akit sokan ismerhetnek a High School Musical-es, illetve Dirty Dancing-es munkájáról. Így persze a célközönséget és a hangvételt sem nehéz kitalálni, sőt az sem, hogy milyen zenékre érdemes számítani. A sorozat a fiatalságot célozza meg, de annyira könnyed és szórakoztató, hogy bárki tehet vele egy próbát.
1: A sorozat a címszereplő Julie-ról szól, akiből eltűnt a zene szeretete, miután meghalt édesanyja, de feltűnik három fiú, és minden megváltozik az életében. Az első rész 1995-ben kezdődik, amikor a Sunset Curve nevű banda éppen az Orpheum szórakozó helyen életük eddigi legfontosabb fellépésére próbálnak. Bobby, az egyik tag, a próba után ott maradt flörtölni a pultossal, amíg Luke, Alex és Reggie elmentek hotdogot enni, hogy ünnepeljenek. A következő kép egy mentőt mutat, amiből kiderül, hogy meghalt a kételmérgezésben.
0: A történet 2020-ban folytatódik Julie iskolájában. Mivel fél éve nem tudott zenélni, ezért bármennyire is szeretne a tanár segíteni neki, ki kell rúgnia a zeneprogramból. Este a garázsukban, ami egyben anyukájának a zenestúdiója is, talált egy CD-t, amit meghallgatott. Hangos kiabálással kísérve megjelent a három srác szelleme. Julie először ki volt akadva, de egy kis győzködés után megengedte nekik, hogy a stúdióban maradjanak.
1: Másnap reggel Julie végre újra tudott zenélni, és elénekelte az utolsó dalt, amit édesanyja írt neki. Luke miután meghallotta, hogy milyen tehetséges, odaadta neki az egyik számot, amit még ő írt, hogy ezzel fellépjen az iskolában, és visszaszerezze a helyét a zeneprogramban. A refrénnél a fantomok is becsatlakoztak hozzá, és kiderült, hogy amikor Julie-val zenélnek, akkor látják és hallják őket mások is.
0: Ezután összeálltak egy bandába, és így jött létre a Julie and the Phantoms. Időközben kiderült, hogy volt társuk Bobby ellopta az összes számot, amiket Luke írt. Kihozta a saját neve alatt, és most egy multimilliómos rock legenda. Bosszúból a három szellemsrác elment egy másik szellemhez, aki megígérte, hogy láthatóvá teszi őket majd. Caleb, akit a tehetséges Cheyenne Jackson alakít, valójában megátkozta őket, hogyha nem csatlakoznak a házi bandájához, akkor tönkreteszi a lelküket, és többé nem fognak létezni.
1: Ha érdekel, hogy ezek után mi történik, akkor érdemes megnézni a sorozatot. Sajnos a Netflix elkaszálta a második évadot, de a fandom, akik magukat fantomoknak hívják, dolgoznak azon, hogy egy másik szolgáltató felvegye a szériát, vagy a Netflix megváltoztassa döntését. Mi nagyon reméljük, hogy mégis kap egy megfelelő lezárást.
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 4+1 dolgot, amit valaki licitre bocsátott az interneten, és elképesztő módon vevőt is talált rá.
1: Az élet értelme. Volt egyszer egy fickó, aki állította, hogy rájött az élet értelmére, és ez hajlandó is volt eladni az eBay-en keresztül bárkinek, aki $3-nál többet fizet neki. Ugyan volt, aki meg is vásárolta tőle az agymenését, de szerintünk felesleges az egész licit dolog, hiszen a válasz úgyis a 42.
2: Élettelen létest. Mégis mi lehetne csábítóbb egy 10 milliárdos élettelen létest ajánlatánál? Főleg, ha az eladó azt írja, hogy eladó a képen látható sérült léttest. Nemrégen bukkant elő valamely zegzugból a lakásban. Sajnos viseltes állapotban van, teljesen ki van száradva, több lába is hiányzik. Megítélésem szerint tavalyi létforma lehetett, és a nemét sem tudom megállapítani.
0: Szűz Mária a pirítóson. Ez egy klasszikus sztori, amit biztosan sokan ismertek már. Egy nő felfedezte, hogy a reggeli pirítósán nem más jelent meg, mint maga Szűz Mária, ezért a pirítóst fel is rakta az eBay-re, ami ott nagyjából 20 000 dollárért, körülbelül 4,5 millió forintért kelt el. Ez a pirítós lehet minden idők talán legtúlértékeltebb étele. Fun fact, hogy azóta már feltaláltak olyan pirítósokat, amikkel képeket nyomhatunk a kenyerekre.
1: Egy élet. Egy ausztrál fickó teljesen megelégelte az életét, hiszen a karrierje és a házassága is becsődölt. Ezért úgy döntött, hogy eladja minden pénzre fordítható értékét, így a házát, az autóját, a munkáját, a barátait és a kutyáját is. A licit vége 200 000 dollár, körülbelül 46 millió forint lett. A barátok szerencsére nem keltek el, a fazon pedig új életet kezdhetett. Ez akkor is furcsa.
2: Üvegbe zárt szellem. A korsót árulója fém utáni kutatás közben találta, aztán kísértette a tartalma. A TTR-re leadott legnagyobb összegű kamulicitek elérték a 100 millió dolláros határt. Ezen felbuzdulva mi is rákerestünk, és találtunk olyan dobozt, amit már 25 000 forint értékben megvásárolhatunk, és szellem van benne. Te hiszel a paranormális dolgokban? Volt már vele kapcsolatban valamilyen élményed? Írd meg nekünk a Facebookon.

0: maradjál. 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenniker Krisztián. Az első autó mindenkinek az első és legfontosabb élményeket, tapasztalatokat nyújtja a jogosítvány szerzés után. Amikor már ott vagyunk fiatal tinédzserekként, hogy közeledik a vezetői engedély próbája, és az első vezetés örömei, hajthatatlan vágy lesz rajtunk, hogy a határa csillagoség. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy egy kicsit segíthessünk az első autó kiválasztásában.
1: De mi is számít első autónak? Szerintünk az egyik legfontosabb alappillére, hogy ne legyen nagy lóereje, és hogy kezdésnek ne a legdrágább kocsit válasszuk. Mert amatőrsofőrként senki se akar felcsavarodni egy fára, főleg nem egy drága autóval. Amikor már elég tapasztalatot szerzett az ember, akkor jöhetnek az erősebb autók.
0: Sokak szerint a legjobb az első generáció Suzuki Swift, az alacsony fogyasztása és olcsó alkatrészek miatt. Az 1.3-as motorjával elég fürge, de azért így is csak 75 lóerős. Szintén jó választás lehet az 1.8-as motorral szerelt 4-es Volkswagen Golf GTI. Azért ez már több lóerővel büszkelkedhet, hiszen már 150 lóerőt nyújt. Vagy még alkalmas lehet a 99-es Peugeot 406, aminek 2 literes motorja legalább 90 lóerős.
1: De vannak még más autók, ami nem annyira nagy lóerős, de viszont ugyanannyira jó. Köztük az 1.4-es motorral szerelt Opel G-Astra, ami 90 lóerőt tud nyújtani. Vagy még a Ford Fiesta ST a 2 literes motorral, amely 150 lóerővel büszkélkedett. Zárásképpen a 2013-as Nissan Qashqai 1.6-os 131 lóerős motorra rendelkező személyautó.
0: Ezek az autók szerintünk alkalmasak lehetnek első autónak, de még sok kocsi tökéletes lehet első választásra. De az első autó mellé legfontosabb nem a klíma, nem egy jól dübölgő rádió, hanem a jogosítvány. Kicsit utána néztünk, mennyire különbözik Magyarországhoz képest más országokhoz a megszerzése.
1: Magyarországon tanfolyamot akár 16,5 évesen is el lehet már kezdeni, hogy a KRESZ vizsga letétennek időpontjában a vizsgázó legfeljebb 3 hónappal legyen 17. életévének betöltése előtt, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól lehet letenni.
0: Mint oly sok minden más dologban, az autóvezetésben is különböznek az angolok a többi európai országtól, kezdve legszembetűnőbbel a baloldali vezetéssel. A jogosítvány megszerzésének első lépéseként először is igényelni kell egy ideiglenes jogosítványt, amit csak 15. életéve után 9 hónappal tehet meg. Ezt követően kezdik csak tanulni a KRESZ-t. A vizsgát 17 éves kortól tehetik le, ahogy nálunk.
1: Japán hatékony tömegközlekedési rendszerének köszönhetően a nagyobb városokban a legtöbb embernek nincs szüksége autóra, se jogosítványra. Aki mégis szeretne autót vezetni, akkor le kell vizsgáznia, ahogy más országokban. Japánban 18 év fölött lehet csak autót vezetni, míg nálunk már közlekedhetünk az utakon 17 év fölött. Japánban jogosítvány megszerzés nem nagyon különbözik más országokhoz képest.
0: Reméljük tudtunk segíteni, találkozzunk az utakon.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ehemel Karina és Garai Nazira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office-t. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik, de legtöbben 41% nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugodt környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló topistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés többi a szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet is mérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ribéry Sihárd. A Forma 1 2021-es világbajnoka Max Verstappen. Holland születésű Max szülei révén beleszületett ebbe a benzingőzös életbe, hiszen anyja sikeres gokárt versenyző volt, míg apja egészen a Forma 1-ig jutott. 4 éves korában kezdett el gokártozni, bár az apja még várni akart ezzel, amíg 6 éves nem lesz. Egész Európát bejárta, és minden, amit lehetett, meg is nyert. A család még a nyaralásokat is úgy szervezte, hogy a fiatal Verstappen versenyezni tudjon az olasz, francia vagy éppen a német gokárt pályák egyikén. Legnagyobb támogatója Josh, az apja, aki végigkísérte Maxet, tanácsot adott neki és segítette. Egy szóval mentorálta, ezért a fiú mindig hálás volt neki.
1: Miután a gokárt versenyek után ő és az apja úgy gondolták, hogy ideje szintet lépni, szembesültek azzal a problémával, ami minden feltörekvő versenyzőt befolyásol, a pénzzel. Végül 2014-ben bekerült a Formula 3-ba egy holland istállóhoz, de ettől még neki is fizetnie kellett ahhoz, hogy ott versenyezhessen. Végül találtak valakit, aki kifizette ezt, de csak kölcsönbe kapták meg az összeget, ha Max az F1-be kerül, vissza kell majd fizetnie. Nem sokáig kellett viszont fizetnie a befektetőnek, hiszen még abban az évben, amikor elkezdett az F3-ban versenyezni, bekerült a Red Bull Junior Teamhez, amely a tehetségek felkarolásával foglalkozik. Ugyan nem nyerte meg az első F3-as szezonját, de lehetőséget kapott, hogy a Formula 1-ben versenyezzen.
0: Minden idők legfiatalabbjaként 16 évesen vezetett először Forma 1-es autót, akkor még csak tesztpilótaként. 2015-ben pedig megkezdte az első F1-es szezonját a Toro Rossznál. Első futamán motorhiba miatt nem ért célba, azonban második futamán a 7. helyen végzett, ezzel a legfiatalabb pontszerző lett 17 évesen.
1: 2016-ban ugyan a Toro Rossonnál kezdte a szezont, de átültették a Red Bullhoz. Remekül sikerült számára az új autóval való bemutatkozás, hiszen első versenyét meg is nyerte vele. Igaz, ehhez hozzájárult, hogy az ekkor egyeduralkodó Mercedesek kiestek, de így is vitathatatlanul remek teljesítmény volt ez egy új autóban ilyen fiatalon. 2017-ben 7-szer kiesett, de több győzelme is volt. A következő évben jobban teljesített, mint az előzőekben. Volt egy ütközése Okonnal, ami lökdösödésbe torkolott, de nem lett belőle baj. Ebben az évben jelentette be Daniel Ricciardo a távozását a Red Bulltól. Ezután, mintha megnyugodott volna Max, kevesebb veszélyes előzést vállalt, és tovább látott, mint a következő kanyar. Vagyis megtanult hosszú távon gondolkodni.
0: 2019-től ő lett a Red Bull rangidős pilótája. 19-ben a Hungaroringen szerezte meg az első pole pozícióját, mely igen sokat váratott magára, hiszen már 4 éve a Forma 1-ben versenyzett, és több győzelme is volt. 2020-ban a koronavírus miatt csak később rajtolt a Forma 1. Verstappen ugyan a Mercedeseket nem tudta legyőzni, de a pontversenyben mindenki más maga mögé utasított.
1: 2021. Ez az az év, amit valószínűleg sokan nem fognak elfelejteni. Egész évben hihetetlenül szoros versenyben volt Verstappen a 7-szeres világbajnok Lewis Hamiltonnal szemben, aki egy Mercedest vezetett. A legnagyobb pontkülönbség 32 pont volt közöttük Max javára, ami igencsak kevés. Verstappen 3-szor kiesett, de csak 1-szer az ő hibájából. Az utolsó versenyen ugyanannyi ponttal álltak rajthoz. Ugyan Hamilton indult a második helyről, de a futam alatt szinte végig vezetett. Egy baleset miatt viszont safety car mögött haladtak egy ideig, de végül elengedték őket az utolsó pár körre. Miután újra beleadhatták teljes erejüket a versenyzésbe, Max a sokkal jobb állapotban lévő gumikkal megelőzte ellenfelét. Így megnyerte az Abu Dhabi nagy díjat, és vele az első világbajnoki címét. Sokan nem tartják fennnek, ahogyan megnyerte az utolsó versenyt, de egy dolgot senki sem tagadhat le. Max egy remek pilóta, aki a rá nehezkedő hatalmas stresszt jól kezelte, és egész évben remekül teljesített.
0: Te szoktál Forma 1-et nézni? Ha igen, ki a kedvenced? Írd meg nekünk Facebook oldalunkra.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Óvodáknak, iskoláknak hirdettek alkotópályázatot a távhőszolgáltatás napja alkalmából. 30 alkotás csap össze a FEDOK pályázatán. Megérkezett az új Éhezők viadala film első dala, a mikrofonnál Nagy Fanni. A távhőszolgáltatás napja alkalmából hirdettek alkotópályázatot óvodák és iskolák számára. A gyerekek a megújuló energiákkal kapcsolatban készíthetnek fotót, videót vagy rajzos, festett alkotást. A beküldési határidő október 7-e. Érdemes a lájkokat gyűjteni értékes nyereményekért, illetve a legtöbb rajzot beküldő óvoda vagy iskola is több 100 000 forintot érő ajándékot kap. A gyerekeknek azt kell elképzelniük, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid fotót, videót, vagy rajzolhattak, festhetnek is. Olvasható a Szép Hő ZRT honlapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége felhívásában. Október 10-én szombaton tartják a FEDOK ünnepélyes eredményhirdetését. A fehérvári dokumentumfilmes fesztiválra 30 alkotás érkezett, így az 5 tagú zsűri már gőzerővel dolgozik, hogy eldöntse, melyek lettek a legjobb alkotások. 30 alkotás érkezett a FEDOK fehérvári dokumentumfilm fesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívásra az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok. Az 5 tagú szakmai zsűri gőzerővel dolgozik, hogy a 3-3 dobogós és az 1-1 külön díjas alkotást kiválassza. Noah Kahan, a Stick Season énekese nagy rajongóként írt dalt az aratás hajnalához. A Draw You Out mögött Hey Mitch és Leonard Dove története áll, a hivatalos dalszöveges videó pedig már meg is érkezett. Megérkezett a Draw You Out, az Éhezők viadala, az Aratás hajnala című filmhez készült album első kislemeze. A dalt a Stick Season-nel ismerté vált amerikai énekes dalszerző Noah Kahan írta Aaron Dessnerrel, aki a felvétel elkészítésében is társa volt. A számot kifejezetten az új film ihlette. Megtalálták a középkori premontrei prépotság nyomait az ELTE Régészettudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. Egy TikTok videónak köszönhetően fedeztek fel egy új halfajt a kutatók India északi részén. A Pelsoft Publishers közleménye szerint az állat a Gengichis indonepalicus tudományos nevet kapta, és egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni a TikTokon, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Székesfehérváron 16 helyszínen várják ingyenes Nordic Walking foglalkozásra az érdeklődőket egész októberben. A mozgásformát életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Nem okoz izomlázat vagy ízületi fájdalmakat, javítja a szív és az érrendszer teljesítményét.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a napos időben csapadék elszórtan előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mérhetünk.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

Szeretem, hogy vérzik a harapom, vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől.

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: Alright.
1: 23 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. Avar harcosok sírjait fedezték fel a kecskeméti katonai repülőtéren. Bolygóütközések nyomait figyelték meg magyar kutatók a James Webb űrtávcsővel. Mikrofonnál Hedrik Mira. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében az indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbusus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak, mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek. Életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotóforákról kapták, amelyeket feltehetőleg a zsákmány állatok odacsalására és vagy más ragadozók elijesztésére használtak. Az Ethmopterus bulbusus egyelőre mindössze egyetlen példánya alapján ismert, amelyet 400-500 méteres mélységben találtak. Az egyet testhossza mindössze 21,5 cm volt, így könnyen elférhetett egy felnőtt ember tenyerébe. 9 kora avarkori sírra bukkantak a kecskeméti katonai repülőtér területén, amelyben az emberi maradványok mellett számos síremlékleletet is találtak. A Kecskeméti Katona József Múzeum közleménye szerint a temetkezések a 7. század első felére keltezhetők, és avarharcosokat, valamint hölgyeket helyezhettek bennük nyugalomra. A sírokat még 2026 nyarán tárták fel Fazekas András Kristóf régész vezetésével. A szakértők úgy gondolják, hogy 5 nő és 2 férfi végső nyughelyét sikerült felfedezniük. 2 sír esetében viszont nagyfokú bolygatottságuk miatt egyelőre nem sikerült meghatározni az elhunytak nemét. A csontmaradványok mellett több mint 100 tárgyat is találtak, köztük ékszereket, fegyvereket és más viseleti elemeket. A kutatók elmondása szerint a sír mellékletek igen nagy változatosságot és relatív gazdaságot mutatnak. A férfi sírokban bronz és ezüst lemezveretekből, valamint szívégekből álló övgarnitúrákat azonosítottak, illetve fegyvereket. Utóbbi szempontjából a 7. sír volt a leggazdagabb, amelyben az eltemetett harcos csontvázának bal oldalán felajzottan reflex íj szarvainak és a markolatának csontmerevítője is megőrződött. Idegen csillagok körüli extrém törmelék korongokat vizsgált a James Webb űrtávcső, amelyekben vélhetően hold és akár Mars méretű objektumok ütköznek össze egymással, hatalmas mennyiségű forró port hozva létre. A kutatásban magyar szakértők, a Konkoly-Tegen Miklós Csillagászati Intézet munkatársai is részt vettek. A csillagok körüli környezet folyamatosan változik, kezdetben egy gázban gazdag, éppen kialakulóban lévő bolygókat is tartalmazó protoplanetáris korong veszi körül őket. Ez később egy gázban szegény törmelékkorongá alakul, amelyen rendszerenként eltérő tulajdonságokkal bírhat. Az extrém törmelékkorongok például szokatlanul nagy mennyiségű meleg port tartalmaznak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Gyönyörű őszi idő várt a szombat reggel az ifjú focistákat a Túrózsáki úti szabadidőparkban. 6 iskola diákjai csaptak össze a 14. Aszalvölgyi focikupán. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal is várták a családokat délelőtt.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Holnap a napos időben csapadék elszórtan előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: neveddet külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb, de így nincs már.
1: Mert aki ma velem, az nincs.
2: Percek itt újra tötődik a tár.
0: Ha vad is lenne, remegy nap a szerelem.
2: De holnaptól hozzá már kötődni kár.
0: Gurikán, unikum, buti, tájnkulizunk.
2: Egy pohár, hely.
0: Betonkész állapotban voltunk, leszünk is.
2: Hogyan tud

0: Város.
1: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
2: Ezért tűntek el a 6 méteres halak Magyarországról. Rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak a fémkeresősök. Kelly Clarkson külön slágerlistát szeretne az AI előadóknak. A mikrofonnál Hedrick Mira. A tokhalak ősei már 200 millió évvel ezelőtt megjelentek a Földön. Túlélték az akkori élővilág 80%-át elpusztító nagy kihalási hullámot a kréta időszak végén. Élő kövületeknek tekinthetjük őket. Az emberi tevékenység azonban megpecsételni látszik a sorsukat, jelenleg a gerinces állatok egyik legveszélyeztetett csoportját alkotják, mind a 27 fajuk veszélyben van. Többségüknek kritikus a helyzete. Tokfélék a Duna-Magyarországi szakaszán is előfordultak egykor. A vizán kívül élt itt sőregtok, vágótok, simatok és kecsege is. Az első három faj a simatok és a kecsege kivételével a Fekete-tengerben tölti életének nagyobbik részét, egyedeik csak az ívás miatt vándorolnak a folyókba. Kizárólag a folyókban szaporodnak, az ikrákat a mélyebb mederszakaszok kavicsos aljzatára helyezik el, írja a National Geographic Online. A középkorban a víza, a bőség, a gazdaság jelképe volt, a királyi udvarban is fogyasztották ezeket a halakat. Rune Seater és Vegard Shirley fémkeresővel kutatott a kelet-norvégiai Mørstad birtokon, amikor áprilisban 14. századi érmékre bukkant. Mintegy 4900 ezüst pénz került elő a földből, mielőtt véget ért volna a tavaszi szezon, és a területet át kellett adni a mezőgazdasági munkáknak. A gabonabetakarítás után azonban a páros visszatért, kezük nyomán pedig mára a norvégiai régészet történetének eddigi legjelentősebb vikingkori éremleletét sikerült napvirágra hozni. A darabszám 5200-nál tart. A szakemberek jelenleg munkagépek segítségével távolítják el a felső talajréteget, hogy jobban hozzáférjenek a mélyebben fekvő leletekhez. Írja a múltkor.hu. A leletanyag tudományos feldolgozását és katalogizálását a Norvégiai Kulturális Történeti Múzeum végzi. A folyamat legalább egy évet vesz igénybe. Ennis Coxfjord, numizmatikus, az eddig megvizsgált angol veretek egy részén északi hangzású neveket azonosított, ami azt jelenti, hogy a szigetországban skandináv származású pénzverőmesterek is dolgoztak. Kelly Clarkson egy podcastben arról beszél, hogy szívesen kísérletezik a mesterséges intelligenciával, zenei téren is izgalmasnak tartja a lehetőségeit. Az AI előadókat viszont külön slágerlistán szerepeltetni, mert szerinte nem kellene emberekkel versenyezniük. Az énekesnő ezt ahhoz hasonlította, mintha az olimpián robotokat indítanának emberek ellen, és azt néznék, melyikük dob messzebbre. Közben úgy látja, a technológia olyanoknak is megnyithatja a zenei alkotás lehetőségét, akik korábban bizonyos dolgokra nem voltak képesek, ezért örömmel fogadja az új kreatív eszközöket. Clarkson szerint az AI velünk marad, és tudományos eredményeit is értékeli, de fontosnak tartja, hogy megkülönböztessük a gépi és az emberi munkát.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A jól értesült transfer guru Fabrizio Romano értesülései szerint az FC Barcelona sportigazgatósága Deco vezetésével sikeresen lezárta a tárgyalásokat a három első keretes játékos új szerződéséről. A katalán gárda a támadósorban, a középpályán és a védelemben is biztosítani kívánja a jövőjét, így Rafinha, Mars Bernal és Xavi Espart is hamarosan aláírja új megállapodását.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a napos időben csapadék elszórtan előfordulhat, a szél nem élénkül meg, napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy van olyan bolygó, ahol üveg esik az égből? Ez a bolygó mély, gyönyörű azurkék színét, a furcsa légköréből nyeri, amely valójában többnyire szilikátatomokból és szemcsékből áll. A bolygó szélsebessége elérheti a 2 km per másodperc sebességet. Itt a hőmérséklet több mint 900 Celsius fok. Viszont ami borzalmas és ijesztő ezen a bolygón, az az, hogy szó szerint üvegesik elviselhetetlenül gyors széllel együtt. Ha ez a vihar valahogy bekövetkezne a Föld egyenlítőjén, akkor mindössze 5,5 óra alatt körbejárná az egész Földet.
1: A Gliese 581C nevű bolygó 6,8 millió mérföld távolságban kering a csillaga körül. Ez a bolygó rendezetten zárva van, ami annyit jelent, hogy a bolygó egyik oldalon mindig a csillaga felé néz, a másik oldal pedig sohasem. A közeli oldalon perzselő hőmérséklet tapasztalható, amely azonnal élve megolvasztana, míg a túlsó oldalon fagyos időjárás van, amely azonnal hóemberé változtatna minket. E két véglet között azonban egy keskeny fölsáv húzódik. 2008-ban rádió üzenetet küldtünk ide, amely várhatóan 2029-ben éri el a bolygót.
0: A TRASZ 2B-t 2011-ben a legsötétebb ismert exobolygónak nyilvánították, mivel az őt érő fény kevesebb, mint 1%-át veri vissza. A visszavett fény pedig halványvörös, ami egy érdekes vörös szint ad a bolygónak. A TRASZ 4B a legnagyobb bolygó, amit ismerünk, viszont ennek ellenére neki van a legkisebb sűrűsége. Ez a bolygó körülbelül 1,7-szer nagyobb, mint a Jupiter, és a sűrűsége hasonló, mint a parafáé. Ez a sűrűség a bolygó magas hőmérséklete miatt lehet, ami meglátta a csillagászokat.
1: Az univerzum egyik leghidegebb bolygója egy vörös törpe csillag körül kering. Ezek a csillagok az univerzum legkisebb és leghűvösebb csillagai közé tartoznak. Ez a bolygó viszont túl messze van ahhoz, hogy érezze, milyen kevés hőt termel a csillag, úgyhogy mindössze csak -220 Celsius fok van csak a felszínén. Az egész bolygót vastag jégréteg borítja. Gleccserek, kanyonok, hatalmas síkságok és óriási jéghegyek pontozzák a felszínt. Az élet ennek a fagyos pusztaságnak a felszínén nagyon valószínűtlen. A hőmérséklet annyira rettentően hideg, hogy minden általunk ismert lény azonnal jégkockává fagyna.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Atlantis és az elveszettek, vagy elveszett atlantisziak? Tény, hogy mindenki tud valamit róla, de nem biztos, hogy csak is a szintiszta igazságot, ugyanis nagyon nem mindegy, melyiket hallja az ember. Persze, legendák keringenek körülötte, viszont ezek közül sokat cáfolható feltevés. Mégis mi történt valójában? Tényleg létezett? Nem lehet egyhangú választ adni, ezért társunk jobban bele ebbe a témába, ha téged is érdekel, akkor itt a helyed.
1: A legfontosabb dolog. Atlantisnak két nagy korszaka volt. Az aranykor, ez volt az angyalok kora, és mikor már mellőzték az angyalokat és magát Istent is. Ebből következik Platón. Ismerős a neve? Görög filozófus, akinek leírásaiból ismertük meg a rejtélyes várost. Erre épül a későbbi elméletek nagy része. Efelől nincs kétség, ahogy afelől sem, hogy óriási sziget volt, nagyobb, mint kis Ázsia és Líbia együttvéve. Héraklész oszlopain feküdt egy kisebb szigetekből álló szigetvilág alatt. Kb. 9000 évvel Szolón előtt Atlantis hatalmas királyság volt. Amikor mohó és agresszív birodalommá vált, az istenek parancsára elöntötte a tenger. Platón meséje Kritiasztól származik, aki 10 éves korában a 90 éves nagyapjától hallotta, akinek szintén a nagyapja mesélte. Az ükapa Szolón elbeszéléséből ismerte meg a történetet.
0: Tudományosan megfogalmazva, a jég olvadásával nőtt az óceán vízszintje, így keverezett be szigeteket, szárazföldeket, beleértve az elsüllyedt Metropoliszt is. Viszont az sem kizárt, vulkánkitörés okozott mindent. Régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet, mely titkokkal, rejtélyekkel tel is teli. A 2000-es évek elején egy kutatókból álló csoport modern technológiával felszerelkezve vágott neki a felfedező expedíciónak. Nagy esélye meglelték Atlantiszt, mert kísértetiesen hasonlítottak azok a romok, amik ott hevertek a tenger legmélyén. Bizonyítékként a Yucatán kultúrákban és Yucatán nincs lehetetlen távolságban a Bermuda háromszögtől, úgy tartják, őséki kataklizmus sújtotta elsüllyedt szigeten éltek, melynek neve Atlantikú volt.
1: Népe magasan fejlett, technikájuk megelőzte koruk tudományát is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korszakukat meghazudtoló szépségű építményeket hoztak létre. A tengeri lakosok olyan piramisokat építettek, amire mi, a mostani évszázadunk képtelen lenne annyi idő alatt és olyan szerszámokkal felépíteni ilyen csodákat. Valószínűleg arra a szintre emelkedtek, amelynél már csupán a pusztalok gondolataikkal képesek lehettek irányítani, vagy esetleg kitalálni dolgokat, amik hozzájárultak az alkotásaik elkészítéséhez.
0: A vízből kiemelkedve a megmaradtak, akik nem voltak ugyanolyan okosak, mint társaik, Egyiptomba mentek, ahol piramisokat készítettek, de Dél-Amerikában és Ázsiában is egyaránt. Gondolták, ha sikerült víz alatt, akkor itt is menni fog. Céljuk még mindig tisztázatlan, mire használatosak, ám szóba jöhet a harmonizálása, a helyreállítása annak, aki vagy ami benne volt. Ők építhették ezek egy részét, amely megmutathatja útjukat. Felmerül a kérdés. Nem jöhettek a Földön kívülről? Sokan állítják idegenek, akik egy nagy csillagközi bárkával utaztak vissza a sötét űrbe, ezért nincsenek meg maradványaik. A régészek 2015-ben bukkantak rá atlantiszi fémre, amely a Szicília partjainál egy elsüllyedt hajóban találtak. Görögországból vagy Kis-Ázsiából szállították.
1: Nem csak egy bizonyítékot lehet felmutatni társadalmuk létezésére, például az atlantiszi gyűrű, amely rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárgy. A 20. század elején egy francia kutató és író, Roger de la Forest rávilágította lényegre, az ékszer eredetére. Azuszáni homokkő az anyaga, egy szóval a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke. Négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel, téglalapokkal díszítve ezeknek jelentésük is van. Jót ígér viselőjének, különböző védelmet attól függően, melyik ujjára húzza fel.
0: Gondoljuk, most már téged is hajt a vágy, hogy kiderítsd, mi is történt igazából.

0: Ráncrejtett Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. Shakespeare újraírva. Gimesi Dóra és Jeli Viktória, az időfutár méltán híres írónői, újra csomagolva nyújtják át nekünk Shakespeare drámáit. A mai nyelvezettel és stílussal megírt könyv az eredeti szereplőket és helyszíneket is megőrizte. A legfőbb különbség annyi, hogy az eredetileg színdarabnak írodott művek most regényes formában kerülnek elő. Érdekes az is, hogy az időfutár utolsó két része is a Shakespeare korai Angliában játszódik, amit szintén ajánlok azoknak, akik már olvasták a sorozatot. A könyvben a Makrancos hölgy és a Romeo és Júlia újraírt változatát találhatjuk meg. Mindkettő szerelmi történet, de még az egyik vicces, komolytalanabb hangvételű, a másik jobban a drámára fókuszál.
1: A Makrancos hölgy Padovában játszódik. Az első fejezetben megismerkedhetünk Lucencióval és szolgájával, a Tranióval. Az ifjú Lucenció egy velencei kereskedő fia, aki Padovába jött egyetemre, hogy bebizonyítsa rátermettségét. Hogy nem azonban nem sokkal a városba érése után, már teljesen kimegy a fejéből az egyetem. Beleszeret ugyanis főhősnőnk, a Makrancos hölgy Kata udvarias és szende húgába, Biancába.
2: Lucencióék egy botrány közepében látják először Biancát, amit egészen pontosan Kata robbantott ki. Apjának ugyanis szigorú elhatározása, hogy csak akkor adja férjhez a kívánatos Biancát, hogyha Katalinnak is bekötik a fejét. Ezért aztán minden eszközt bevet, hogy idősebb lányának férjet találjon. Ezt pedig a lány nem viseli túl jól. De ekkor váratlanul beállít egy ifjú, hogy feleségül vegye a Makrancos hölgyet. Ezzel szabaddá téve a pályát Lucenció számára. Na de tényleg olyan szabad a pálya? Hiszen ő tanulni jött ide. Vajon hogy másznak ki ebből a helyzetből Tranióval? És olyan Kata, hogy viseli a hirtelen rászakadt házasságot? A könyvből megtudhatjátok.
0: A könyv Romeo és Júlia történetével folytatódik. Ki ne ismerné szívszorító szerelmüket? Attól kezdve, hogy először találkoznak az állarcos bálon, a híres erkély jelenetig, hogy szakadnak el egymástól, hogyan változtak meg sorsok másodpercek alatt. Hogy veszítette el Romeo, Júlia unokatestvére miatt a legjobb barátját és a jó hírét is?
1: Hogyan fordultak a családok egymás felé gyalászkodva? Már a szolgáikban is annyi gyűlölet lakozik, hogy egyből nekiugranak a másik família személyzetének. Hogy egy jó szándékú pap mégis hogyan rontott el mindent? Hogy egész Verona megoszlik két család viszálykodása miatt, amiről már azt se tudják miért tört ki. A szülőknek végül a gyerekek pusztulásából kellett tanulniuk.
2: És hogy tényleg így szerették egymást ennyire gyerekként? A Romeo és Júliáról tényleg számtalan teória kering, valamint ezerféleképpen feldolgozták. Csináltak belőle filmet, musicalt, újraalkotott színdarabokat, tehát bőven lehet miből válogatni a történet megismeréséhez, de úgy gondolom ez a könyv az egyik legjobb feldolgozás lett, ahogy a Makrancos hölgy is egészen új arcot kapott. Ajánlom olyanoknak, akik klasszikus kedvelők, de szeretnének valami újat látni, valamint fiataloknak, akik már megszokták a mai könyvek pörgő stílusát. 95.

Akad a YouTube, kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt könnyű, de soha nem hazudtam semmi ölesküt. Mindig nyávognak rólam a celebek, kevesek hozzá, hogy megértsék az

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Kenikert Krisztián és Jancsek Roland. Az igazi magyar filmek. Biztos sok külföldi filmet ismertek, és csak kevés magyar filmet. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy kicsit rávilágítsunk a magyar filmekre, hiszen érdemesek arra, hogy elterjedjenek a világon. Ne is húzzuk az időt, kezdjük is az első filmmel.
1: Egy 2010-ben megjelent igazi nyári hangulatú ütős film a Papapia. Főhősünk Tomi, akit Szabó Kimmel Tamás alakít. Egy igazi lázadó, szabad szellemű, világjáró gitáros csávó, aki utazásáról hazatér, és rájön, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. A film cselekményét nem csak az érdekes események dobják fel, hanem még a helyzethez adódó megfelelő zenei aláfestés, mivel ez egy igazi musical.
0: A következő magyar film szintén 2017-ben jelent meg, ami nem más, mint az igaz történeten alapuló magyar akciófilm, a Viszkis. A főhőse Ambrus Attila, akit Szalai Bence formál meg, a főhősünk szerencséjátékfüggő és pénzélyes ember, aki Romániából átszökve szembesül azzal, mennyire szegény, és rablásokkal akarja kompenzálni anyagi helyzetét, ami lényeges lehet, hogy ebben a filmben több a komolyság, mint a humor. A cselekmény tanulsága sosem késő megváltozni és a helyes utat választani.
1: A következő filmünk Fekete István Tüskevár című regényének 2012-ben megjelent filmfeldolgozása. A Tüskevár az igazi fiatalságról szól, és ahogy a regényben, úgy a filmben is megmutatkozik, Matula bácsi híres mondatával: a fiatalság bolondság, de szép bolondság. A filmünk két jó barátról szól, akik legjobb módon élvezik a nyár szépségeit, de mint minden iskolás fiatalnak, egyszer véget ér és beköszönt az iskola és a nyárnak vége.
0: A Valami Amerika című 2002-es magyar vígjáték az idősebb generáció körében is híresebb. Főhősei három testvér, Tamás, Ákos, András, akiket Pindrosz Csaba, Szabó Győző és Hújbel Ferenc alakítanak. Hatalmas átverés áldozatai lesznek, sok dráma és balé, meg persze vicces jelenteken átvergődve, végül mindig kicsúszik a kezük közül az elkövető. De mivel három részes filmsorozat, érdemes végignézni az összes részt, mivel az utolsó rész lezárása boldog végkifejletet mutat be. Mondhatjuk, igazi happy end lesz.
1: A következő egy szintén három részes filmsorozat, aminek első részét 2001-ben ismerte meg a világ, amit az idősebb generáció körében elterjedtebb, az Üvegtigris, aminek főhőse Lali, aki egy büfét vezet a semmi közepén. Három rész, három kalandot mutat be. Az egyik híres jelenet szövege, amit mindenki hallott és örökre megjegyzett:
0: itt mindenki hülye?
1: Itt mindenki. És persze Csoki szövegét se felejti el soha a világ: Easy Rider öcsém.
0: Zárásképpen a 80-as évek legelejéről az Indul a Bakterház című film, ami a régi idők fiatalságáról szól. Főszereplője Bendegúz, akit Olvasztó Imre személyes tett meg akkoriban. Olyan szinten híres film lett belőle, hogy a mai napig mindenki hallott róla, még ha nem is látták. 97.5 Táskará.

0: 9 fehét 5 táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi, fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz, de a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka és Bali Villő. Érdekes tények a nagyvilágból.
1: Tudtad, hogy minden évben több mint 2500 balkezes ember hal meg, mert jobbkezes eszközöket próbálnak meghasználni. A többség persze időben átáll a jobbkezes világba, de akik nem, azok bizony bajban vannak, ha jobbkezes ollót kapnak, vagy nem tudják normálisan kinyitni a konzervet.
0: A világ legsűrűbben lakott szigete meg, akkora, mint két focipálya. Kolumbia partjainál van San Bernardo szigete, ahol Santa Cruz del Islote található. Érdekessége, hogy akkora, mint két futballpálya. A 2016-ban készült felmérés szerint 485 ember lakott a szigeten, ahol posta, kórház és iskola is található. Összesen mintegy 97 ház van rajta, és a The Guardian szerint a világ legsűrűbben lakott szigete.
1: Wyomingban összesen két mozgó lépcső található. Ebben az államban összesen 560 ezer ember él, ám ennek ellenére csak két mozgó lépcső található benne, és mindkettő az alig 60 ezer ember lakta Kaspert településen. Még az államban található repülőtereken sincsenek mozgó lépcsők, mivel azok kivétel nélkül egyszintesek, így nem is volt rájuk szükség.
0: Stephen King, a híres horrorkönyvíró, felkapcsolt lámpáknál alszik. Nyilván azok is, akik olvasták, de azért, hogy az író is ráéjesztett saját magára. Hát borzongató.
1: 2015-ben több ember halt meg szelfizés közben, mint cápa támadásban. Lehet, hogy épp szelidek voltak a cápák, de azért elég rosszul hangzik. Talán az okostelefon mégis ártalmas lehet? És vajon hogy haltak meg azok, akikkel a szelfi végzett? Túl bátran mentek egy szakadékhoz, vagy olyan rosszul sikerült a kép, hogy rosszul lettek?
0: Hétfőn nagyobb valószínűséggel kaphat szívrohamot az ember. Több mint 10 000 eset megvizsgálása után kiderült, hogy a 7 napjai közül hétfőn kapnak a legtöbben szívinfarktust. Azt, hogy az esetek kiugró száma mögött pontosan mi állhat, egyelőre még nem sikerült tudományosan bizonyítani, az azonban szinte biztosan közrejátszik, hogy az általános munkahét hétfőn kezdődik. Lehet, hogy tényleg itt az idő bevezetni a 4 napos munkaheteket? Természetesen csak az egészségünk érdekében.
1: Végül, ha boldogok vagyunk, kevesebb alvásra van szükségünk. És a fordítottja is igaz, ha rossz paszban vagyunk, többet alszunk. Szegény Csipke Rózsika gyűlölhetett mindent és mindenkit.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Fény. Az élet kékegén veled, élet képregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szívna szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd,

0: A Dűne talán azért maradt sokáig a háttérben, mert a többi szkifinél sokkal több filozófiai kérdés vett fel, és rengeteg eleme a való világból lett átemelve. A regénynek már volt egy 80-as évekbeli filmfeldolgozása, de ez a film eléggé nagy bukás lett elavult látványa miatt. A 2000-es évek elején minisorozat is készült a Dűnéből, de ez szintén nem hagyott nyomot a köztudatban. Mivel idén ősszel támasztották fel a Dűnét, most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat Frank Herbert kissé bonyolult, de annál érdekesebb világáról.
1: Az 1965-ös Dűne és annak folytatásai a több ezer évvel későbbi jövőben játszódnak, amikor az emberiség már szétszóródott az ismert világegyetemben. Ebben a korszakban hárman osztoznak a hatalmon. A nemesek tanácsa, vagyis a Landsrad, az űrutazást és kereskedelmet irányító űrliga, és negyedik Shadampar is a császár. A történet központjában két nemesi család harca áll, az Atreidesek és a Harkonnenek között. Ha ez az alaphelyzet a trónok harcára emlékeztet, ne lepődj meg, mivel George R. R. Martin is merített ihletet ebből a világból.
0: A Dűne világában mindenfajta gondolkodó gép használata szigorúan tilos a gépek esetleges lázadása miatt, ezért a legtöbb technológia az emberi elme erőforrásaira támaszkodik, így jöttek létre az úgynevezett mentátok, akik lényegében emberi számítógépnek is tekinthetők. A legfontosabb anyag azonban egy tudatmódosító erőforrás, a fűszer, ami amellett, hogy meghosszabbítja az életet és megváltoztatja a fogyasztó külsejét, lehetővé teszi, hogy a használója rövid ideig a jövőbe lásson. Emiatt pedig különösen fontos az űrliga számára, hiszen a navigátorok így találják meg a biztos utat a galaxison keresztül.
1: A fűszer ugyanakkor az egész univerzumban csak egyetlen planétán lelhető fel, az Arrakis nevű sivatag bolygón, amit leginkább csak Dűneként emlegetnek. Ezt a bolygót nem olyan egyszerű gyarmatosítani, mint ezt sokan hitték, mivel a száraz felszínen fűszer hatása alatt álló nomádok, a fremenek portyáznak, akiket indiánok ihlettek. A felszín alatt laknak a Dűne talán legikonikusabb alakjai, a hatalmas homokférgek, amik egy kis dobbanás hallatára is prédejük felé siklanak.
0: A skifi főszereplője Paul, aki az Atreides ház hercege, és egyfajta messiás szerepet tölt be a történetbe, mivel egyfolytában látomások gyötrik az Arrakisról és a fremenekről. Paul kénytelen elhagyni otthonát, mivel apja Leto Atreides azt a feladatot kapja a császártól, hogy ő feleljen a fűszerbányászatért az Arrakiszon. A kegyetlen Harkonnenek helyett, akiket az erősen félelmetes és erősen túlsúlyos Harkonnen báró irányít. Mikor az Atreides ház a sivatag bolygóra érkezik, hatalmas tragédiák veszik a kezdetét, és hiába istenítik az őslakos fremenek, még Paul sem tudhatja biztosan, hogy az univerzum megváltója lesz belőle, vagy csak egy újabb könyörtelen uralkodó.
1: Ez lenne hát a Dűne szövevényes világa, ami a Star Wars mellett a modern skifik új jövője lehet. Ti láttátok már az új filmet? Írjátok meg Facebookon!

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bődi Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is.
0: Habozás nélkül elfogadtad, amikor az Ázsia Expressbe felkértek?
2: Igen. Igen, igen és igen. Én az első évadot látva úgy voltam vele, hogy ha egyszer lesz lehetőségem kipróbálni magam tévés kereteken belül bármilyen sportműsorban, vagy olyan műsorban, ami a teljesítményről szól, akkor bíztam benne, hogy az Ázsia az köztük lesz, és hát igazából nem árulok zsákba macskát, sem titkot nem árulok el azzal, hogy az All-Star-ban volt kint egy olyan személy, akit megkörnyékeztem ezzel, és kérdezgettem, hogy hogyan is lehetne az Ázsiában szerepelni. Több mint valószínű, hogy ez vezetett oda, hogy fel is kerestek, és ajánlottak egy szereplési lehetőséget, aminek nagyon megörültem. Tehát tényleg az első évad láttán életem vágya volt kipróbálni azt, hogy telefon, pénz, minden dolog nélkül tényleg kiraknak egy ismeretlen országban, el kell jutni A-ból B-be, nap mint nap újabb feladatokat kell teljesíteni, elsőként kell beérni, vagy legalább az első háromból legyél benne, hogy egyáltalán a medálokat össze tud gyűjteni. Számomra ez akkora élmény volt, és mindig is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán ilyen helyzetben lesokkolok-e, lefagyok-e, vagy tényleg magamon felülkerekedve józan paraszt észre tudok-e gondolkodni, és csak a feladatra, illetve az előre menetelre koncentrálni. Ezért is mondtam rá egyből azt, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy kijussak, és ott is sejtáljak.
1: Mennyire volt megrendezett a műsor?
2: Még ha szerkesztő lennék, sem tudnám megválaszolni neked a kérdést. Én, mint versenyző, egyáltalán nem tapasztaltam, de még a csíráját sem annak, hogy megrendezzék ezt a versenyt. Ha az All-Star-ra vetítjük, sport eseményt igazából nem nagyon tudsz megrendezni, tehát ott ez ugyanolyan, mintha ti kimennétek egy atlétika versenyre, hogy se tudjátok befolyásolni az eredményeket. Az Ázsiában sem tapasztaltam ugyanezt. Mindenki hajtott, ment, valakinek rosszabb napja volt, valakinek jobb napja volt, valaki szerencsével kelt föl, valaki nem, volt, hogy nekünk nem ment a stoppolás, azt sem tudott befolyásolni tényleg, de erre inkább azt mondom, hogy gyere, menjünk ki valahova, közeli 100 kilométeres körzetben, és próbáljunk meg haza stoppolni, hidd el, hogy senki nem fog minket hazahozni amúgy. Nagyon nehéz a stoppolás amúgy, és az volt inkább, ami befolyásolta a beérkezési sorrendet, illetve az eredményeket. Minden más csak rajtunk múlott.
3: Volt-e valamivel kapcsolatban félelmed?
2: Félelmem az Ázsiában. Mondjuk már az első nap, tehát én a rákokhoz biztos, hogy nem nyúltam volna be. Ott ugye volt egy ilyen kis vizes feladat, a rákok egyik csápjára volt rákötve egy kulcs, amivel ugye ki tudtunk nyitni egy lakatot. Hát én oda biztos, hogy nem nyúltam volna be, bár élethelyzete válogatja, biztos, hogy lett volna az a szituáció, amikor gond nélkül, illetve gondolkodás nélkül belenyúlok, de úgy nagyon félelmem nem volt, tényleg. Maximum az, hogy kiesek. Ez a legnagyobb. Ami aztán ugye meg is történt az első héten sajnos. Hát a szaglás az nem az erősségem. Itt gondolok a parfümök analizálására. Tényleg az egy nagyon nehéz feladat volt. De ugye a játékszabályokban meg határozottak szerint ugye Timivel volt lehetőségem visszamenni. Az egy nagyon jó páros volt. Nagyon jól teljesítettünk, én úgy gondolom. De a grúziai hajszán sem gondoltuk volna amúgy, hogy mi érünk be utoljára. Az mondjuk egy igen kemény hajsza volt, már csak azért is, mert folyamatosan láttuk a másik kettő csapatot, tehát tényleg egymás mellett haladtunk el, egymás után teljesítettük a feladatot. Annyira szoros volt, hogy annyira benne volt az abszám, hogy nem is foglalkoztunk azzal tényleg, hogy most ki van mellettünk. Jó, oké, tudomást vettünk róla, de hajtottunk tovább, és hát ugye nem tudom, ki követte a műsort. Annyira szoros volt, hogy ugye Armanddal és Fannival, azaz nem az a lányjal futottunk egy olyan véghajrát. Megérdemelten nyerték meg azt a hajszát.

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját Kent. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A mikrofonnál Sarf Janka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új Kármi Gat nevű lakólegyelébe, és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből készült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját Kent. A gyújtói darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt, 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis a Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabda sztár LeBron után Levi Kravitz ihlette, írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 500 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának, az úgynevezett táplálkozási jet lag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel, átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Még a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi részvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. Második alkalommal rendezte meg az állatvédelmi napot Székesfehérvár önkormányzata a Halász Parkban. A városban tevékenykedő állatvédelmi szervezetek és a rendőrség is képviseltette magát a programon, ahol voltak izgalmas és hasznos előadások, bemutatók, pecsétgyűjtős játék, és természetesen lehetett találkozni a merhelyek védenceivel örökbefogadásra váró kutyákkal is. Az eseményre kitelepült az Alfa Segítőkéz Állatkórházi Alapítvány, a HEROSZ, Fehérvári Állatotthona, a FEMA Állatmentők és az Ebügyek Egyesület.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Október végéig ismét sétálhatunk a több 10.000 főt megmozgató országos világgyalogló hónap keretében. A Magyar Szabadidős Sport Szövetség által Fehérváron is lesznek közösségkovácsoló egészségmegőrző séták. Székesfehérvár idén is csatlakozik a programsorozathoz, ingyenes sportolási lehetőséget kínálva a lakosságnak.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a napos időben csapadék elszórtan előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 95-5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigló Barnabás és Szépleki Emma. A Dobberman egy német kutyafajta, amely kitenyésztőjének Fredrik Lois Dobbermannak a nevét viseli. Karl Fredrik Lois Dobberman adószedő volt, de egyúttal ellátta a gyepmesteri és a sintéri teendőket is, így feladatai közé tartozott, hogy a kóborkutyákat befogja. Ezek közül választotta ki a legvadabb egyedeket, amelyeket párosztatások során felhasznált. A fajta tenyésztésében a legnagyobb szerepet az úgynevezett mészáros kutyák játszották, amelyek akkoriban egy tudatosan szelektált fajtának számított, amely a mai Rottweiler korai ősinek tekintendő.
1: Ezeket elsősorban Türingiában előforduló fekete rozsdabarna jegyekkel rendelkező juhászkutyákkal keresztezték. Dobberman ezeket a keverék egyedeket használta föl tenyésztő munkája során az 1870-es években. A ma ismert Dobberman jellegzetes fajta jegyei többnyire a Rottweiler, a német juhászkutya, a német pincser és a weimari vizsla fajtáktól kapta a tenyésztés során.
0: Alkalmazása. Ez a fajta nem csak mint éverjelző kutya, hanem mint őrzővédő feladatokra kiválóan alkalmas munkakutya és házi kutya került be a köztudatba, a 20. század elejétől pedig rendőrkutyaként is széles körben elterjedt. A Dobermann tenyésztés célja egy középnagy, erőteljes, izmos felépítésű kutya létrehozása, amely tömegessége mellett igen elegáns és nemes felépítésben testesül meg. A Dobermann napjainkban kísérő, védő és munkakutyaként alkalmazható, de a családi környezethez is kitűnően alkalmazkodik.
1: Általános leírása. Elegáns és nemes felépítésű, erős és szikár a testalkata. Régebben vágták a fülét és a farkát, ez a kupírozás. Hazánkban, úgy mint Európa legtöbb országában, az állatvédelmi törvény 2012. augusztus 1-jei hatályba lépésekor megtiltották a fül csonkolását mindenfajta esetében. A fajgondozó Németország módosította az addig érvényben lévő standardet, és 2016. augusztus 1-e óta az FCI által jóváhagyott standard fajta szerint is tilos a fül és a farok vágása.
0: Elfogadott szín. Fekete vagy barna tisztán körül határolt rozsdavörös jegyekkel. A kék és az Isabella színek nem elfogadottak. A Dobermann nagy mozgásigényű, igen okos és könnyen tanuló fajta. Szeret feladatokat végrehajtani, ezért minden egyeddel rendszeresen kell foglalkozni. Általában indokolatlanul áll agresszív kutya hírében, bár fontos, hogy már kölyök kora óta határozottan és következetesen neveljük. Könnyen képezhetők, engedelmesek, hűséges házőrzők. Nem csak bátrak, hanem éberek, mozgékonyak és energikusak is. Méretei. A kanok marmagassága 68-72 cm, a szukájé pedig 63-68 cm. Testtömegük 32-45 kg között van, várható élettartam pedig 10-14 évre tehető. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A világ legnagyobb természeti katasztrófái. A legnagyobb katasztrófa nem csak a mosogatógép bedöglése lehet, vannak annál sokkal rosszabb katasztrófák, mert elismerem, az is elég kellemetlen. De azért, ha több méteres víz tör be a lakásodba, vagy ha egy széltörcsér kezdi szétszedni azt, lehet, hogy nem a mosogatógépre fogsz gondolni, hanem arra, hogy mindjárt meghalsz.
1: A legnagyobb cunami, amit eddig észlelt az emberiség, az Lituja partjait érte el. Az 524 méter magas hullám letarolta az egész környéket. Vannak olyan emberek, akik egy méteres hullámoktól is félnek, nemhogy 524 méter. El sem lehet képzelni, hogy ez milyen magas. Az ilyen esetek még a legfantáziadúsabb emberek agysejtjeit is megdolgozzák. Segítek! Az 524 méteres cunami akkora, hogy még New Yorkban az Empire State Buildinget is simán letarolná. Szerintem mindenki frászt kapott, amikor a víz egyszer csak csettintésre megjelent, mindez 524 méterével teljesen eltakarhatta a napot. Egyébként a megacunamit egy földrengés okozta, ami földcsuszamlást okozott. Többen is meghaltak.
0: A legnagyobb hurrikán az Ida és a Laura néven ismert hatalmas szélvihar, amik akár 150 mérföld per óra gyorsasággal is foroghattak. Az Ida hurrikán legutóbb Louisianában csapott le. Rengeteg épületet döntött romba és életeket veszélyeztetett. Az emberek nagyon unatkozhattak, amíg tartott a hurrikán, hiszen áram sem volt, így megölhette őket az unalom, amíg arra vártak, hogy végre legyen a katasztrófának. Végül is vagy az uralomba haltak bele, vagy a hurrikánba. A hurrikán mindig veszélyes, de ha eléri a 4-es, esetleg az 5-ös fokozatot, mindenki szeleljen el, vagy viharozzon a világ másik felére, vagy bújjon el. Sajnos egy 5-ös erősségű hurrikántól még a pincében sem vagy biztonságban. Simán átrendezi a környéket, fákat írt, a házakat pedig arrébb teszi pártarokkal. Ha mondjuk át akarsz költözni a város másik felére, de házzal együtt, akkor a hurrikán a legnem biztonságosabb költözhető cég.
1: A legnagyobb vulkánkitörés a Tamboránál történt, ami Indonéziában található. Ez 208 éve, 1815 áprilisában volt. Több százezer áldozatot követelt, és még fagyot is okozott, a Tambora fagyot, ami évekig 3-4 fokos lehűléshez vezetett. 1816, vagyis a kitörés utáni év úgy vonult be a történelembe, hogy az év, amikor nem volt nyár.
0: Kb. 60 éve 1960. május 22-én pattant ki Chile partjainál az eddig feljegyzett legnagyobb, a Richter skálán 9,5-ös erősségű földrengés, amely több ezer ember halálát okozta. Az elemi csapás nyomán keletkezett szökőár pusztított Hawaii szigetén is, Japánban is, a Fülöp-szigetek és Ausztrália is érzékelte a következményeit. Ami persze megint nem kímélte az embereket. Nekem úgy tűnik, eléggé rájár az úr szegény emberiségre. Pekünkre még nem találtak az ilyen katasztrófákra állandó megoldást, de nem is olyan gyakoriak ezek, hogy elrepítsék az iskolát random, vagy hasonló kellemes dolgokat műveljenek.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin, Garamvölgyi Glória Bella és Radics Dorka Hiromi. Nézzünk bele a delfinek világába. A delfin az egyik legjátékosabb és kedveltebb vízi emlősünk. A Földön mindenhol vannak olyan emberek, akik rajonganak értük. De most, hogy jobban megismertük őket, kezd úgy tűnni, hogy a delfin különleges intelligenciával rendelkezik.
1: A delfin több tudományos egyetem is kutatja, és kimutatták, hogy az ő agyuk az eddigi legfejlettebb az emlősök között. Sőt, azt is kijelentették, hogy agyuknak az a fele, mi a gondolkodásért és az érzelmekért felelős, nagyobb, mint a többi. A tudósok és még sok más ember szerint is etikátlan a delfineket emberi szórakoztatásra használni, fogságban tartani vagy megölni, mert a delfin tulajdonképpen olyan intelligenciával rendelkezik, mint egy ember, és úgy is kéne rá tekintenünk, mint egy emberre.
2: Sokan tudják, hogy a delfinek hangokat használnak a térbeli tájékozódáshoz, de úgy tűnik felépítettek egy kommunikációs rendszert is. Sok hangot és vokalizációt használnak, valamint testi érintkezést és testbeszédet is. De képesek megtanulni egymás jeleit, hogy kommunikálni tudjanak. A tudósok továbbra sem pártolják, hogy egyes helyeken azért öljék őket, mert finom ételnek számítanak. Ezek közé a helyek közé tartozik például Japán, Peru, a Salamon-szigetek és a Feröer-szigetek. Itt több ezer delfint ölnek le évente.
0: De most térjünk át egy ritkább példányra. A rózsaszín delfin egy egyszerű delfin, csak hogy rózsaszín színe miatt igen ritka. A hivatalos magyar neve keleti delfin, de hívják gadamunak is. Főleg a trópusi és szubtrópusi tengerekben és folyópartokon élnek.
1: Minden keleti delfin feketének születik, de fokozatosan kifehérednek, így felnőtt korukra teljesen fehérek lesznek. A kínai partok közelében élő delfinek azonban rózsaszínek, és ez nem a bőrüket érő pigmentnek, hanem a hőmérséklet szabályozás miatt túlfejlődött véredényeiknek köszönhető.
2: Samuel Hung, a hongkongi delfinekkel foglalkozó állatvédő szervezet vezetője szerint, ha elkezdődik a hongkongi repülőtér építése, a delfinek végleg eltűnnek. 2003-ban 158 egyedet, idén viszont csak kb. 60 delfint számoltak. Nem tudják, hogy a többi elúszott-e, vagy meghalt. De pusztulásukban nagy szerepet játszott a Makaóval összekötő 50 kilométeres híd építése, a túlhalászat és a vízszennyezés. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 hét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Sok szülő tanácsolom, mit nézzenek karácsonykor a gyerekével. Első, reszkesetek betörők egy. Kevin hatalmas családja utazásra készül Párizsba, de késve kelnek és sietnek, hogy elérjék a repülőt. A nagy felfordulás közepette valami fontosat otthon felejtenek, Kevint.
1: Második, a télapú. Az igazi Mikulás nagyon megöregedett, és hogy leesett Scotték tetőjéről, teljesen alkalmatlanná válik. Scott a hidegben felveszi a Mikulás kabátját, mit sem sejtve arról, ezzel mit tett.
0: Harmadik, a Grinch mese. Kifalva határán, a Kobakhegyen magányosan érdegél a Grinch hűtársával Max a kutyájával. A Grinch egy rossz emlék folyamán ki nem állhatja a karácsonyt és azzal járó vidámságot. Egy nap egy szörnyű gondolat fogalmazódik meg benne.
1: Negyedik, karácsonyi krónikák 1. Két pír szokásosan felvételt küld a Mikulásnak, de bátya cukkolja ezért. Két édesanyja kórházban dolgozik, ezért sokat vannak otthon kettesben Teddyvel. Karácsony estéjén is maguk vannak, kétezt kihasználva meggyőzi Teddyt, hogy lessék meg a Mikulást, de valahogy a Mikulás szárnyán kötnek ki.
0: Ötödik, Klaus, a karácsony titkos története. Az önző postást messze-messze küldik otthonától, hogy karácsony gyűjtsön össze 6000 levelet egy komorvárosba, ahol a népek hadban állnak. A postás egy nap találkozik a világtól elzárkózott játékkészítővel, csodás barátságot kötnek és megmentik a karácsonyt.
1: Hatodik, karácsonyi cserebere. Egy hétköznapi életet élő cukrász és egy jövőbeli királynő egy véletlen folyamán rájön, hogy olyanok, mint két tojás. A következő hetekben pedig próbálnak feltűnés nélkül szerepet cserélni, így megtapasztalhatják, milyen a másik élete. 97. Táska Rádió.

0: Fekete Hétfőt Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya Luca és Pitman Titanilla. A mai adásban megtudhatjátok, hogy hogyan bánjunk a lovakkal. A lovakkal pont úgy kell bánni, mint az emberekkel. Szépen. Manti Roberts élő legenda a lovas világban. Módszere egészen új alapokra helyezte a ló és az ember közötti kapcsolatot. Kommunikációin alapuló erőszakmentes technikáit instrukcióira közvetítik szerte a világon. Az ember legjobb barátja a kutya után a ló. Mégis róluk nem sok mindent tudunk. Sokan vannak, akiknek az életük a lovaglás, míg mások nem is kedvelik ezeket az állatokat. De csak azért, mert nem ismerik őket. Sok állatról, köztük a lovakról is, az emberek úgy formálnak véleményt, hogy nem is ismerik őket.
1: Most pedig megosztunk veletek pár tudnivalót a lovakról. A legtöbb ló 25-35 éves koráig él. A világ legidősebb lova Old Billy névre hallgatott, és 62 éves korában múlt ki. A legtöbb esetben a csikók hajnalban születnek. Születésük után 1-2 órával már lábra állnak és járni kezdenek. A csikók 3-4 éves korukig nőnek. A lovak nem képesek szájon át lélegezni. Egy ló képes 45 liter vizet meginni naponta. A ló tud járni, ügetni, vágtatni és galoppozni. A ló látja a színeket.
0: Egyszerre két irányba is lát. Szemük nagyobb, mint a többi más állati. A fej két oldalán helyezkednek el, és nem előre nézőek. A szemek szabadon mozognak, mindkét szemüket külön tudják használni. Tehát a ló képes egy időben látni testének a két oldalán történő eseményeket. Mind emellett képes mindkét szemével egy irányba fókuszálni, így biztosítva a távolba látást. A ló az emberi beszédből nem a szavakat, hanem a hangsúlyokat ismeri föl. A lovak tudnak arckifejezésekkel is kommunikálni. Hangulatukat orrukkal, fülükkel és szemükkel fejezik ki.
1: A lovak mindazat érzékkel rendelkeznek. Fellett az íz, tapintás, hallás, szaglás és a látás érzékelésük. A lovaknál felfedezhető még egy titokzatos 6. érzékelés, amely a tájékozódásban segíti őket, és ez igen hangsúlyosan jelentkezik náluk, viszont rendkívül ritka az embernél. A ló nem nevet. Amikor felemeli felső ajkát, vicces látványt nyújt, amit sokan nevetésnek, grimasznak vélnek. Ez a viselkedés azonban az úgynevezett Flavman reakció. Ez az állatoknál előforduló viselkedési forma, melynek célja a feromonok és más illatanyagok továbbítása. Tehát ez nem a ló mosolya, hanem a ló szaga. A lovak meg tudják különböztetni az emberi hangból áradó érzelmeket. A lovak kedvelik a zenét, de ízlésüknek leginkább a nyugtató vagy vidám hangszere zene felel meg. A hangos dübörgő zene, mint a rock, izgatottá teszi őket.
0: 180 fokban tudják mozgatni a fülüket, melyet 10 különböző izom mozgat, ezáltal képesek bizonyos hangok irányába orientálni a hallásukat. Fülüket az egymás közötti kommunikációhoz is használják. Egy nap 45 percre fekszik le. A lovak fekve több energiát használnak el. Körülbelül 4 órát alszanak és képesek állva is aludni, mert ilyenkor ízületeik egyedi módon rögzülnek. A lófogazata nagyobb helyet foglal el a koponyájában, mint az agya. A lófogazata elárulja az állat életkorát. Hasonlóan a rágcsálókhoz, a lovak nem tudnak hányni, ezért a toxikus anyagok nehezebben szabadulnak a szervezetükből.
1: A ló memóriája olyan, mint az elefánté. 10 év elteltével is pontosan emlékszik, hogyan reagált egy adott helyzetre, még akkor is, ha közben egyetlen egyszer sem került hasonló szituációba. Mindenki felett Camargue ló fehér. Ez azért különös, mert feketén jönnek világra. Bármilyen mintát a ló homlokán csillagnak nevezünk, mindenmilyen az alakja. A lovak lehetnek tarkák vagy egyszínűek. Általában fekete, pej, krém vagy szürke színűek. Végül jöjjön pár extra érdekesség a lovakról. A világon élt legmagasabb ló Samson volt a maga 215 cm-es marmagasságával.
0: A ló patája olyan, mint a köröm, folyamatosan nő és rendszeresen vágni kell.
1: Tudtad, hogy a lovak is szeretnek puszit adni ugyanúgy, mint a kutyák vagy a cicák? Lehet, hogy megnyalnak, de valószínűbb, ha gyengéden az arcodhoz élesztik a pofájukat, esetleg megragadnak az ajkaikkal. Ilyenkor azt mondják neked, szeretlek, adsz nekem egy almát.
0: Tudjátok, hogy miért a lovak bal oldaláról szállunk fel? Ezzel a szokással egy régi magyar hagyományt őrzünk meg. Régen a lovas huszárok a kardjukat a bal oldalukra tették. Ezért a másik oldalról nehézkes lett volna a felszállás.
1: Közel 160 fajtát ismerünk a világon, de ezek közül egyedülálló az alapteli vér, mely a legtisztább vérű lófajta.
0: A ló sokkal intelligensebb, mint azt sokan feltételezik. Egyes lovak képesek kinyitni a karám, vagy az istálló ajtaját, és kiengedni a többi lovat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.

0: a szerelem.
1: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ősze Botond és Fekete Hanna. Vajon meg lehet menteni a kipusztulástól az északi fehér orrszarvúkat?
2: Az a hír járt a 2018-ban, hogy meghalt az utolsó hím orrszarvú, ami nem teljesen volt igaz. Az orrszarvúaknak nagyon sok alfaja van, a legtöbb közülük már csak rezervátumokban található meg nagy számban, de még nyomokban a vadonszavannáin is felbukkannak. Tényleg elhunyt Szudán, aki az utolsó hím északi fehér orrszarvú volt, ezzel magára hagyva a kettő magányos nőstény példányt, anyát és lányát.
1: Már Szudán életben tartása is egésznapos fegyveres őrzést igényelt az orvadászok veszélye miatt. 45 évet élt, végül izmai degenerációi és bőrbetegsége miatt annyi szenvedés volt számára, hogy 2018 márciusában elaltatták.
2: 2014-ben tudósok felfedezték, hogy az akkor 20 éves fatú nem tud természetes úton teherbe esni. Nemrégiben az is kiderült, hogy anyjának egy nagy daganat van a hasában, a bal petefészke mellett, ami veszélyezteti a petegyűjtési folyamatot. 2020. decemberében a BioRescue 14 petesejtet gyűjtött be fatutól.
1: Olaszországba szállították a petéket, majd egy 1980-ban született pika fagyasztott spermájával megtermékenyítették. Összesen 5 élő megtermékenyült embrió volt a művelet végére. Bár Sunny az anyjuk meghalt, és fatú nem tud teherbe esni, a tudomány ezt a páros az északi fehér orrszarvúak jövőjének keresztelte.
2: Ha már a kihalóban lévő állatokról van szó, nézzünk meg egy pár fajt, ami az emberiség terjeszkedése és fejlődése miatt került veszélyhelyzetbe.
1: A veszélyeztetett állatfajok száma folyamatosan növekszik, mivel továbbra is apasztjuk a természeti erőforrásainkat és pusztítjuk a természetes élőhelyeinket. Bár a veszélyeztetett állatok témája már sajnos nem számít újdonságnak, az a sebesség, amellyel újabb és újabb állatok veszélyeztetett fajok listájára kerülnek, riasztó.
2: Egy pár állatfaj, melynek drasztikusan csökkent létszáma az elmúlt pár évben, borneói orangután, amiből csak nem 1500 példány maradt, Cross folyó menti gorilla, ami a 10 legveszélyeztetettebb állatok közé tartozik, 300 példánnyal, szumátrai tigris, amiből csak nem 400 példány maradt, szumátrai elefánt, amiből csak nem 3000 példány maradt.
1: A kontyoslunda már lényegében az eltűnés szélén áll, és a kutatók szerint emlősfajok százai halhatnak ki az elkövetkezendő 80 évben. A koalák például a stressz fenyegeti a leginkább. Így például 30 éven belül eltűnhet a mezei hörcsök, de akadnak jó hírek is. Például a kihalás szélén álló javai orrszarvú állománya lassan növekszik, de Ausztráliába is telepítik vissza a kihalt tasmán ördögöt. 97.

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony, Pőce Borbála, mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt. Igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. 7 nappal átéve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
1: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy parasztgazdaháza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért. Ám anyjukat munkaközben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
0: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beiratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abbahagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
1: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fogházat és 200.000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
0: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét. Erről a versről tudomást szerzett Horgár Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a Francia Kommunista Párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verseskötetét.
1: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek.

0: Rit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. Harmadik szerelme Szijjártára volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutza Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételten viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
1: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akart a barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
0: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. Élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek.

0: 97.1 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain az idei, és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Ezért tűntek el a 6 méteres halak Magyarországról. Rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak fémkeresősök. Kelly Clarkson külön slágerlistát szeretne az AI előadóknak. A mikrofonnál Hedrick Mira. A tokhalak ősei már 200 millió évvel ezelőtt megjelentek a Földön. Túlélték az akkori élővilág 80%-át elpusztító nagy kihalási hullámot a kréta időszak végén. Élő kövületeknek tekinthetjük őket. Az emberi tevékenység azonban megpecsételni látszik a sorsukat, jelenleg a gerinces állatok egyik legveszélyeztetett csoportját alkotják, mind a 27 fajuk veszélyben van. Többségüknek kritikus a helyzete. Tokfélék a Duna magyarországi szakaszán is előfordultak egykor. A vizán kívül élt itt sőregtok, vágótok, simatok és kecsege is. Az első három faj a simatok és a kecsege kivételével